0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Iskolaigazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Rekordot döntött az online adózás. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14.000-en adták postára az adóbevallásukat. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreáli olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportoló generációit inspirálja és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nyugodt volt a BL-döntő éjszakája a fővárosban. Jön a Hősképzés Plusz program. Záporos, zivataros időben indul a nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott lesz szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Tavasszal Budapest nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szállás közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben szerepelt például Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza leginkább a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdúszoboszló és Gyula követi, de az élmezőnyben van Balatonfüred, Balatonlelle, Szeged és Budapest is. Újabb razzia indult az utakon, a héten a motorosokat figyelik kiemelten a rendőrség. Az ORFK egy európai roadpoll akcióhoz csatlakozik. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visel-e bukós isakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Mondta a rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Árokba borult egy kamion az M30-as autópályán, Kis-Tokaj térségében a 21-es kilométernél. A műszaki mentése folyamatban van, jelenleg forgalomkorlátozás nincs. A Kis-Tokaj Sajó-Petri lehajtóág zárása megszűnt, adta hírul az Útinform. Közben az M6-oson érnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M7-esen a Velencei Tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon, a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggelt! Hát elkezdtük teljesen pontosan, ahogy szoktuk. Jó reggelt ezt a hetet. Szia, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt! Szevasztok!
0: Szia, Anett! Jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok, hallgatók! Jó reggelt! Ki hogy van?
1: Gyorsan. Nagyon jól vagyok.
0: Nagyon jól vagy, Gyuri.
2: Pihentető hétvége volt, hogy frankón.
3: Nagyon, nagyon jól vagyok, igen.
0: Ajaj, a nagyon jó, most azt mondtad, nagyon-nagyon jól vagyok.
3: Igen,
0: tehát, hogy
3: igen.
0: Mi volt az extra?
3: Hát és tudtam aludni végre. Ahogy Gyuri is mondta, hogy pihentető volt.
0: Ja, ja, mert az urad elment BR-re, azóta hazajött már?
3: Ja, becsületesen is. Képzeljétek el, hogy saját maga, saját lábán sétált haza a Hősök teréről utána, mert még ott folytatódott.
0: Tehát úgy, mint Dembélé és a többiek. Saját lábán.
2: A nagy sztárok saját lábán haza sétáltak.
3: Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Nem kellett értem ennem, nem kellett sehonnan összeszednem, tehát jött.
0: Nagyon nagy. Na, fejlődik ő is.
3: Hát igen.
0: Igen. Na, gyerekek, hát a BL hétvége volt, ami Lacikánk ott volt valamelyik kamerán. Te végülis melyik kamerán voltál?
4: Mi tudom, hogy nem. RTL-nek csináltuk ezt a hát körkapcsolásos műsorát.
0: De ki volt a te kamerádon belül? Tehát, hogy érted, kit kellett venned?
4: Kint csináltunk riportokat, meg aztán bent csináltunk a játékos kijáróba. Szóval így járkáltunk össze-vissza.
0: Ja, ilyen mozgó kamerád volt?
4: Igen, de hála is.
0: A telefonoddal csináltad?
4: Mi? Persze. És az volt a szerencse, hogy emellett rengeteg időm volt lófrálni. És mindenhova benézni, meg mindenhova elmenni. És mindenhonnan küldtem képeket neked.
0: Igen, nagyon helyes voltál. Hát olyan büszke voltam rá. Te legközelebb a BL-hez, az eseményhez, a sztárokhoz, ami Lacikánk volt.
4: Igen, és sokszor nem tudtam, hogy ott vagyok mellettük. Mindig mondták, hogy figyeld már ezt.
0: Mert te nem ismered meg.
4: Nem.
0: Abszolút. Hát én is csak Mick Jagger-t, meg David Beckham-et ismertem volna meg.
4: Ezeket én is, de a focistákat azt sem tudtam, hogy kik.
0: Ugyanígy vagyok ezzel. Tök jó vagy. Igazi BL csávó.
4: És ezért nem is voltam olyan, te nem látszott rajtam ott, hogy hú, ez mennyire izgatott, hanem
0: és szerintem ez imponált nekik. Szerintem a Dembélének ez imponált.
4: Igen. Elvegyültem köztük.
2: Ki ez a kopas srác, akit nem érdeklünk?
0: Pontosan.
2: Hozzátok már ide, hadd ismerjem meg.
0: Na, szóval te láttad? Nézted?
1: Igen, egyrészt nagyon jó volt, ugye beszéltük, hogy 6-kor kezdődött a mérkőzés.
0: Hát ez zseniális, komolyan.
1: Ezt köszönjük és vezessük be.
0: Vezessük be, így van,
1: egyetértek. Tehát ezt a 9-es mérkőzést, ezt dobjuk már ki a kukába, tehát ez értelmetlen. Hát a mérkőzésre nem tudok jókat mondani, tehát az, hogy végigvittük hosszabbításig a semmit, és az, hogy...
0: Mi kik vagyunk most? Nem tudom, hogy
1: hol... Hát a Paris Saint-Germain
0: vagyunk. Ja, mi a Paris Saint-Germain vagyunk. Jó, oké.
2: Azt hittem, hogy a Puskás szervezői mi, igen.
1: Nem, azok még nem vagyunk, majd a következőnél. Szóval nekem az a bajom, hogy nagyon elhúzták ezt a meccset. Tehát, hogy azért ilyen előnyben
0: ezt a hosszabbítással jár.
2: De nem így akarták, nem? Tehát szerintem az Arsenal is, meg a Paris Saint-Germain is előbb akarta fejezni. Csak...
1: De nem úgy tűnt. Tehát nekem az a bajom, hogy a Paris Saint-Germain ilyen előnyfölényben miért nem rúgta a labdát a kapu felé? Legalább, nem tudom, 15-szer, azt egyszer csak bemegy. Ha nem kapnak szabad...
0: Le
1: nem
0: is fogják váltani az Enriquet.
2: Ja.
3: De biztos, hogy nem.
2: Hát, ezt nem mondták nekik előtte, hogy ez lenne a stratégia.
1: Én beszéltem volna az Enriquet-vel.
2: Kapu felé,
1: tehát,
2: gyerekek,
1: kapu felé. Kicsit gyorsabban, és nem kell ennyi labda birtoklást. De mindegy, jó volt.
0: Mondja, Danett.
3: Nem, csak az jutott eszembe, hogy én megnéztem, most is nagyon csinos volt. Ugye én Párizsban, amikor voltunk egy Paris Saint-Germain meccsen, akkor is azt jegyeztem meg, hogy milyen jól volt felöltözve az edzőjük, és most is meg kell állapítanom, hogy nagyon jól mutatott a kamerák.
0: De az nem ő volt, az a másik edző.
1: Az Arsenal.
0: Hát a Louis Enrique egy ilyen szürke pólóban volt.
3: Igen,
0: a három
3: de tök jól nézett ki abban is.
0: És picit olyan másnaposnak
2: nézett ki. Valószínűleg Annettnek bármit felvett volna, jól nézett volna.
3: Nagyon jól nézett, és utána puszikat küldözgetett mindenkinek, amikor sétáltak be a franciák.
2: Te is vissza
3: a
2: tévé előtt, mi?
1: De azért az Arsenal edzője sem nézett ki rosszul, Anett.
3: Azt nem is láttam.
0: Nem is mutatták.
3: Én azt nem is láttam.
0: Hiszen Lacika az RTL-eseket mutatta. Na jó.
2: Luis Enrique mellett, Anett, mert nem tudott más edzőt észrevenni.
0: Látjátok, csak azért a hallgatóknak mondom, hogy azért vicces ez, hogy kinek mit jelentett ez a BL döntő. Tehát a Lacikának melót, és nem ismert meg egy focistát, ezért nem is lakták a pályára, mert nem tudja, hogy kit vegyen. Tehát ezért inkább a Szújó Zoltánt vetted, meg ezeket, nem?
4: A lényeg az, hogy nem a játékosokat.
0: Mert így van, mert oda nem mertek téged tenni, mert nem ismered fel. És
2: Lacika, mutass egy arcot, akit megismersz, na, akkor ráfókuszálj majd. Így.
0: De tényleg, hát, hogy azt mondták valahogy, Lacika, gyorsan menj rá Fábiánra, és azt se tudod, mi ez a Fábián. Hát azért mondom, nem?
1: de tényleg.
0: Tehát, hogy ki hogy élte meg? Anett úgy élte meg, hogy puszikat küldött Luis Enriquének, és várta a férjét haza, aki Áristenek hazatért.
1: Én nehezményeztem, ugye, hogy unalmas volt a mérkőzés azért 90 percen keresztül, tehát lehetett volna izgalmasabb egy BL-döntőhöz képest.
0: Én meg bosszankodtam, hogy nem ülhettem Mick Jagger mellett. Tehát, hogy kinek mit jelent neked, Gyuri?
2: Én nagyjából a végére oda kapcsoltam, láttam, hogy még küszködnek, és utána izgatottam. Hát de tényleg az volt. Izgatottan vártam, hogy mi fog történni a várossal. Engem az érdekelt, hogy ezek kiszabadulnak egyszer, mi fog történni, és az még megint csak egy csoda, hogy
3: egy parádé volt.
2: Semmi.
3: Tehát, igen, hogy
0: csodálatos.
3: De ellenben Párizsban, ahol 400 embert őrizetbe vettek meg nagy balhéból.
0: Kérdezi is itt B. Zsó, hogy na a hétvégén égett a város? Nem. Tehát Budapest egész jól megúszta. Én azt gondolom, hogy az szervezés tényleg jó volt, bárkinek is köszönhető.
1: Hát szerintem nagyon sok embernek köszönhető. Tehát igen. Én nagyon nyilván kíváncsi lennék arra, hogy ennek a szervező bizottságnak milyen munkái voltak előtte, nyilván utána nem, de hogy azt az egy éjszakát az hogyan érték meg, hogy mi lesz a várossal.
2: Ja, elképesztően profik voltak. Én már korai délután bekövettem a BRFK Facebook oldalát, mert hogy folyamatosan mentek a sztorik, és annyira helyesen tudósítottak mindenről.
0: Igen.
2: Szerintem a fél ország szurkolt azért a brit rolleresért, aki pofára esett, és életveszélyes sérülések után azt mondta, őt nem érdekli, ő megy a meccsre. Az orvosok mondták, hogy ne menjen, ő megy a meccsre, és a rendőrség fél nap őt kereste, hogy szóljanak neki, hogy meg fog halni, ha nem megy a kórházba vissza, és aztán megtalálták. És akkor a üdvrivalgás.
0: Nem, ez zseniális volt, mert hogy fölhívták a feleségét.
3: Igen.
0: Fölhívta, és azt szólt neki, hogy figyelj, nem tudom, John, menj már vissza a kórházba, mert mindjárt összeesel.
1: De még a meccset megvárom. De,
0: igen, szóval, tehát jó kis élmény volt ez, szerintem. Nézzük az SMS-eket. Gabi bátyám, jó reggelt, újra úton vagyok a Gemenci erdő Holt Duna szakaszára. Varázslatos a hely. Bőséges a vad és a halálomány, a szúnyog kevés. Köszönöm a múltkori figyelmeztető hozzászólást, de a magánbirtokunkon van a bázis, és csak annyi halat tartok meg, amennyit elfogyasztok helyben. Biblia most nincs, lapos üveg viszont van. A McLaren-es. Helyes! Nagyon jó. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Focinak nem nevezhető BL döntő. Kislányok szaladgáltak, feküdtek. Hová tűntek a focisták? Kérdezi Tasika, így láttad te is, Évi?
1: Azért ennyire nem vészes, de inkább nekem az a baj, már túl tudományos a labdarúgás, tehát nincs az az izgalom, hogy valami történik, valami különleges, annyira kiszámítható, hogy az egyik mit csinál és a másik mit csinál. Ezt láttuk, ez a tudomány.
0: Hát sok meccsen, de ugyanakkor meg ott volt a legendás, most a Bayern

0: Angéla is Tünde névnap van ma. Ma van a tej világnapja.
1: Hú, de jó.
2: 8 hete nem iszom tejet.
3: Akkor ma próbáld ki, mit tesz a szervezeteddel, ha újra iszol.
4: Na, egy tesztet csináljunk. Mi lesz tíz?
2: Nem.
3: Egyen, ez egy őrült karnevál.
0: Hát kávét nem iszoltál, a fogad miatt. Nem megcsinálták a fogad, és még... most azt mondtad, hogy nem iszom kávét többet. De hát a tejet azért, na mondjad.
2: Nem, a tejet azért hagytam el, mert hogy foglalkoztunk a tejjel, és utána én azután olvastam, hogy annyira nem egészséges 40 fölött, hogyha ugye nagy mennyiségű tejet iszom, és én ugye naponta megittam legalább egy fél doboz tejet, ha nem többet. Nagyon szerettem a tejet, és akkor így leálltam.
0: Jézusom! Azért, mert olvastál egy cikket.
2: Meg
0: hát ezt meg kéne állapítani, hogy te érzékeny vagy rá, vagy nem.
2: Semmiféleképpen nem jó.
3: Tünetek hozzá.
2: Nem vagyok érzékeny rá, de hogy nem egészséges ilyen mennyiségű tejet.
0: Erling Haaland azt mondja, nagyon egészséges.
3: Igen, doktor Tóttal nemrég dumcsisztunk arról, hogyha nincsenek tüneteid, akkor ez nincs
0: semmi baj. Akkor nincs semmi baj.
2: CR7 meg azt mondta, hogy baromira nem egészséges, és én most ő az én példaképem.
3: Hallgass vissza a doktor Tóttal készült interjúnkat, lehet, hogy az hasznos.
0: 100 éves lenne ma Marilyn Monroe.
2: Bizony.
0: Azt a mindent, 100 lenne már.
2: Igen.
0: 91 éves lett Juhász Árpád, geológus, Isten éltesse. 89 éves Morgan Freeman. Ma 79 éves a Rolling Stones gitárosa Ronnie Wood. 65 éves lett Cigány Ildikó, az első nő, aki Magyarországon közforgalmú pilóta, majd parancsnok lett. Hát ő malév pilóta volt, igen, az első női malév pilóta. Aztán 52 éves ma Alanis Morissette, énekesnő. 58 éves Jason Donovan. 92 éves lenne ma Pat Boone, a Speedy González-t ő énekelte. Tudod a Speedy González-t?
2: Pedig ez klasszikus, majd megmutatom.
0: Klasszik, igen.
4: Meg fogjátok ezt is mutatni?
2: Persze.
0: 1980-ban ezen a napon kezdte a sugárzását a CNN.
2: Én azt hittem, hogy sokkal régebben.
4: Én is.
0: Hát 80 az azért már elég rég, ha belegondolsz. Az, nem is az, hogy hány, most az 40 valány, hanem hogy most a korszakban próbálom elhelyezni, tehát még bőven a hidegháborús korszak alatt volt ez, nem voltak műholdas televíziók, vagy akkor már talán már voltak, és... nyilván mi még nem tudtuk fogni, de ez, na mindegy, az első igazán hírcsatorna volt, tehát, hogy amit tényleg elvileg csak híreket sugárzott. A legdrágább televíziós műfajéket a hírműfaj. Hogyha jól akarod csinálni, mindenhol tudósítók, mindenhol képanyagot, ugye, akkor még rendesen mindenhol kamerával mentek a helyszínre.
3: Oda menni, leforgatni.
4: De leforgatni. Ma már szerintem azért annyira nem.
0: De ma is.
4: Még mindig úgy.
0: Drága műfaj. Hát ha jól csinálod, igen, hogyha alapos vagy és jól. Jó, hát most nekünk most... újra kell kezdeni, igen, 16 év után, de... a jól csinálás. De van rá esély. Tehát, hogy igen, tehát tényleg drága műfaj. Jó, sok mindent már összeszedünk, mert ugye lehet vásárolni filmanyagokat, hát szerinted Szellő Pista, amikor a végén még egy ilyen pandás hírt benyom,
3: nem ő forgatta le ott a kínai állatkertben.
0: Nem ő forgatta le, hanem akkor ott volt még az izén, biztos ilyen csomagba kapják. Szerintem az RTL-nek meg a TV2-nek is egy ilyen izé lehet, ilyen nem bónusz csomagja.
4: Nem a közepes, nem?
0: Tehát, a közepes csomagja van, igen, mert a külpolitika nem érdekel bennünket.
3: De a világ állatkertjéből mindig szívesen.
0: De ide izé, ez egy pár pandát sznak oda, és akkor izé tessék. Meg egy kis hormuzi szoros, meg ilyesmi. Szóval nem megy ki az RTL oda forgatni. De a CNN elment. Ezt akarom mondani. A CNN elment forgatni. Meg el is hát megy a mai napig.
4: Ezért költséges, mert ők elmentek oda, igen.
0: Igen, persze, és onnan hazaküldeni az anyagot, de ne felejtsük el, hogy a képanyag az nem olyan volt, mint a Lacika leforgat valahol egy videót a telefonjával, még egy picit megmókolja a mesterséges intelligencia, és átküldje az én telefonomra. Tehát ez nem így ment. Hát oda rendesen kellett műholdas vonalakat bérelni ahhoz, hogy a, nem tudom, a gázai övezetből átjátsszák Atlantába.
4: De komolyan.
0: Hát de tényleg, szóval azért mondom, ez egy nagyon komoly műfaj.
4: Hát,
0: csak ma a technika egyszerűbb.
4: Igen. Meg így nem, ezt láttuk itthon.
0: Nem. Abszolút nem. Jó, időjárás jelentés a Gyuritól. Győr 13 fokos, 22 lesz és felhős. Békés Csaba 12 fokos, 23 lesz és felhős. Calgary 5 fokos, plusz 7 lesz esővel. Kaposvár 11 fokos, 23 napsütéssel. És Budapest 12 fok jelenleg, 23 majd, és itt is felhős lesz az idő. Oké, na, gyerekek, itt a nyaralás... Hát a nyaralási szezon nincs itt, de lassan hát kezdődik, a suli végével.
3: Célegyenesben vagyunk, tehát igen. Az biztos, hogy már mindenkinek ugye az agya már ezen jár, azt tuti.
0: Akinek van gyereke, megvárja, míg vége van a sulinak, vagy elmegy nélkülük nyaralni.
4: Ilyet is hallottuk már.

0: Ők azok, akik érvként tudják hozni, de hát még fiam, nincs vége a sulinak, úgyhogy nem tudsz jönni. Sorry.
1: A hűtőteli van pakolva.
2: Nem tudsz jönni Gran Canariára, drága, drága kisfiam. Hát, tudod,
0: tarulás az első.
2: Hát kéreckedj el, gondolod, de hát mi megyünk nem, anyával.
1: Mi nem igazoljuk.
2: Mi nem igazoljuk, igen. Szóval aztán itt vannak a gyerek nélküliek, akik persze már vadul tervezhetnek. Jó, az a nyaralás tervezés, ez a témánk. És én nem tudom, hogy ki hogy szokta, de ezt beszéljük majd meg, hogy eddig te hogy terveztél nyaralást? Tehát, hogy ugye utazási irodák voltak online, tehát hogy csináltad?
1: Online, saját magamnak. Nézegettem. Képzeljétek, végig sétálok a térképen.
2: Az internetvilág előtt nem nyaraltál?
1: Nem, egyébként tényleg nem nyaraltam még soha.
2: Jó, vannak ilyenek, tehát most nem gúnyból mondom.
1: Nem, az úszás ideje alatt én soha nem nyaraltam. Nekem az első nyaralásom az életem élménye volt, mikor saját magamnak repülőjegyet kellett foglalni, szállást, és rájöttem, hogy ez milyen bonyolult.
2: Ez hányban volt kb.?
1: Hát ez ilyen...
0: 2023, nem? Ne,
1: körülbelül. Hát, ilyen 2000, hát igen, 23 előtt te Covid volt, a körül.
2: Jé!
1: Jó reggelt.
2: Gyuri, hát egyszer én vittelek el egy utazási irodába.
0: Igen, az jó volt, rábíztál egy utazási irodáshoz, és...
2: És ott, akkor végig vezetett.
0: Ott nem volt mese, ott vennem kellett egy utat.
2: Ez kb. Így volt.
0: Honnan már nem tudtam kijönni. És ebből lett a törökországi nyaralásom.
2: Igen, Anett.
3: Hát én rendszeresen ugye én is magamnak terveztem, meg én olvasok blogokat, hogy ki mit ajánl, tehát hogy én így terveztem az utazásomat.
2: Azért beszélünk most erről, mert ugye itt vannak tényleg ezek a klasszikus dolgok. Tehát főleg a kényelem és a biztonság az, hogy vagy Ibus Tui, vagy Neckermann, vagy Vista, vagy nem tudom mi, valahol bukkolsz egyet, és akkor ott fogják a kezedet, és végigvisznek, és vár a transferbusz, elvisznek az all-inclusive szállodába, ott van egy magyar idegenvezető, iszol olcsó koktélokat, és megvagy. Tehát, hogy ez, de ma már azért nagyon sokan másképp nyaralnak, képzeljétek el, és ez megdöbbentő, jó értelemben, hogy a magyarok 13%-a rendszeresen, 24%-a olykor használja az AI, tehát a mesterséges intelligenciát a nyaralásának, az külföldi útjainak a megtervezésére.
3: Komolyan? De durva. Nekem eszembe se jutott.
2: Nekem se jutott eszembe.
0: Mi évek óta használjuk egyébként a barátaimmal. Körülbelül mentünk is Spanyolországot, jártuk, Madrid, Barcelona.
2: Barcelona?
0: Barcelona.
2: Ferrari, de Barcelona. Igen?
0: Prágába mentünk, mind-mind. Úgy állítottuk össze.
2: Praga.
0: Prágába. Barcelonába és Prágába mentünk.
2: Praga.
0: Próbálunk mindenhol a helyi dialektus szerint, tudod?
2: Helyes. Na jó, igen?
0: És szépen beütöttük azt, hogy mi kik vagyunk, egy kicsit megismertettük magunkat, és aztán elmondtuk, hogy mi mit szeretnénk, és zseniális úti terveket rakott nekünk össze.
2: Ezt többször mondtad már, ez érdekes, majd erről beszéljünk. Beszéljünk egyáltalán erről, mert most három helyzettel megpróbáljuk letesztelni a mesterséges intelligenciát nyaralás terén, és úgy döntöttünk, hogy nem külföldi városokba kérünk tanácsokat, mert azokat nem tudjuk lecsekkolni igaz-e. Tehát most ha azt mondja nekünk, hogy mennyire Barcelona?
0: Barcelona.
2: Barcelonában abban a nem tudom, helyi kis pizzasütő, ezt nem tudjuk, hogy az jó-e vagy nem. De itthon tudjuk, tehát mi kiadjuk magunkat a mesterséges intelligenciának, különböző külföldi turistának, akik Magyarországra jönnek. Székkutasra akarunk elmenni.
0: Hát azt ismerjük, legalábbis Anett, igen.
2: Pécs, Zalaegerszeg.
0: Nagyon jó.
3: Nagyon jó. Tele leszünk programok.
1: Izgulok.
2: Izgulsz te is?
1: Izgulok, hogy mi lesz.
2: Hát lesz, tehát hogy beadjuk, hogy kik vagyunk, és mit akarunk. Tehát például mondjuk egy 6-tagú bajor asszonykórus vagyunk, és Pécset szeretnénk mondjuk pasikkal ismerkedni.
0: Aha.
2: És Úrján. Énekelni.
0: Nagyon jó.
2: Ez de egy... csak német kaját eszünk. Tehát, hogy erre...
0: Szóval egyből a kihívások elé állítjuk a mesterséges intelligenciát.
1: Az AI eddig profi volt, de lehet, hogy most megbukik.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom az eredményt, mert ugye ilyenkor Lacika két dembelé között szokta ezeket megcsinálni. És... De nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit reagált. Ez Zalaegerszegre is egy célcsoport, és Székutasra aztán egy jamaikai fiúcsapat megy. Hogy mit ír az AI? Jó, ez az egyik témánk. A másik témánk pedig egy érdekes interjú részlet Stingtől. Sting, ugye tudjátok, hogy mi szellemi tesók vagyunk, és jó van már.
1: Tudjuk, szellemi tesók.
2: De a hallgatók tudják.
1: Értem, én is.
2: Te is. De a lényeg az, hogy ő mondott valami érdekeset, méghozzá a kétkezi munkáról. Ő olyan környékről származik, ahol a kétkezi munka nagyon-nagyon sokat ért, ugye Newcastle-ban a hajóépítés volt a fő munka gyakorlatilag a 80-as évekig, és ő csak ezt látta, és azt mondja, hogy miután egyre, a férfiakról mondta, miután egyre kevesebb kétkezi munkát végeznek a férfiak, ennek lehet az eredménye, hogy a társadalomban ennyi toxikusság van.
1: De szeretem ezt a Stinget.
2: És ez egy baromi érdekes, mert azt mondja, a férfi energiát rossz irányba használjuk fel.
0: Érdekes.
2: Ugye, ez tényleg érdekes? És ezt szeretnénk majd veletek végigbeszélni, hogy egyrészt a kétkezi munka kinek mit jelent. Ugye hallgatók mindig mondják, hogy a mi munkánk az semmit nem ér, mert nem két kézzel ízni, de ezt általában kétkezi munkások mondják. Igen. Tehát egy fokkal értelmesebb ezt már nem mondja, csak az mondja, aki csak tud túrni, meg vinni, meg törni. Tehát, hogy két kéz. Többi nem mondja.
0: És az, aki már más területen mozog, és ezt nem csinál, sosem mondta, hogy ó, bár csak abba hagyhatnám ezt a franc értelmiségi munkát, és kétkezi munkával törhetnék, zúzhatnék.
2: Így van. Na jó, szóval, de mégis baromi érdekes ez, mert szerintem mindannyian így voltunk ezzel, hogy főleg gyerekkorunkban, hogy felnéztünk a kétkezi munkásokra, akik bármit, legyen az villanyszerelés, legyen az asztalosság, legyen az nem tudom micsoda. Majd erről beszéljünk, hogy mi volt. Ugye, hogy annak volt valami értéke, varázsa, pasisága.
1: Igen, szerintem egy teljesen férfias jelenség volt, és egyébként, ha belegondoltak, azért villanyszerelni sem olyan egyszerű,
2: hát
1: meg asztalos munkát végezni sem bizony. Egyszerű, tehát én elkezdtem
2: nézni. Semmelyik nem egyszerű.
1: Tehát nem egyszerű.
2: Nekem az egyszerű munka tetszett, az aszfaltozás. Hát nem bonyolult. Hát most azért térdelni és ott húzgálni azt a faizét és a szurok fölött?
1: Hát azért az is fizikailag nehéz.
2: Hát ott
1: meleg térdelsz. Volt, kibírta.
0: Milyen rohadt meleg van ott tényleg.
2: Hát azt nem mondtam, hogy jó, csak nem nehéz. Hát nem kell érteni semmihez.
0: Nem tudom.
1: Most én azért elkezdtem.
2: Hát gyerekek, én láttam aszfaltozó embereket, térdeltek az aszfalt fölött, lélegezték be azt a finom gőzt, és egy ilyen fa ízével tuszkolták, húzták.
1: Hogy egyenes
0: nem is
1: legyen.
0: Lett jó az aszfalt, nem?
1: Igen.
2: Hát ez az ország így néz ki.
0: Igen, de lehet, hogy amúgy ez egy összetettebb munka, csak te ezt látod.
2: De én csak ezt láttam.
1: Lehet, hogy az osztrákok nem térdelve csinálják.
2: Ja, ezek nem strabag munkások voltak. Na mindegy. Szóval beszéljünk erről a kétkezi munkának a férfiasságáról. És hogy mit csinálunk mi férfiak, Gyuri, a te kis finom kezeddel, meg én a kis finom kezemmel, mit csinálunk, aki nem végzünk kétkezi munkát, és hova tesszük a férfi energiákat?
0: Hogy vezetjük le ezeket az energiákat? Nagyon jó kérdés. És ha magunkban nézünk, akkor szinte mi is levezetjük így, úgy, mert beszéljük meg, hogy van-e értelme. Tök jó.
2: Szerintem jó téma. Jó, ma nem vokci van, hanem ha már BL itt volt a nyakunkon, akkor ezt még egy picit értékeljük ki Horthy Gáborral, aki egyébként ugye el is mondta, hogy ő sofőrködött a BL alatt.
0: És ott volt végig a forgatagban, tűz közelben dolgozott, úgyhogy tele van élménnyel.
2: Élménybeszámoló a BL-ről Horthy Gábortól, és most a pénteki nap legjobb pillanatai. Évi.
1: A héten debütált a Ferrari elektromos autója, ami világszerte kiütötte a biztosítékot, főleg a külseje miatt érik a támadások, a téma mellett mi sem mentünk el szó nélkül.
4: Az előző rész tartalmából.
2: A Ferrari mint olyan, egy olyan márka név, amely, tehát még valószínűleg a média hatóság sem büntet meg, hogy kimondom. Mert itt nem arról van szó, hogy bárkit buzdítanék vásárlásra, hiszen ez a nép nem tudja megvenni magának. Tehát, hogy ilyen téren ez okafogyott.
0: Igen, ezt én is azt gondolom, hogy kivédtük, mert ha nagyon megindul most a nép, sem tud mit kezdeni a helyzettel, mert ha megnézi az árát, akkor annyi.
2: Tehát igen, tehát én bemondom a rádióval, hogy Ferrari, akkor nem fog elindulni egy ember sem ebben az országban, hogy vegyen is egyet.
0: Nem.
2: Nem is kap. De nem ez a lényeg. De mindenki fejében ott van valami gyönyörűség, nem?
1: Így van, egy piros szín, egy gyönyörű olyan piros, ami utánozhatatlan.
2: Látod, neked a piros szín jut eszedbe, férfiaknak mi?
0: Fekete.
2: Nem a szín, igen. Mi jut eszedbe, mire asszociálsz a Ferrari-ból?
0: A formára, meg arra a lóra, a logójára.
2: A lóra, jó van. Jézusom, ki kell vagyok körülvéve? Lacika, szólalj meg, légy szíves.
5: Én nem akarok beszélni erről.
0: Lacikának traumája is van.
2: Anett?
3: Hát talán a belső kialakítását.
2: Ezt nem hiszem. Jó. Akkor én elmondom, hogy szerintem a Ferrari...
0: Nem vagyunk gondolatolvasók.
2: Nem vagy gondolatolvasók.
3: Vagy a Miami Vice.
2: Nem, jó, Miami Vice. Tehát a Ferrari... Ferrari, Magnum. Ferrari, a Ferrarit azzal azonosított, hogy sportautó, gyors, a motor hangja, körülbelül ezekkel azonosítja a legtöbb egészséges férfi.
0: Hát ez az activity hát feladvány most nem sikerült.
1: Kiestünk szerinted.
2: Hallod, és ellenkezik, mondja szerinted, ezt mondtad?
3: Hát igen. Neked ezt jelenti a Ferrari, az Évinek a tűzpiros körmöket, meg a piros szint. Nekem a belső kialakítás, Gyurinak meg a...
2: Nem is tudsz a belső kialakításról semmit sem mondani. Hát milyen a belső kialakítása a Ferrarinak?
3: Képzeld el,
2: ültél már egyben?
3: Nem, soha.
2: Akkor honnan tudod?
3: Láttam képeket. De
2: milyen, Miami Vice-ban?
3: Nem, a Magnumban. De tehát a kormányon ott van egyébként a Gyuri által oly méltatott lovacska.
2: Folytassa.
3: Gyönyörű bőrülések. Igen, alacsonyan ülünk, tehát jó, jó lesz.
0: Alacsonyan ülünk.
2: Tehát bőrülősek és lovacska.
3: Igen. Miért ez...
0: Mint egy laza milliárdos Monakóban. Olyan alacsonyan ülünk itt, tudod. Meg vagyunk.
2: Ez kész.
0: Lovacskát okay. Tekergetjük a kormányon.
2: Na mindegy, szóval kinek mit jelent ez a név, hogy Ferrari. Oké. Okay. Jó. Na, de az biztos, hogy ugye gyakorlatilag mindenkinek van egy Ferrari a fejében, ahogy az kinéz, ahogy a Gyuri mondja, a dizájn, stb. És ugye mindenki izgatottan várja, amikor megjelenik egy új. És valahogy az idők szavát követve a Ferrari is debütált most egyet, méghozzá az elektromos autójával, és ez dobta piacra.
1: Ezt a gondolatot.
2: Igen, félő volt, hogy eljutnak idáig, tehát én a világ autóiparában a nagy törés nekem a dízel Jaguar volt először.
0: Oh.
2: A dízel kombi Jaguar. Az, de ez megint nagyon-nagyon durva. A lényeg az, mert ez most valós, tehát a Ferrari bemutatta az elektromos sportautóját, aminek a neve Ferrari Luce. Luce, azaz fény. Baromi nagy hírverést kapott, maga 14. Leó pápa is részt vett a bemutatón, képzeljétek el, kipróbálta a Lucét állva, tehát, hogy nem ment.
1: Ja, már mint az pápa állt, én is.
2: Nem, pápa beült, és azt hiszem, hogy alacsonyan.
0: Ez egy újabb csoda lesz, a pápa.
2: És azt mondta, hogy egy lovacska. Lovacska és bőr, ezt mondta a pápa.
3: Ez már nem alacsony. De magasabban van ez az elektromos Ferrari.
2: Te tudod a belsőket.
3: Én azért szólok.
2: Igen. Az Apple-nek a volt fődizájnere, Sir Johnny Ive tervezte ezt az autót, tehát gyakorlatilag az, aki az iPad-et, meg az iPhone-t, meg ezeket tervezte, azt tervezte ezt az autót. És csúfolják is, hogy 4 keréken guruló iPhone.
0: Érdekes egyébként, ahogy én nézem, meg tegnap láttam róla a videókat is, nekem kicsit az volt az érzésem, hogy olyan annyira futurisztikus, mint ahogy a 80-as években elképzelték a futurisztikusat, nem? Tehát, hogy van benne valami a 80-as évek hangulata, a kerekei, a felnyéi kifejezetten ilyen Knight Rider hangulatúak, tehát, hogy valami érdekes keveredése a réginek, meg a
2: én nem vagyok design elemző, de én azt gondolom, hogy mindegy darabja és részlete, mind amelyet, hogy nagyon egyszerű, úgy van megtervezve, hogy legyen más. Tehát olyan erőltetetten legyen más. Évi, te neked...
1: Én pont azt nézem, hogyha levennénk a Ferrari logót, akkor csak a hátsó lámpájáról jönnék rá nagyjából, hogy ez valószínűleg Ferrari lehet.
2: Akar lenni.
1: Akar lenni, de akkor is mondanám, hogy lehet, hogy kamu. Hát, igen.
2: Még odáig is vetemedett a Ferrari, hogy a aktuális pápát odahívta, vagy ők vitték oda az autót, ezt már nem tudom pontosan, bevetette azért, hogy népszerűsítsen.
0: Vallási védelmet kért a pápától?
2: A pápa mindig, a pápa valahova valamit hozzáér valamihez, meg beleül, vagy ránéz, vagy az mindig hír.
1: Az megveszi valaki?
2: Tehát, hogy fizetsz a Vatikának ezért?
1: Nem, de hát, hogy valaki attól vesz, hogy beleült a pápa.
2: Hogy megy ez nálunk? Na, te voltál ilyen menedzsmentnek a tagja.
1: Hogy nem ülünk bele semmibe.
2: Nem, hogyha akartok valami
0: ez
2: nagy...
0: Ez az első, amit megtanultál.
2: És őszintén, tehát, hogyha be akarok mutatni egy sportos autót, ami futurisztikus, miért a világ legjámborabb emberét hívom oda, aki valószínűleg a gázpedálra rá sem mer lépni.
0: Tehát mostanra nézve szerintem azért, hogy megvédje őket. Tehát, hogy nem tudok másra gondolni, hogyha a pápa ott áll az autó mellett, akkor talán nem támadják annyian. Nem tudom. Tehát, hogy tényleg.
1: Hát azért, mert olasz életérzés, ugye, és akkor
2: a pápa amerikai.
1: Oké, de Rómában él.
0: Pont ugyanolyan képzavar, mint ez a Ferrari most.
2: Igen, az iPhone tervezője tervezte az olasz életérzést. Há, hogy? És az amerikai pápa meg beleül, és legalább egy gyorsasági pályára bedobták volna, nyomjad Leo. Érted? De semmi. A pápa simogatta a lovat.
1: Hát mert nem tehet más. Lehet, hogy megáldotta ezt az új...
2: Hát nem kellett volna Crocsban jönni, akkor lehet vezetni is. Nem, mondjad, bocsánat.
1: Nem Crocsban jár. Egyébként, hanem jó cipőben jár. Miért ezzel is foglalkoznak, hogy mi van ott, mit hord a lábán. De a lényeg az, hogy szerintem próbálták feldobni, meg marketingelni ezt. Mert lehet, hogy ők is érezték, hogy...
2: Ez miért a pápával, miért nem Hamiltonnal? Vagy, tehát érted, vagy...
1: Nem
2: tudom, Axl Rose-ra.
0: Ő vállalta egyedül a pápa.
1: Hamilton nem vállalta el. És a pápa meg minden felkérésnek örül.
2: Te dolgoztál ilyen sztárügynökségnél. Hát ez minden... hát,
1: ott is mindennek örültünk. Mindent elfogadtunk, amit hoztak.
2: De Erdő Péter Bíborost le tudtátok volna szerződtetni valami termékre?
1: Abszolút.
2: És komolyan, hova? Nagyon.
1: Hát nézd...
2: Menjél a Péter.
1: Péter fel kellett volna hívni, megkérdezzük, mennyi az óradíja, és akkor megkérdezzük, hogy
2: szerinted egy bíborosnak van óradíja?
1: Hát valahogy, valaki csak kifizeti. Csak valaki csak
2: kifizeti. Most komolyan, hogy csináltad
0: valahogy ebből más kihívi.
1: Nem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A gyerekek is véleményt mondhatnak majd az oktatási kérdésekről. Egyre aggasztóbb az ebola helyzet Kongóban. Bárhol lehet ma eső. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják majd véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjükről szóló kérdésekről. Csalókák lehetnek az online értékelések, ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
3: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
2: Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány két hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzéseket. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában, egy rendőr miatt rémültek meg, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, még péntek este. 35 megbokrosodott paripa vágtázott az olasz fővárosban, az incidensben 4 ember és 15 ló sérült meg. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Adta hírül az útinform. Közben az M3-ason Bagh térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 3 perccel. Na, én azt gondolom, hogy Évi, csapjál egyből bele, mert rengeteg BR-es témád van, nem?
2: Így van, BR-ről fogunk beszélni, és néhány színes dolgot összehoztam. Egyrészt beszéljünk arról, amiről beszéltünk reggel, hogy milyen érdekes, hogy mennyi világsztárt idehoztak úgy, hogy nem is tudunk róla. Tehát Mick Jaggerről most beszéltünk múlt hét pénteken, nyilván nem minket hallgat, de azért írhatott volna annyit, hogy itt leszek, és megdumálhatjuk a hétvégét. Tehát hogy jön ide, hogy hozták ide úgy, hogy nem is hallottunk róla, és még az utcán se láttuk. Tehát senki nem fényképezte le.
1: Hát nem hinném, hogy begyalogolt.
2: De hogy hozzák ide azokat a sztárokat, hogy nem tudunk róluk semmit? De és
1: hát úgy, hogy én elmondom, hogy. Tehát, hogy ez nagyon jó, hogy mi vagyunk a rendezője ennek. Csak nagyjából mi adtunk egy díszletet egy cégnek.
2: Igen.
1: Tehát közünk nincs ehhez. De ezt megcsinálták maguknak. Hát nézd meg, ott volt a David Beckham az ő saját tévéstúdiójával valamelyik, nem tudom...
2: Szerintem talán
1: Sky Sportban. Mit?
2: Sky Sport, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: Azt hiszem a Sky-t, és ő meg meghívta a Mick Jaggert. Most az, hogy a magángépek és a kis autók ide feltűnés nélkül tudnak közlekedni, hogyha megfelelő ilyen belépőjük van, az a felől nincs kétségem. És igenis, ide tudták hozni Mick Jaggert, David Schwimmert, nem tudom kicsodát. Tehát, hogy nekünk ehhez közünk nincs. Tényleg, én néztem a néha átkapcsoltam a németekre, azt tudtam még ingyen kvázi nézni. Hát sokkal több interjú, sokkal több vendég, sokkal több. Tehát nálunk ott áll drága, és imádom egyébként tényleg Lisztes Krisztián, aki egyenöltönyt kapott még két csávóval. Érted is?
2: És az egyik a riporter volt.
1: És egyik a riporter volt, de... Néne értél legalább költött. Tehát, hogy ugyanaz a diszzsebkendő, meg minden. De hát már a németeknél is sokkal, de sokkal nagyobb figurák, arcok voltak. Gondolj bele, hogy az angol, aki azt a csatornát nézi, ahol a David Beckham kommentátor, és ott áll mellette a David Schwimmer a Jó Barátokból, ott áll mellette Mick Jagger, és még sorolhatnám.
3: Elég szigorú
1: csapat. És közünk nincs hozzá.
2: Igen, de ezt például nem tudtuk volna megvenni, és csak lefordítani nekünk magyarra. Tehát, hogy ritkán tudjuk, mert őszinte leszek, egy kicsit jobban hiszek David Beckhamnek, mint Lisztes Krisztiának. Tehát valamelyik játszott BL döntőt többet is.
1: Jó, de ne nézd le Krisztián, mert nagyon...
2: Nem nézem le csak egy ilyen helyzetben.
1: De én is azt gondolom, hogy a BL-t nézek, nekem is a David Beckham volna az érdekes. Valóban.
2: Na mindegy, úgyhogy, de és az meg a másik, hogy Anettnek van egy, képzeljétek, egy külön története, mert hogy ugye voltak világsztár labdarúgók, Roberto Carlos, Luis Figo, Cafu, ők egyébként a városban is itt voltak, tehát hogy ők ki is mentek az utcára, és például a Csabinak Cafu töltött
4: sört, tehát csapolt. Hogy ő csapolta, igen, mert ugye ilyen VIP rendezvényen volt a meccs után a Csabi, és akkor képzeljétek el, hogy ott a Cafu volt az, aki még le is videóztam, mondom, mekkora mázlid van.
2: Tehát az egy világbajnok labdarúgó, igen. Brazil labdarúgó.
4: Igen.
2: Sörcsapol Magyarországon, tehát azért...
1: Igen. Figyelj, maga a rendezvény tök jó volt, csak véletlenül nagyon kevés közünk volt hozzá. Ahhoz volt közünk, hogy tényleg a rendőri biztosítását viszont tök jól csináltak. Tehát nem volt balhé, jól csinálták.
2: A rendőri biztosítással kapcsolatban, hogy komoly rendbontás nem történt, 13 egyedi jogsértés volt, és 6 ember előállítását jelentette a rendőrség. Ennyi. Illetve a mentőszolgálat pedig 40 embert látott el, kisebb-nagyobb sérülésekkel, és 8 embert kellett kórházba szállítani. És itt volt körülbelül 150-200 ezer ember. Tehát akiket nem, vagy tudtuk, hogy jönnek, de nem ide valósiak.
1: Viszont, nem ide valósiak.
2: Viszont ami nagyon érdekes, és azt nem tudjátok, legalábbis én sem nagyon tudtam eddig erről, képzeljétek el, hogy a labda, amivel játszanak, az egy okos labda, amit 6 órát bír ki töltés nélkül.
1: De mire?
2: AI labda.
1: De mit csinál? De mit AI-ozik?
2: Hát egyrészt van benne egy nagyon pici akkumulátor, mert hogy egy kicsi chip segíti a játékvezetőket a döntés meghozatalban. És ugye ez a labdarúgó világbajnokságon is fogják már használni, és percenként 500 adatot szolgáltat. Tehát a repüléssebességet, az, hogy mikor értek hozzá, az, hogy és bárki hozzáér, bármi történik a labdával, az megy be ugye a varkocsiba, és látják. Tehát amikor azt mondják, hogy például kezezés, vagy az, hogy vonalon kívül van, ezt mind a labda ezt az adatot tudja szolgáltatni. Képzeljétek el.
1: Érez a labda?
2: Érez. Mindent érez. Érzi a pörgés sebességét, a rugás sebességét.
1: De ezek maximum utólag érdekes dolgok ezeket kielemezni, de ott a játék alatt milyen előnye van?
2: Az, hogy azonnali adatszolgáltatásra.
3: Van egy vitatott helyzet, és már a VAR-nak oda üzen, akkor ők már egyből tudnak ott a VAR szobában ez alapján is mérlegelni, hogy mi a helyzet.
2: Hogy kéz volt, hogy hozzáértek.
1: De honnan tudja, hogy kézzel vagy seggel ért hozzá?
2: Hát azt nem tudja, hogy kézzel vagy seggel ért hozzá, de azt hozzá, hogy hozzáérnek, és hogy gyakorlatilag...
3: Hozzám értek. Gondolod, így üzenek, ne parázzatok, a seggéhez pattantam.
1: Nem most komolyan. Mert hogyha lenne benne kamera, vagy mit tudom én. De jó, nem tudom, hogy ez nem felesleges-e, csak úgy nem.
2: Szerintem nem láttad a mérkőzést?
1: De láttam a mérkőzést, tehát, igen.
2: Hogy nem érzed azt, hogy nagyjából minden pillanat vitatott kérdés.
1: De, tehát ez a kétségben is voltam esve, hogy tényleg ennyire nem tudják most már, hogy mi van. Hogy minden pillanat vitatott kérdés. A bíró már nem tud semmit sem mondani, már mindenért rohan. Egyébként a bíró tök jó volt.
2: Nagyon jó volt.
1: Szerintem nagyon jó bíró volt. És a lényeg az, hogy annyi technika van már, hogy nem feltétlenül. És azért hány labda van körforgásban? Tehát ne felejtsük, hogy most a kis labdaszedő gyerekek láttad? Ilyen kis bójákra rakják le, igen.
2: Igen, hogy azt is kivívták, hogy most már nincsenek labdaszedők, illetve ugye vonalon kívül vannak, a panelen kívül, és ők tehetik rá a labdát. Miért? Ugye beszéltünk erről is, mert hogy ugye tudja befolyásolni a játék menetét a gyerek.
1: Erről beszéltünk Horthy Gáborral. Láttuk is, hogy ez most hogy működik. Oké, akkor ezek szerint most van kb. 12 labda.
2: Így van.
1: Az mind adja az adatot a VAR-nak?
2: Igen, mindegyiket. Mindegyik adatot adja.
1: És mi van, hogyha egy labdát ki... Na, a csába.
2: Akkor
3: az új
1: és én elkapom. És én elkapom, és nálam van a labda.
3: Akkor onnantól a varszoba téged megfigyel.
1: Elkezdem ütni a labdát, meg minden. Akkor a varszobában ding, ding, ding, ding.
3: Hazaviszed, dekázgatsz, befekteted az ágyad, de mind látja a varszoba.
2: Igen, és minden adattal gyakorlatilag tudnak mit kezdeni. Az, hogy kérdés, hogy mennyit használnak belőle, és milyen gyorsan tudja feldolgozni a játékvezetők, az már inkább egy másik kérdés, de ezen a meccsen szerintem akkora kérdésköre nem volt.
1: Nem. Tök jól lett levezetve ez a mérkőzés. Én bírónak mondom, te játékvezetőnek, de azért, mert a sportvilágából jössz, én meg.
2: Mert nekem
1: én meg tisztességes ember vagyok.
2: Igen, nekem megtanították, hogy játékvezetőnek hívjuk őket. De a másik, ami nagyon érdekes, hogy számomra az egy nagyon nagy kérdés, hogy a Paris Saint-Germainnek és az egész klubnak a filozófiája arról szólt, hogy ugye létrehoztak egy új csapatot, amelyben nincsenek benne a nagy világsztárok. Hogy itt azért felmerül a kérdés, hogy akik a világsztárok, Messi, Mbappé, hogy végignézik, hogy már két BL-t nyernek egymás után.
1: Nélkülük.
2: És amikor nélkülük, tehát bizony. Az milyen dolog. És azért ez mindenhol... Nem
1: jó
2: csak
1: leső dolog, szerintem.
2: Mbappénak?
1: Nem, nekik nem. Jó leső dolog azoknak, akik egyébként egy csapatot, mint vele Luis Enrique, összehoz ilyen emberekből. Tehát, hogy nem a világsztárok teszik ki a sikert.
2: És mi a véleményed arról, hogy a nagy klub, tehát a nagy játékosok, akik ott voltak, nem tudtak nyerni. És megint arról szól minden, hogy a Párizs úgy nyer, hogy nincsen világsztár köztük.
1: Ezt mondom.
2: Dembélé ott van, megnyert az aranylabdát, de nincsen világsztár. Akkor az a tény, hogy nem kellenek világsztárok egy csapatba.
1: Bocsánat, mindenki egy picit világsztár. Tehát, hogy aki a Paris Saint-Germainben játszik, az nevezzük világsztárnak, lehet vitatkozni, most mi számít annak, vagy mi nem, de egy olyan csapatban játszik, amelyre az egész világ odafigyel. Tehát elvileg a neve ismert valamelyes. Ha most olyan világsztárokról beszélünk, mint Mbappé, vagy Messi, vagy Ronaldo, akkor azoknál van valami plusz. És ez a plusz, ez micsoda? Ez a plusz egyébként sok minden. Ügyes marketing stratégia, ego, allür, tehát minden, ami egyébként egy rock zenésznél is van, ez még párosul. A többiek ennél szerényebbek. És ezért tűnnek ők ki. Többek között. Nyilván a teljesítményük is nagyon jó, De ezért tűnnek ők ki, és szerintem ezzel is válnak elviselhetetlenné sokszor egy csapatban.
2: Mert hogy annyira nagy sztárok, és akkora egóval rendelkeznek, és annyival jobbak, hogy nem tudnak integrálódni a többiekhez.
1: Az annyival jobbak az relatív, szerintem. Nézd meg Luka Modricot, világsztár, ugye?
2: Igen, Real Madridban volt.
1: Semmi probléma nincsen, nem is volt soha, nem?
2: Igen, egy nagyon rendes játékos, középpályás volt.
1: Pontosan, semmi hiszti, semmi ízés. Tehát ő vele nincs ez a kérdés, hogy vele menne-e a Real Madrid, vagy nem. Persze, hogy megy. Érted, mit akarok mondani?
2: Értem, amit mondasz, hogy nem kell ahhoz sztárnak lenni, hogy jó legyél, világ legjobbja legyél. De ugye körülöttük van ez a körítés, ami miatt. Na mindegy, szóval lement a Bajnokok Ligája, és hagyd mondjam meg, és hagyd köszönjem meg a kollégáimnak a munkát. Képzeljétek el, hogy az FKF vasárnap reggel 8-9 órára rendbe tette a Hősök tere és környékét, illetve azokon a helyeken.
1: Kollégáim, nem értettem, mire szépen.
3: Igen, kapunk egy köszönetet, miért?
2: Igen, és azt akarom mondani, hogy néztem képeket, hogy micsoda készületek voltak, tehát hogy ki tanultak talán a legnagyobb létszámmal, és olyan szépen rendbe tették a várost, hogy másnap nyoma nem volt annak, amit az ünneplés, amit az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói csináltak, úgyhogy én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ilyen összefogással ezt megoldották, mert óriási munka lehetett benne.
1: Na, így van, köszönjük szépen. Tényleg egyébként nagyon szépen lebonyolítottuk ezt a BL-t. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg szuper.
2: Zökkenőmentes. Én arra vártam, hogy hétfőn lángokban állva én nem is tudunk bejutni.
1: És... ezek Párizs éget, de hát ott...
3: Hát ott már megszokott.
2: Ez normális.
1: Igen. De egészen onnantól, hogy megérkeztek, tehát hogy a Ferihegy egyet megnyitották, és azt tehát jó előre gondolva arra, hogy itt micsoda forgalom lesz, szerintem szuperül csinálták. Jó, jövünk vissza azzal, hogy a nyaralás itt áll a küszöbön, itt van a küszöbön, és nagyon sokan gondolom ma is még ilyen régi módon, vagy úgy terveznek, hogy utazási irodának a kínálatait nézik, vagy saját maguk megterveznek, foglalnak ide-oda jó bevált helyekre, de hogy a mesterséges intelligencia ebben tud segíteni, azt hiszitek, hogy ez valami amerikai hír, nem, magyar, képzeljétek el, hogy a magyarok 13%-a rendszeresen a mesterséges intelligenciától kér tanácsot a külföldi utazásait illetően.
2: Azt a mindenit.
3: Nem csak ilyenekben, hogy szállásfoglalás, akár abban is, hogy idegenvezetőként funkcionáljon egyébként.
1: Hát az meg te, így
3: igen,
1: van.
3: Van zseniális.
1: És beszélünk majd arról, hogy mi hogy szoktunk egyébként utazást szervezni saját magunknak, illetve megnézzük, hogy különböző célcsoportoknak, különböző magyar célpontra, mint Székutas, Pécs és Zalaegerszeg, mit ajánl a mesterséges intelligencia. Tehát például egy jamaikai fiú csapatnak, akik bulizni akarnak, mintha nem lenne holnap, mit ajánl Székutason?
3: Igen. Teljesen életszerű szituáció, abszolút.
1: Megmutatjuk, jövünk vissza.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többfile dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedakurt.
13: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek? Szép lézer.hu.
15: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpautó.hu/30éves ajánlat oldalon.
16: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-a a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
17: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
18: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
19: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI, akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Ismét raziáznak a rendőrök, jönnek az önvezető buszok Norvégiában. Változékony idővel indul a meteorológiai nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott lesz szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Újabb razzia indult az utakon, a héten a motorosokat figyelik kiemelten a rendőrség. Az URFK egy európai roadpoll akcióhoz csatlakozik. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visel-e bukós isakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta a rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
23: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb kihatása.
22: Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelye már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. Ezzel egyébként enyhülhet az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiány. Ne maradjon ma otthon az esernyő, állítólag sok felé lehet zápor, zivatar. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre is, záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az Útinform tájékoztatása szerint az M30-as autópályán Kis-Tokaj térségében a 21-es kilométernél még hajnalban egy kamion árokba borult. A műszaki mentése jelenleg is tart. Már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, szakaszos torlódás jeleztek az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között. Az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól 2-3 kilométer hosszan már telítettek a sávok, lassulva haladnak az autók. Egyre több az autó az M2-es autóúton, Vác és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre közelében is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc van most, és mindenkinek jó reggelt megint. Drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, hú, gyerekek, ez a tankcsapdaszám hidegrázós, aztán mennyire jó ez a dal, Tibi bácsi szólója, Isten király császár. Igen, igen, ez mindig valahogy kiváltja ezt a reakciót, bármikor lejátszuk. Jó, és itt már sokan írják, nem van itt egy közlekedésünk. Jó reggelt Istennek, a gyorsforgalmin kifelé, a reptér felé most robbant le egy taxis, kezd alakulni a torlódás, Nóra.
3: Köszönjük szépen.
0: Igen. Jó, itt már írják le egyébként, hogy hogy szoktak nyaralást szervezni, szóval itt vagyunk nagyjából a nyaralási szezon elején, küszöbén, és én nem tudom, hogy ki, hogy van, volt eddig ezzel, de gondolom sokaknak a teljesen logikus az, hogy vagy az Ibusznál, vagy a Tuinál, vagy a Neckermannál, vagy a Vistánál keres magának egy megfelelő időpontot, most persze külföldi úti célokról beszélek, vagy online foglalt szállodát, egy repülőjegyet, vagy egy all-inclusive út, stb., és akkor ezt így befizetjük. Nagyjából így megy, nem?
1: Körülbelül így megy. Én mondjuk azok közé tartozok, egy pár éve kezdtem el nyaralni, mert hogy nem volt rá lehetőségem, és én még jelenleg az vagyok, aki mindent megtervez külön-külön. Tehát nem fizettem még be soha ilyen utazásokra. Tehát nem tudom miért.
2: Pedig ez teljesen jó, mert amúgy meg ez az idegen, vagy ez az utazási irodás történet egy biztonságot is ad legalábbis, én azt érzem.
0: Igen, és azért a nagyon sok honfitársunk ugye nem érzi magát teljesen komfortosan külföldön, annál is inkább, mert hogy nem beszél idegen nyelvet, és azzal, hogy egy ilyen, mondjuk az, hogy szervezett útra, vagy all-inclusive útra befizeted magad, akkor téged ott gyakorlatilag végvisznek egészen az első koktélodig. Tehát, hogy kézen fognak és elvisznek. És ott aztán már nagyon nagy dolgod nincs, mert csak azt kell mondani, hogy Vladimiri,
1: Mojito,
0: swimming pool, de azt már nem is kell mondani, ezt látod. A kajánása, az is önkiszolgáló, azt látod, hogy az most baklava, meg szendvics,
1: chicken.
0: Meg chicken, izé. De nem nincs chicken, látod, ami tetszik, azt leveszed. Szóval, hogy tényleg így bambán végig lehet tolni a világ bármely pontját, hogyha egy ilyenbe előfizetsz. Egyébként jó is, tehát nincs ezzel baj, de neked nem javaslom. Először is kutyával vagy, másrészt meg ez főleg a gyerekes családoknak jó. Uh-huh. Tehát, hogy ott tényleg olyan tud lenni, és tényleg tök minden a világ melyik pontján vagy, most éppen Tunéziában, Egyiptomban, vagy Törökországban. Ezek a szállodák, ezek mindent tudnak, és a gyereket biztonságban, ha kér egy fagyit, nem kell nézned, hogy van erre még 3 eurót, hanem odamész is kapsz egy fagyit, és magadnak egy koktélt, és így el vagy.
2: De nagyjából ezzel olyan mindegy ezekkel az all-inclusive-okkal, hogy a világ melyik részén vagy, mert oda úgyis bezárkózol, és kész.
0: Tehát így van. Na, egy ilyenre vitettelek el téged.
2: Így van, Törökországba el kellett mennem, és aztán, de jó volt. Nem volt választási lehetőségem, mennem kellett.
0: Így
2: te
0: van.
2: És az akkori párom összefogtatok, és onnantól nekem ott volt a repülőjegyem, és kész.
0: Hát kb. Így. Gyurit összehoztam a kedves utazási irodás ismerősömmel, és akkor ők már meg is beszélték. Gyuri azt nézte, hogy minél olcsóbb legyen, ez összejött. És
2: még jó is volt.
0: És jó is volt ráadásul.
1: És neked is kellett menni vele, vagy csak Gyurinak?
0: Ja, nem. Nekem nem kellett
2: menni. A reptéren integetett. Azt figyelte, hogy a repülőgépre fels

0: csekkolni például a Székutast.
1: Abszolút, igen.
0: De Pécset, a Gyuri is, de Zalaegerszeget mindannyian. Tehát, hogy ez a három úti cél, de nagyon különböző igényekkel. Jó? És nézzük meg, mi sem tudjuk, hogy mit válaszolt a mesterséges intelligencia. Az első Pécs. Azt írtuk neki, hogy egy bajor asszonykórus három középkorú tagja vagyunk. És Pécsre a mediterrán hangulatú egyetemista városba utaznánk. A mániánk az éneklés, ezért olyan helyeket keresünk a városban, ahol lehet vidáman dalolni és utcazenélni. Bajor népdalokat előadni. Minden nap 3 és 6 óra között, tehát akkor érünk rá.
2: Akkor vagyunk dalos kedvünkben nagyon.
0: Ragaszkodunk a német koszthoz, tudjuk, hogy ez gáz, de más nem eszünk meg. Olyan hely is érdekelne bennünket, ahol férfiakkal ismerkedhetünk, szerelem sincs kizárva. Fontos, hogy utazásaink során a legjobb helyi hangszerkészítőtől mindig hazaviszünk egy hangszert. Állítsd össze nekünk a 4 napos programunkat 45 másodpercben. Ezt kérdük az AI-tól.
2: Tömörítsen is, aha, szuper.
0: Igen, mert ezt nem lehet végigbírni, hogyha izé. Na jó, gyerekek, ezt ajánlja Pécsre a bajor asszonykórusnak.
3: Kedves bajor pacsirták! Üdvözlet Pécsett a Kultúra és a Napsütés fővárosában. Figyeljétek az órát, mert délután 3-kor élesedik a hangszár hadművelet. Első nap. Irány a Széchenyi tér. Délután 3 és 6 között a dzsámi lépcsőjéről zenghet a bajor jódli, a helyi svábok imádni fogják. Este vadászat egy helyi hangulatos sörözőben. Jöhet a csülök is a fehér kolbász édes mustárral, semmi magyaros kísérlet. Második nap. Szélba vesszük a Zsolnai negyedet. Itt az egyetemista srácok között lehet ismerkedni, garantáltan flört veszélyes zóna a mediterrán parkokban. Estére romantikus sörözés a fiatal egyetemista pasikkal a Bazár sörbárban. Harmadik nap. Vad utca zene a Király utcában. A sétáló utcán lesz számtapsvihar. Utána irány a Hangszervíz BT, ahol beszerezhetjük a legújabb helyi hangszert a gyűjteménybe. Nincs mese, cipelni kell hazáig. Negyedik nap. Nagy finálé. Délutáni búcsú koncert a Tettyei romoknál, ahol a vízhang is nektek énekel. Este pedig egy utolsó roham a helyi sváblegények ellen a sörözőkben. Isten hozott titeket, csajok! Induljon a pécsi Oktoberfest!
0: De várjál, ez is azt mondta Gianni, nem Gianni.
2: Jó, hát egy kicsit megzavarodott.
0: Másrészt azt mondta, hogy és akkor egy csülök egy német kocsmában, vagy valami ilyesmit, de nem mondta, hogy melyik.
2: Igen, de hát én úgy vettem ki, hogy a Széchenyi tér környékén ő egyből tud, és nekem is beugrott, hogy ott a Király utcán ilyen kaját lehet azért.
0: Van tenni. Olyan hely,
2: ahol... Igen, szerintem igen. Nekem inkább az volt a meglepő, hogy egy a bajor asszony kórus tagjaiként minket ráküldött egyből az egyetemista csávokra, tehát ne foglalkozunk semmivel.
0: Középkorú tagok, igen.
2: Igen.
0: Hát volt egyetemista, tud lenni az a szint, amikor... 3 ilyen 45 és 50 év körüli bajor asszonyt. Igen. Ők szépen tercelve énekelnek amúgy. Tercelve. Hogy hazavigyétek magatokkal?
2: Volt olyan, barátom, aki ezt meglépte, de azt mi csodálattal néztük csak. Mi nem tudtuk eljutni, ez a szuper csillagharcos szintre nem értünk el soha.
0: Én tudom a feje, hogy nekem lett volna. Biztos szerintem, hogy megcsináltam
2: volna. Hát ott tercel neked.
0: Hát én szeretem a tercel.
2: Eléd áll, és egy akkorát tercel ott neked. Hát persze.
0: De tudod, mi az a tercelés? Nektek nyilván az, ami gusztustalan.
2: Ez egy muzikális dolog, tesó. A gusztustalan az maximum.
0: Jó, akkor örülök, hogy tudod.
2: Persze.
1: Ne csináljunk a tercből olyat, mint az osztrikából.
0: Igen, köszönöm szépen. Köszi. Jó, gyerekek, jöjjön Zalaegerszeg. A következőt mondtuk a mesterséges intelligenciának. Egy cseh nyugdíjas cirkuszi törpe vagyok. 3 napot töltenék el Zalaegerszegen, szeretem a termálfürdőket. A munkám során hozzászoktam az állatokhoz, ezért bárhová utazom, szeretem megnézni a helyi egzotikus állatokat. Partner kapcsolat hiányában utazásom során meglátogatnék egy bordélyházat is. Csak halat eszem, ezért csak helyi hal specialitásokat kóstolnék meg. A 4 napos programot 45 másodpercben rakd össze. Tehát ő egy nyugdíjas liliputi, egy cseh cirkuszból, akinek nyilván van az állatokkal, de hát azért figyelembe kell venni, mit tudom, lépcső, lift,
2: persze,
0: mit tudom én, ilyesmi, járda, minden, de tud ő lépni meg rohanni, tehát csak hogy nem, hogy tudjátok, hogy kire gondolunk.
2: Persze, abszolút így megvan, és hát szereti az állatokat, egzotikus állatokat.
0: Simogatni, illetve ugye nő hiányában neki azért szüksége van erre a levezetésre, amit valamilyen legális ilyen... Zalaegerszegi helyen, nyilvános házban. Igen. Szeretném.
2: De kár, hogy nem futottak össze a bajor asszony kórussal.
0: Na jó, ezt tanácsolja neki az AI.
3: Aj, kamasú! Úgy szintén üdvözöllek Zalaegerszegen.

0: Csűnat. Indítás a Gébárti tófürtőben. Na itt azért figyelj magadra, mert a nyílt vízen garantáltan nem ér le mindenhol a lábad. Szóval a biztonság kedvéért az úszógumit ne hagyd otthon. Délután irány az alaegerszegi piac, ahol a helyi halsütőnél a süllő akkora, hogy ketten is alig bírjátok majd el. Második nap. Mivel nálunk a bordélyházak nem legálisak, ma intézünk neked egy olyan privát kényeztetést a Willis Hotel wellnessében, hogy a fejed búbjáig belepirulsz. Harmadik nap. Állatos nap. Elnézünk a Göcsei Falu Múzeumba, ahol a helyi kecskékkel végre szemmagasságban tudsz barátkozni. Este jöhet egy igazi, gőzörgő, helyi vacsora a kvártéház étteremben. Negyedik nap. Levezetésként csobbanás az Aquacity csúszdáin, végül egy búcsúhalsütés a tóparton, hogy legyen erőd a hazautazáshoz. Na barátom, zsebrevágjuk ezt a várost. Induljon a négy napos zalai mutatvány.
1: Hűha, azért bevallom, nem volt teljesen túl píszi az alacsony növésűekkel szemben.
2: Nem,
1: ez a...
2: így végigvitte ezt a kis megalázgatást ugye a magassággal kapcsolatban.
1: Végig alázta.
3: Igen. Igen.
2: Majd
3: végig.
2: Szemezhetsz a kecskékkel, barátom.
3: Meg igen, úszógumit vigyél, nem fog leérni a lábon. Igen.
2: Gondolom a szálloda, a wellness szálloda is külön lájkolta, hogy oda lett küldve egy átfogó kényeztetésre.
1: És frankon valami egy konkrét zalaegerszegi szállodát megnevezett az AI, hogy ott tud incselkedni fizetős nőkkel?
2: Mi erről nem tudtunk, hogy...
1: Én mondom, nem tudtuk, hogy mi jön. Hát ez így van. Hú, gyerekek!
2: Reméljük, nem buktattunk le senki.
1: És mi volt az első? Valami G-bár volt? Jézus
2: nem
1: Mária!
2: Nem spórolt a kalanda a cseh cirkuszi barátunknak.
1: Cseh nyugdíjas cirkuszi törpe vagyok. Azért ez megalázó volt.
2: Igen.
1: Igen. Na jó, itt van az utolsó, székutas lesz, jó?
3: Jó.
1: Nagyon kérlek, hogy te, mint szakember, figyeld, jó, hogy hova,
3: jó.
1: Hova küldik. Azt mondja, kedves AI, jamaikai 20 éves fiatalok vagyunk. Székutason szeretnénk eltölteni 4 napot, fejenként 400 USA dollárt tudunk elkölteni mindenre. A szállás mellett szeretnénk zenei programokban is részt venni, fiatalokkal együtt bulizni, sok alkoholt inni, és egy épületben gyönyörködni. Terveznek az útunkat 45 másodpercben. Ezt mondta a jamaikai fiataloknak az AI.
0: Első nap. Kulturális sokk és bemelegítés. Csekkolás a Kutasi Puszta vendégházba, aztán irány a Vásárhelyi úti neogótikus református templom és a Szent Mihály templom. Építészeti csodák így letudva. Este cél a helyi kocsma és a talponálló, kőbányai, kevert és a kerítés szaggató házi pálinka, hogy estére folyékonyan beszéljetek magyarul. Második nap. Felejtsétek el a gyógynövényeket. Wellness napot tartunk a szomszédos orosházán, a legendás gyopáros fürdőn. Termálvíz, sauna park, csillezés. A jamaikai életérzés garantált, csak füstmentesen. Este a vendégház teraszán pálinka ivóverseny. Harmadik nap. Mivel a helyi klub élet a busz megállóban koncentrálódik, átugrotok a szomszédos vásárhelyre. Irány a pepperoni bár vagy a helyi pubok bulizni. Ennyi dollárral ti lesztek az est VIP vendégei. Utolsó nap. Vadregényes levezető nyugi nap a közeli kakasszéki tónál, miközben a Stegen szól a JBL-ből a dub. Este pedig kerti magyaros szalonna sütés a vendégház tűzrakó helyénél. Srácok, mire letelik a negyedik nap, a pálinkától és a gyopárosi élményektől, már citerával nyomjátok a regit.
3: Na, minden stimmelt, minden valós.
2: Az is, hogy a busz megállomban zajlik a kulturális élet?
3: Igen.
1: Igen? Mi ez a pálinka ivóverseny a panzió teraszán?
3: Hát figyelj, minden...
1: Mindenki iszik.
3: Mindenki iszik, és ott ugye sokan pálinkát főznek, és valószínűleg kínálgatják egymást. Gondolom, hogy a helyi vendéglátós is azt mondaná, hogy gyere, ez a legjobb megkínálat.
2: Tehát akkor ez minden így zajlik székutason.
3: Minden, igen, minden. Igen.
1: Húha, tehát akkor stimmel.
3: Abszolút, igen, igen, igen, meg tudom erősíteni.
1: És 400 dollárból nagyon el vagy.
3: Szerintem fél évig is.
1: Jó, na, én kíváncsi vagyok, hogy a mi hallgatóink, hogy is mondjam, tehát amikor nagyon jól jött volna, ezt szeretnénk megkérdezni, amikor nagyon jól jött volna, ha a nyaralásotok szervezésébe besegít az AI, mert nem sikerült, amit az a nyaralás. Tehát teljesen elrontottátok a ti szervezéseteket. Biztos, hogy volt ilyen.
3: Biztos, hogy nagyon sok van.
1: Ugye? Tud lenni, akár utazási iroda, hogy olyan szállodát foglalt, ami kibírhatatlan. Vagy sose érkeztetek meg valami miatt.
2: Vagy olyan programra, ami tragédia volt, olyanra sikerült befizetni.
1: Pontosan. Oh, igen, igen, igen. Jött az elefánt, és nagyon taposta a feleséged.
2: Oh.
1: Volt ilyen?
2: Volt, nem olyan rég. Olvastam, igen.
1: Volt, igen. Vagy a Maki majom Indiába ellopta a fényképezőgépedet. Tehát, hogy nagyon sok
3: nekem
1: minden...
3: Nekem Dél-Afrikába a csokimat vitte el.
1: Komolyan?
3: Igen, képzeljétek el.
2: De gondolom nem élte túl a majom.
3: Nem. Igen, ez egy sikeres történet lenne.
1: Na, szóval, amikor nagyon jól jött volna az AI az utazás tervezésében, mert a ti utatokat valami nagyon elrontotta. Ezt írjátok le 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retrórádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Augusztus 14-én

0: Botond Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Széflézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek széflézer.hu.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
8: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A gyerekek is véleményt mondhatnak majd oktatási kérdésekről. Lovak szabadultak el Róma belvárosában. Változékony idővel indul a nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják majd véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjükről szóló kérdésekről. Csalókák lehetnek az online értékelések, ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
13: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasjuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
12: Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány két hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzéseket. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában, egy rendőr miatt rémültek meg, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, még péntek este. 35 megbokrosodott paripa vágtázott az olasz fővárosban, az incidensben 4 ember és 15 ló sérült meg. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást jeleztek az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között. Az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól is 2-3 km hosszan már telítettek a sávok. Egyre több az autó az M2-es autóúton, Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében és a Csepel-sziget két gerinc útján is. Közben az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Adta hírul az Útinform.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: volt tényleg minden. Nagyon jó volt.
1: De bocsánat, a Tájcsajnál laktál?
0: Voltam náluk is, de mivel ugye jártuk az országot így, ugye a két hét, tehát körülbelül ilyen 2-3 napot voltam nála, és akkor...
1: Elindultál vele?
0: Többi időt pedig mondtam neki, hogy akkor rakjon össze egy ilyen programot, hogy szerinte hova érdemes elmenni, vagy mit mutatna meg nekem, és akkor a két hét alatt elég sok helyen jártunk Tájföldön. Ráadásul olyan helyeken, ahol általában nem annyira a turista paradicsomok, ahol tele van amerikai meg angol turistákkal, mert ugye főleg azok szerették abban az időben Tájföldet, és tényleg olyan helyekre vitt el, ahol európai embert nem is láttak.
1: De jó. És jó volt. És minden is egyébként szerelem, tehát ilyen szerelmet szimuláltál?
0: Volt is. Tehát nem kérdés, és még ez, az is jó volt benne, ugye, hogy Tájföld, ezt te is nagyon jól tudod, hogy ez híres arról, hogy vigyázni kell ott a lányokkal, hogy nehogy meglepetés érjen. És ugye
2: te is nagyon jól tudod.
1: Csak figyelek.
0: Hát igen, az a történetekből, amiket elmondtál a rádióban.
1: Na igen, és te figyeltél, ugye?
0: És így nem ért meglepetés.
1: Nem ért meglepetés. Hát jó, hát persze, hát előbb-utóbb kiderül minden.
0: Igen. Na és akkor ezután, amikor ez lezajlott, ugye hazaértem, rájöttünk, hogy ez ugye a távolság miatt, meg elég nehézkes lenne így megvalósítani azt, hogy most itt kettőnk jövője hogy lesz. Így abba maradt, és akkor a következő volt Fülöp-szigetek, ott ugyanez történet, internet, megismerkedés, következő lány, találkozás, 2-3 hét, hazajövetel, következő, ha jól tudom, akkor utána Szingapúr, aztán Malajzia, legutóbb Kína, és most megint tervben van egy Kína.
1: És a kínai lányod már ki van nézve?
0: Igen.
1: Oké. Okay. És ebből mindig, tehát mindig, most bocs, hogy ezt kérdez, ez egyfajta ilyen szerelemszínlelés, nem? Tehát te társkeresést...
0: Majdnem hasonló, mint amit a japánok csinálnak, hogy lehet bérelni barátnőt. Ez majdnem olyan, csak igazából annyival másabb, hogy ugye amikor Japánba bérelsz barátnőt, azt nagyon jól tudod, hogy mit tudom én, te kibérled egy hétre, utána a következő héten már egy másik pasi fog hozzá menni.
1: Nézd, a te tájcsajod az mit csinál most?
0: Valószínű, de nem úgy mentünk neki.
1: Én értem, de tehát ő is kalannak veszi, vagy ő azt hiszi, hogy itt megtalálja a szőke hercegét Európából?
0: A szőke herceg Európából.
1: Értem. És akkor a búcsúra mit mondasz, hogy most el kell mennem, hív a haza?
0: Persze, hogy megyek haza, és akkor majd még
1: hírok.
0: Beszélünk, és akkor folyamatosan...
1: Hát ez kész.
0: Szegény. Egyre ritkábbak lesznek a csetelések.
1: Értem, és eltűnsz. Jó. Milyen a kínai csajod a mostani?
0: Ezt hogy érted?
1: Hát hogy néz ki?
0: Hú, nagyon gyönyörű. Hát általában kínai csajok azok tényleg nagyon szépek.
1: És, hát, akkor, és akkor te mész Kínába hamarosan?
0: Igen, Shanghai, és akkor Shanghaiból mondtam, hogy egy ilyen 2-3 napos túrákra nézzen ki helyeket.
1: És te állod ilyenkor a cechet? Tehát, hogy...
0: Persze.
1: Jó. És oké, okay. És akkor szerelem van, meg minden van, és akkor jön a sírás és a ritkuló csetelés a végén.
0: Na, sírás nincsen, csak ritkuló csetelés. De hát igazából mindig megértik, hogy itt a távolság az mindig probléma. Először, amikor amikor mész, akkor ugye van ez a nagy reménykedés, hogy akkor tényleg ebből biztos, hogy lesz valami, és akkor, amikor visszajövök, akkor ugye, amikor beszélgetünk még, de egyre ritkábban, meg egy elfoglaltság, meg hát ugye a távolság, és akkor utána egy idő után meg, általában egy hónap
1: körül. Volt-e olyan, hogy egy ilyen csajhoz elmentél bármelyik ázsiai országba, és aztán nem volt semmi, mert nem volt meg a szikra, és akkor ott voltál, vagy hoppon, vagy nem nyúlhattál hozzá?
0: Egyszer volt egy malajziai, de az is jól jött ki, mert akihez mentem, az nem... lett olyan, mint amilyet képzeltem, de lett helyett egy másik.
1: Oké. Jó, Tomikám, minden oké amúgy?

0: Minden rendben van.
1: Ez a kérdés jó volt.
2: Na jó van, hát gratulálunk, köszönjük szépen a teljesen szokatlan utazási szokásaithoz, köszönjük szépen, és csak itt tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, szia Tomi!
0: Kellemes napot, sziasztok!
2: Neked is, szia! Amit szóltok?
1: Hát szó se jutott.
3: Tomi nemzetközileg szíveket tör össze azért, hogy kirándulhasson. Ez ilyet még nem hallottam, de...
2: De nem. Ő ezzel nem spórolni akar, nem. Hanem másképp akar utazni.
3: Így van, és másképpen is utazik, ez tény.
2: Én először azt hittem az SMS-éből, hogy ő azért keresi ezeket a csajokat, hogy azok adjanak neki szállást. De nem erről szól, a csajokkal megcsináltatja a programot, meg mindent.
1: Meg mindent.
3: Agycserébe szerelmet.
2: Agycserébe szerelmet, izé, és utána a ritkuló csetelés. Milyen, Anett?
4: Hm? Nem tudom, hagyd ne mondjam el, hogy mit gondolok erről.
1: Hát még szerencsé, hogy egyébként nem vagyok maláj. Képzeld, hogy mondjuk nem hódmezővásárhelyre akarna utazni, és akkor engem kezd el így felszedni. Én ezzel nem tudok egyetérteni. Hát, ne haragudjatok.
4: Igen.
2: Hát most nem egyetérteni akarok ezzel, hát vagy sem, csak...
3: Az biztos, hogy az AI nem tud versenyezni ezzel a projekttel. Tehát, hogy ennyi,
1: biztos, hogy nem.
3: Ennyi minden nem tud adni. Ez tény.
2: Na Gyuri, neked is meg kéne próbálni, csak ilyen közelibb helyeken, tehát mit tudom én, Brno.
3: Ja, azt hittem, hogy mit tudom, Debrecen, vagy Szeged, azt hittem.
2: Nem, egy picit azért külföldet, Brno, meg Eisenstadt, tehát hogy ilyen helyeken próbálj már csetelni csajokkal.
3: Kezdjük el társat keresni, guten tag. Jó.
2: Hát csak van valami alapangolod, amivel egy csehszlovák lányjal el vagy.
3: Persze, no. Simán, hát ezt annyit összedobok. Német-angol keveréke, bár megértetek bármiről. Simán.
2: Így van. Na jó, jövünk vissza nem sokára, ez egy érdekes kijelentése volt Stingnek, aki, hát nyilván tudjátok, ismeritek, zseniális előadó, zseniális zeneszerző, egyébként egy nagyon gondolkodó férfi, és miután most újra bemutatják az egyik musicaljét, ami nem szól másról, mint az ő kis szülővárosáról, Newcastle-ről, és az ottani munkásosztáról, akik ugye hajót építettek egészen azt mondom, a 80-as évekig. És ő gyerekként ezt látta, hogy kétkezi munkával a férfiak valamit alkottak, és erre nagyon büszkék voltak.
3: Igen, hogy nagyon rendben is voltak lelkileg, mert megvolt a kézzelfogható eredménye az életüknek, meg a céljaik.
2: És most azt mondja Sting ebben az interjúban, és ezen gondolkodtunk el, hogy miután a társadalmakban egyre inkább kiveszőben van a férfiak részéről a kétkezi munka, ezért az ő férfi energiájukat rossz irányba használják fel, és így válik a társadalom toxikussá.
3: Nagyon érdekes gondolat.
2: És ezen tényleg elgondolkodtunk. Én nagyon kíváncsi vagyok, Évi, hogy ti például mit gondoltok a kétkezi munkával dolgozó férfiakról, szemben a teljesen csak, érted, finomkéz, stb. És értelmiségi munkát. Más típusú férfi-e? Melyik a vonzóbb nő számára? Hogy a társadalomnak ez a toxikussága, ahogy ő nevezi, ez tényleg annak köszönhető-e, hogy mi férfiak nem tudunk magunkkal már mit kezdeni?
3: Az Évi hallgatása egészen ijesztő nekem.
1: Azért, most nem akarom lelőni, hogy...
3: Láttam az arcod, hogy mondanál dolgokat, ettől félek.
2: Akkor majd a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. Fél éven át csak álmodoztunk róla. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
6: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
5: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
6: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
6: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
9: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
10: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
9: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
8: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben, és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
14: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek. Tolle ESL 2,8%-os dobozos tej, egyes Lay's chipsek és egyes kempingkör dobozos sajtuk. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés!

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Jönnek az önvezető buszok Norvégiában. Záporos, zivataros idővel indul a nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szállás közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben szerepelt például Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza leginkább a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdú Szoboszló és Gyula követi, de az élmezőnyben van Balatonfüred, Balatonlelle, Szeged és Budapest is. Csalókák lehetnek az online értékelések, ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasjuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, így akkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
3: Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. Ezzel egyébként enyhülhet az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiány. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódás jeleztek az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között. Az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól 2-3 kilométer hosszan már telítettek a sávok, lassulva haladnak az autók. Egyre több az autó az M2-es autóúton, Vác és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre közelében is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 13 perc, jó reggel, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Minden hallgatónak szép napot, hello Gyuri!
2: Jó reggel, szevasztok!
0: Anett, szia.
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Na, itt már mindenki dicsekszik, hogy kétkezi munkával miket csinált már. Nagyon-nagyon örülünk, de tényleg erről lesz most szó. Sting adott egy interjút. Sting, tudjátok, hogy mi szellemi testvérek vagyunk, Sting és én. Ezt én nagyon jól tudom, Sting még nem, de...
1: Majd szólunk neki.
0: De az, hogy egy zseni és zseninek tartom zenei szempontból, ugyanakkor meg a gondolatai is sokszor nagyon-nagyon érdekesek. Amit Stingről tudni kell, csak hogy értsétek az egész sztorit, hogy Newcastle-ban született, ott nőtt fel, ez egy ilyen munkásváros Angliában, és az utca végén, ahol lakott, ott volt a nagy hajógyár, vagy hogy mondjam. Tehát ott gyakorlatilag a kisváros résznek minden egyes embere csak a hajógyárban dolgozott, és hajókat építetett, óriási hajókat.
2: Wow, milyen lenyűgöző látvány lehetett az utca végén, hogy a félkész hajók ott tornyosultak.
0: Pontosan ez történt. Meg azt is mesélte, hogy egyszer az angol királynő arra járt meglátogatni ezt a hajógyárat, és egy Rolls-Royce-ban haladt el, és ő azon kisfiú közé tartozott, akik a lakosokkal együtt úgy, ott álltak az útszélén, és integettek a királynőnek. És akkor ő úgy gondolta, hogy ő az akar lenni. Nem az, aki ott dolgozik a hajógyárban, hanem az, akit ott visznek a Rolls-Royce-on.
2: Volt esze már akkor is a Kistingnek.
0: Volt ez a Kistingnek, mondom, szellemi társ. Nem. Tehát amit ezzel akarok mondani az, hogy ezek az emberek, ezek becsületes munkával, nagyon kevés fizetésért, viszont nagyon büszkék voltak arra, amit csináltak. És erről ő írt egy musicalt, és ezt már bemutatták a Broadway, most bemutatták máshol, és gondolom ezért ad interjúkat is. Ami itt az érdekes az, hogy elmondta itt filozofálgatva, hogy véletlenül ma mi hiányzik a férfiakból. És azt mondta, hogy most szó szerint idézem, azt mondja, a társadalomban jelenleg tapasztalható toxikusság, ezt lefordítom, tehát a bunkó emberek, tehát ezt jelenti, azoknak mondom csak, akik nem értik a társadalom és a toxikusság. Tehát a társadalom toxikusság talán annak a következménye, hogy elveszítettük az energiánk, a férfi erőnk irányát. Ritkán kell csak használnunk. A mai férfiaknál ritka dolog, hogy ténylegesen használják a kezüket és az erejüket bármire is. Valami elveszett ott. És ugye neki itt megvan a romantikája a gyerekkorából az akkori munkás emberek iránt. Nem tudom, nektek van bármiféle a gyerekkorotokból bármiféle romantika a munkás emberekre, akikre felnéztetek esetleg egy szakmára, vagy egy figura előttetek van, hogy azt csinálta, és az...
1: Nekem kezdjétek el, hogy édesapám molnár volt. Még régen voltak a malmok, tudjátok, a malomban őrölték a lisztet, uh-huh. És ő molnár volt, és két kezével pakolták tehát a zsák liszteket a vonatra, és az egész, amit csináltak a malomban, az mind kézi erő volt, csak igen. Egy-két ilyen gép volt. És én imádtam ott lenni velük, és nekik segíteni, és mindig lisztesnek lenni. Tehát az a kétkezű munka nekem.
0: Pakolni a lisztes zsákokat, igen.
1: Pakolni a lisztes zsákokat. Ma már ilyen nincsen, ugye ma már minden gépi erővel, úgyhogy én ott nagyon sok ilyen kétkezű munkást láttam.
0: És valahogy felnéztél rá. Szerintem a gyerekek még felnéznek ezekre az emberekre,
1: igen,
0: nem?
1: Igen. Meg őserejük volt.
0: Igen, az őserő,
1: olyan van. Erősek voltak, hogy elképesztő.
2: Én a balatoni büfésekkel voltam itt gyerekkoromban. Mikor jártunk le a strandra, tudod?
0: Mit csinál a balatoni büfés?
2: Hát a balatoni büfés, hát
0: kétkezi munkát.
2: Egész nyáron nyomatja ott a lángost, a hamburgert.
0: Ez imponált, hogy a sül a zsírban.
2: Hát figyelj, az, hogy ott ilyen heroikus melóval, és láttad, hogy ilyen összehangolva csomó ember jött, és pörögtek egy hamburgert a kettesnek, két lángos a hármasra, ide még egy kis sót,
0: nagyon fura ember vagy, Gyuri. Nagyon fura ember.
2: Azt láttam, hogy ezek a strand királyai, ezt láttam.
0: Azt a mindenit, tehát aki elővette a hekket, meg a lángost, meg a izé, meg a, és számolt közben, elvette a pénzedet.
2: És ez az dőlt a lé. Azt láttam, hogy dől a lé.
0: Gyuri megint félreértelmezte Stinget, ugye?
1: Nem
0: tehát nem szellemi társak Sting és Gyuri.
1: Ő a 30 eurós.
2: Én az a kisfiú voltam, aki mint a Sting, aki meglátta a királynőt integetni, én is megláttam a büfést integetni. Nekem ez volt. Én felnéztem rájuk. Abszolút.
0: A gyerekek, én felnéztem, minden nem akarom elmondani azt a sztorit, de a lényeg az, hogy 14 évesen voltam Balaton Akaliban, és ott a kocsmában mindig bejárt Tibi a kőműves. És Tibire mindenki, tehát mind amikor Clint Eastwood belép egy western filmben a szalomba, amikor belépett Tibi, mindenki összenézett.
2: Volt tekintély.
0: Abszolút volt tekintély, és Tibinek akkora keze volt, gyakorlatilag minden olyan volt, mint egy banán. Tehát, hogy olyan vastag és nagy és izé. És Tibi haverkodott velünk.
2: Aha.
0: És közben a hátam mögött összesúgtak, hogy Tibi megbír inni 10 felest. Méghozzá kevertet. 10 kevertet megbír inni Tibi. Én mondtam, hogy én is. Nem mondom el a végét, de Tibire felnéztem. Tibire nagyon felnéztem.
2: Olyan helyzetbe kerültem, hogy csak felfelé tudtál nézni Tibire?
0: Nem mondom el.
2: Tibi pofozgatott a végén.
0: Tibi nem volt jelen, amikor én kipróbáltam az ő csúcsát. Akkor épp nem volt jelen Tibi.
2: És mi, ez volt a nagy munkás emberben, amiért felnéztél, ez a pletyka?
0: Figyelj, hatalmas ember volt. Aha. Hatalmas ember, hatalmas kezekkel, és ugye mindenki csodálta, tehát belépett Tibi. Tibi bejött, és megívott egy pár kevertet, és kiment, és ment tovább dolgozni. Építette a nyaralóit az embereknek.
2: Na ez az, a két kezű. Láttad a produkciót, az eredményt.
0: Hogyne. Igen. Így van. Anett, neked volt ilyen?
3: Nekem volt. A szomszédunkban lakott egy asztalos, és képzeljétek el, hogy én annyira szerettem átmenni, mert a műhelynek olyan jó illata volt. És
0: a fa illat, igen.
3: Igen. És hogy mindig alkotott, és mindig olyan gyönyörű dolgokat hozott létre, hogy így csak bámultam, hogy milyen jó lenne, hogyha a mi családunkban is lenne egy asztalos, mert akkor mindig új bútorok lennének, meg mindenféle
0: ilyen. Régieket el lehetne égetni a kertben.
3: De akár még, vagy akár felújítani. Tehát, hogy ő tényleg, tehát felnéztem.
0: Alkotott férfi volt.
3: Igen.
0: Jó kiállású volt. Tibi egyébként nem, tehát nem lennél szerelmes Tibibe.
3: Nem.
0: De mint férfi, úristen.
2: Azért, hogy férfiként bejött azért.
0: Hát figyelj, úgy nézett ki, mint Shrek, csak nem zöld.
2: Ez egy másfajta mese volt, amikor a Tibi dobálja a Shrekként a töményeket.
0: Na, olyan óriási ember volt Tibi. Remélem, hogy valaki még emlékszik akkoriban Tibire.
2: Hát ezek után biztos.
0: Nem tudom, 80-as évekből, vagy nem tudom mikor.
4: Reméljük, jól van.
0: Na jó. Szóval az a helyzet, hogy mi, térjünk vissza erre a Stingi gondolatra, mert ugye hallgatóktól rengetegszer kapunk olyan üzenet, hogy amit mi végzünk munkát, az nem is munka, csak a kétkezi munka a munka, és hát nyilvánvalóan ez egy baromság, viszont az is tény, és nem tudom, hogy Sting erre gondol-e, hogy a férfiak ugye agresszívek, gyűlölködőek, intrikusak, gonoszak, háborúkat indítanak. Nagyjából jól összefoglaltam?
1: Igen, ez nagyon jól mondta Sting.
0: Nem, ezt nem én mondom.
1: Ezt nem mondtad, akkor még jobb. Tényleg szellemi testvérek voltunk.
0: Szóval, hogy nektek, nőknek, mi a férfiasabb? Most csak azt kérdez, mi a férfiasabb? Egy ilyen vaskos, virslyújú, kőműves kéz mögötte egy jó testalkat, van mögötte történet, van benne munka, vagy egy könyvelő, finom, ilyen manikűrözött kézkrémes kézzel? Melyik a férfiasabb?
3: Képzeld el, hogy engem az ujjak megzavarnak. Tehát, hogy én ezt a vaskos ujjat, pedig nincs bajom semmi a rátermett férfiakkal abszolút, de hogy most ebben az esetben én lehet, hogy a könyvelőt választanám.
0: Igen, a nőkben van mindig egy ilyen, hogy mindig elképzelik azt az ujjat valahol.
3: És
0: azért ez nem mindegy, hogy az malteres és banánvastagságú.
2: Megijesztett ez a banánújú Tibi történet, ugye? Nem kell mindig ilyen síkon gondolkodni,
3: Anett. De nem is ezen a síkon.
0: De péntekenként megmossa a kezét.
3: Jesszusom.
0: A Tibi.
2: Ünnep előtt.
3: Mindegy, én egy könyvelő kezével. Meg
0: értem. Nem akarom tudni, hogy hova képzeled, de megérte. De én empatikus vagyok, én megértelek.
3: Jó, oké.
0: Persze, köszönöm. Hogy... Ja.
1: Én a munkás kéz.
2: Banánúj.
1: A banánúj, abszolút. De okay. Nem, én nagyon tisztelem.
0: Jézusom, de ne az újjára koncentrál, Gyuri.
2: Jó, nem.
1: De tényleg nem
2: lehet. Az a baj, Anett elvitt engem már teljesen most.
0: Na, Évi, fejezd a gondolatot.
1: Engem nem zavar az ujja.
0: Jézusom. Évi. Kérlek. Fejezd be a gondolatodat. Tehát, hogy neked, mert a férfiasságról beszélgettünk, nem az, hogy melyik tudja ezt a fajta testiséget megvalósítani
1: biztosabban. Mert ti hoztátok ezt az irányt.
0: Nem én hoztam ezt az irányt. Ezt Anett hozta.
2: Ezt Anettnek köszönöm a barátnőmnek.
3: Szikerre kitettétek belőle ki ezt.
0: Persze,
3: a biztos válságot.
0: Mindig mi vagyunk azok.
1: Igen. Szóval igen, én nagyon... Nem tudom kimondani, de na, én nagyon tisztelem a és én ha választhatnék, akkor én az, aki alkot. A könyvelő, tudom, nem akarok senkit megsérteni, örülök, hogy dolgoznak, meg szellemi tevékenységük van. De
0: férfiasabb, én azt kérdezem, hogy melyik a férfiasabb?
1: A férfiasabb, a kőműves, az asztalos, a vízvezeték szerelő, mert fizikai munkát végez.
0: Igen, ugyanakkor meg évtizedek óta hallgatjuk azt a nőktől, főleg egyébként, hogy merjünk gyengék lenni, mutassuk ki, mi férfiak az érzelmeinket, legyünk esendők. Tehát, hogy akkor most az eltunyulással mégiscsak baj van?
1: De miért azt gondolod, hogy a könyvelő az könnyebben gyengül el, mint egy kőműves?
2: Hát persze, hát egy kőműves mindig kemény, ő mindig ott van, ő stram, ő megoldja, ő megmarkolja.
1: Hát de most nekem ne sírogassál már a vállamon. De képzeld el, most
2: szerintem nem ő gondolja, hogy a férfiak azok egyengüljenek el, szerintem ő nem az a típus.
0: Nem, de most mit akarsz abból kihozni? Neked már összesírta a váradat egy kőműves, vagy mi a... Nem értem.
1: Nem, a könyvelő. Szerintem ne legyenek annyira gyengék a férfiak, mert hogy sőt, most már egyre gyengébbek, és pont ez az, amit Sting mond, hogy ugye az az alkotás, a két kezükkel való alkotás, az hiányzik a férfiakból.
2: Mennyi pszichológus sok évi munkáját törted most össze? Ne legyenek ilyen gyengék a férfiak, sírnak a vállamon, hát ez...
1: Illegem kilőttem a felét.
0: Na, várjál, azt mondja ugye Sting, hogy azért ilyen toxikusak a mostani férfiak, mert az energiájukat nem tudják hova tenni. Na, ez egy érdekes irány.
2: Ezt a kétkezi energiát, ezt a fizikai alkotó energiát?
1: Hát mert teli vagytok erővel, de nem használjátok ki.
0: Tehát hogy ez erőe, vagy a kézzel való alkotás, nem tudom. De hát van egy energia a férfiakban, ami egy belülről tomboló tűz, amit valahogy ki kell élni, használni, adni.
1: Így van,
0: magunkból.
1: De a kétkezű munkás, akinek emelni kell, húzni, vonni, tehát hogy minden nap használja az izmát, az energiáját, annak ezzel nem kell gondolkodni, mert kiadja. De aki szellemi munkát végez, az hol adja ki?
0: Ez a kérdés.
1: Hát sehol. Ha jó, nyilván edzőteremben, meg hát szaladgál a Margit-szigeten jobbra-balra.
2: Például.
0: Szaladgál a Margit-szigeten jobbra-balra.
2: A sportokat is.
0: Na, hol adott ki az energiádat, Gyuri, ami buzog, bugyog?
2: A kondiban egyébként tényleg igaza van az Évinek. Amikor edzek, utána egészen máshogy érzem magam fejben is, mindenhogy egyszerűen boldognak érzem magam. Úgy érzem, hogy tettem valami nagyon jót. És ez
0: én
2: lehet,
0: a szex közben vagyok így. Meg a bőröncipelés, ez a kettő, ami nagyon izgat. Tényleg, akkor vagyok kénytelen súlyokat emelni, hogyha bőröndöt kell felrakni a Ryanairnek a futószalagjára. Ja,
2: akkor vagy igazi macsó.
1: Az a komoly fizikai munka, nem?
2: Egy évben kétszer.
0: Most már kézipodgyászol utazom. Na mindegy.
2: És az is gurulós, tényleg.
0: Az is gurulós.
2: Szóval a férfi erő, amikor a kis ujjával így húzza maga után, így a gurulós.
0: De Gyuri, de hát az nem... Szóval, levezetsz valamit, de az, hogy te értelmetlenül súlyokat leveszel a helyéről, magadra engeded, majd visszateszed a helyére, ennek semmi értelme.
2: De van értelme, mert bennem ilyenkor az van, hogy jót teszek a testemmel, jót teszek magamnak, jót teszek a mentális egészségemmel.
0: De igen, de egy kőműves vagy egy rakodó munkás nem azért csinálja ezeket a dolgokat, mert jót tesz a testé, vagy a hajógyári munkás, hanem alkot valamit, létrehoz valamit. De semmit nem hozol létre az edzőteremben, semmit.
2: Akkor most igyekszel elvenni az egyetlen helyet, ahol levezetem a férfi energiámat.
0: Nem igyekszem, csak akarom.
2: Nem húzhatok én is bőröndöt.
0: Csak azt akarom neked ezzel mondani, hogy ez nem csak arról szól, hogy megerőlteted magad testileg, hanem ez arról is szól, hogy valamit létrehozol. Mit hozol te létre, Gyurika?
2: Ezzel is semmit.
3: De hát ezzel alaki így... formálja a testét. Hát végül is ott létrehoz.
2: Na, a toxikus, megszólalt a toxikus.
1: De jó, de most nem láttad, hogy nem hallottad, mit mondott a Gábor? Ő sikert hoz, tehát neki van sikerélménye.
2: Az, hogy elhúzza a bőröndöt.
1: Tehát nem Gábornak van, hanem például a kőművesnek, aki egy házat felépít. Annak a végén igen. Van egy eredmény, egy produktum. Neked az, mi az eredmény?
2: Hát amit mond például Anett is, az, hogy az egészséget megtartom. És miért a bőrönd? Jó, elviszed Alicantéig a bőröndödet. Tehát ez tud lenni egy sikerélmény.
0: Ez sikerélmény. Ott van. Igazad van. Kinyitom, és ott van az, amit beraktam Budapesten. Tehát, hogy igazad ez van. Valami, de te semmit nem csinálsz, Gyuri.
2: Nem, a franc egye meg.
0: Neked a szex az sikerélmény?
2: Vannak helyzetek, amikor igen.
0: Tehát, hogy alkottál valamit.
2: Amikor én is meglepődök, hogy tudtam most alkotni valamit. Már nem számítottam rá, hogy fogok tudni, és mégis. Vannak ilyen helyzetek. De az mindenkinek, nem?
0: Hát nem tudom, tehát nem tartom alkotásnak, bocsánat.
2: Az se.
0: Nem tartom alkotásnak, tehát, hogy nem állok föl, és hogy megnézem távolról, hogy minden jól csinált. Mint egy hajót. Erre most büszke vagyok. Oda tettem magam. Tehát nem, nincs bennem ilyen.
2: Próbáld ki egyébként.
0: De hány méterre sétálsz el?
2: Elég egy másfél méter. És utána büszkélkedsz, hogy ugye?
0: Na most... Ezt most megcsináltam. Le is fotózod?
2: Nem, azt nem. Ne kérj fotókat, nincs.
0: Na, Lányok, szerintetek mi férfiak toxikusak vagyunk?
1: Hát ti, mint itt ketten?
0: Nem, mi férfiak. Általánosságban. Ebből indulhatsz ki belülünk is.
1: Szerintem igen.
3: Na, abszolút igen.
2: Abszolút. Mire alapozzátok ezt?
3: Hát például a viselkedésetekre. Tehát, hogy tehát, és én is visszamennék oda, ahol, amit a Sting is mondott, hogy túlteng bennetek az energia, és azért ilyen felsőbbrendűnek gondoljátok sokszor magatokat, és ezt éreztetitek is a nőkkel egy-egy kapcsolatban. Jó.
2: Én nem tudom, hogy Csabitól te mit kapsz, de mi nem.
3: Nem, általánosságban mondom.
2: Mi nem így élünk.
3: Általánosságban mondom, de.
0: Gyerekek, Sting arról is beszélt, hogy ő zenészként, csak azért, hogy értsétek, valószínűleg nem értitek ezt a témát, akkor valószínűleg a hallgató sem. Na mindegy, most már mindjárt túl vagyunk rajta. Szóval...
1: Az a lényeg, hogy te érted, ugye, mint hogy szellemi
0: vezetőnk. Testvérem, igen. Hogy ő zenészként minden nap a kezével dolgozik, és alkot valamit, tehát ő létrehoz valamit. Tehát ez a kézzel való alkotás. Na, ez a lényeg. Évi, te ugye még nem találtad meg életed párját, te olyanra vágysz-e, aki otthon mindent helyrehoz, ha elromlik valami, ha letörik valami, aki fejben megtervezi neked a világ körüli utadat, bármilyen társaságban megállja a helyét, mivel nagyon intelligens. Tehát a kettő közül melyik? Hát az, aki mindent megbízhatóan otthon rábízhatod magad, és hogyha a talicskának letörik a füle, akkor azt tudod, hogy már délutára föl van szerelve, vagy aki nagyon intelligens, remek humora van, nagyon jó társaságban, több hangszeren játszik egy ilyen. Melyik volna ideális?
1: És a kettőben nincs átmenet, az a lényeg, nincs. Ugye? Nincs.
0: Általában nincs.
1: Jó, akkor nincs. Talicskát szereljen.
2: Komolyan. Mm-hmm. Itt nem bennünk van a hiba.
0: Hát de nézd, nem bennünket keresnek.
1: Na hát azért.
2: Itt nekünk nincs helyünk, tesó.
0: Nincs helyünk ebben a társadalomban. Maradunk itt majd toxikusak hát, magunknak.
1: Hát lehetek a bőröndötökkel együtt. Viheted a Gyuriét. Nem, szerelje meg mindent. Tehát nézd, azért utazni egyébben egyszer megyek, meg lehet ilyen világkörüli lexikális tudása, de nekem sokkal...
0: Az nem fontos. Imponál, én például ezzel nagyon szoktam imponálni.
1: Hát biztos, hogy jó valamire, de...
0: Hát a kertben nem sokra. Ott a fészered mellett.
1: Képzeld el. És azért érted, azért otthon sokkal több mindent kell megszerelni.
0: Mert... Tudom, te sokkal praktikusabb vagy, és nem vagy annyira elvont is.
1: Nem, nincs értelme annyira elvonódni. Hmm. Tehát én nagyon szeretem, és nagyon örülnék annak, hogyha lenne olyan, aki aztán ugye a sikerélményét hazahozza, mert a szellemi tudásban szerintem sokszor nincs akkora sikerélmény, mint a kézi munkákban. Tehát tényleg? Tudod, milyen jó lehet?
2: Ez biztos?
1: Biztos vagyok benne. Aha. Tehát, hogyha például egy...
0: Ki kéne próbálnod?
1: Jó, akkor csináljunk ilyet, hogy ilyen szellemi kvalitásúak jelentkezzenek.
0: Ja.
1: Képzeld el.
0: Na jó, gyerekek, nektek, Gyuri, neked van-e bármi, amit meg tudsz csinálni a kezeddel? És most nem vigyük el ilyen puruttyal.
2: Akkor Anettet most ebből hajt ki, és akkor...
0: Jó, Anettet kihagyom. Hát van-e bármi, amit meg tudsz csinálni?
2: Tudok ilyeneket, hogy festés, falfestés.
0: Csináltam meg ilyet? Vagy csak fejben tudod, hogy tudsz?
2: Csináltam meg, lettelést is csináltam, levettem már csempét falról, úgyhogy kérték. Tehát, hogy... parkettát csiszoltam, ilyeneket.
0: Tehát, hogy ilyen apró kis sikerélményeket magadnak azért tudsz. Ez alkottam valamit a két kezemmel.
2: Igen, de ez, ahol te is mondasz, ezek ilyen aprók, tehát én nem éreztem ettől, hogy most aztán hú, de nagyon a csillagos égben vagyok.
0: Hát nem is vagy, tehát Évi szemében egyáltalán nem vagy
1: sehol. Semmi nem vagy.
2: De Évi szemében senki nincs sehol.
1: Csiszolni tudod, mikor egy gép hozzá ráteszed és csiszolódik. De te, Gábor, mit tudsz, mint szellemi vezető?
0: Hát én valamelyest játszom a kis basszusgitáromon, ami egy alkotás.
2: Évi kikapja a kezedből mindjárt, aztán eldobja.
0: És a másik a főzés. Tehát én remekül főzök és szeretek főzni, és az alkotás az tényleg olyan, hogy utána ránézek, ellépek 3 métert. Még le is fotózom. Szóval így. Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, mert itt nem juttunk. Nem, gyerekek, ez a téma átment? Ez lehetett érteni?
2: Mi ketten azt hiszem értettük.
0: Szerintem is.
1: Miről beszéltek?
0: Na ez az, hogy te nem érted. Ezt mondom.
1: Igen.
2: Próbáltuk 20 percet, hogy miről beszélünk.
1: Hogy miről beszélünk. Intellektuál férfi próbálta megmagyarázni nekünk, mi a valóság.
0: Ja, na gyerekek, most kérdezzük a hallgatóktól. Azt mondjátok el, amit mi is elmondtunk magunkról, hogy gyerekként neked ki volt az a kétkezi munkás, akire felnéztél. Ez konkrétan nevezd meg, hogy ki volt ő. Ez lehet egy szomszéd, lehet egy családtag, lehet a nagypapa, lehet az utcán egy random ember. Az, amikor beléd égett az a kép, ahogy ő dolgozik, és nagyon-nagyon imponált neked, mit tudott ő, hogy nézett ki, ezeket ír le. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki... Mert nekem a másik az aszfaltozó, amit már elmondtam egy órával ezelőtt.
2: Ja, tényleg. És miért?
0: Nem mondom el most már még jó, egyszer, mert jó. Egyre rosszabb a sztori.
2: Visszahallgatjuk.
0: 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Ashwagandha, makagyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu.
13: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 millió 599 ezer forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
15: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
16: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
15: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
16: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
17: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
18: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
3: 8 embert vittek kórházba a stadionból a BL döntő alatt. Nehezen kezelik az iskolák az e-cigi terjedését. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 60 embert láttak el a mentők a Puskás stadionban a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt. Az érintettek közül 8-at kellett kórházba vinni. A mentők egyébként az összes előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínen jelen voltak. 62 egység és 200 dolgozó vett részt a munkában. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 ember szorult ellátásra, közülük 25 került kórházba. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságot. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónak Ozoli Gábor, a MUHU szóvivője.
20: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 6.
3: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére, állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a struktúrált megelőzési programok, a tanároknak pedig további képzésre lenne szükségük az új nikotin termékek egészségügyi kockázatairól. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinformtól tudjuk, hogy szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kulcs térségében. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Közben egy kamion árokból borult még a hajnali órákban az M30-as autópályán, Kis-Tokaj térségében a 21-es kilométernél. A műszaki mentés folyamatban van, jelenleg forgalomkorlátozás nincs. Már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán, Tatabánya és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól is, több kilométer hosszan már telítettek a sávok.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 39 elmúlt egy perccel. Na, nagyon sok jött, olyanok, és helyenként tényleg nagyon érzelmesek, hogy milyen munkás, kétkezi emberre, férfira nézett fel az egyik-másik hallgató gyerekkorában. De itt van például a jelenből is, az én férjem 60 évesen hozzáfogott vályog téglát vetni, amiből házat építettünk 7 év alatt.
2: De ez jó igen. Lehetett.
3: Ez igen.
2: Az komolyan.
1: Az tényleg komoly, az tényleg komoly. De valami megszállottság kell ehhez, hát ki a franc csinál vályog téglából manapság már házat?
2: Tehát, hát ezért vannak, nem sokan.
1: Na, de ehhez kell valamiféle... nem tudom.
2: Hát elhatározás legfőképp, tehát, hogy meg egy tehát ott nem adhatod fel, tudod, mert azért, ha van egy elképzelésed, és azt végig kell vinni, és akkor...
1: Hát, vagy megunod, és hozol rá itongot.
2: Hát? Nem tudod a vályogra rátenni az itongot.
1: Ráteszem az itongot.
3: Igen, itt az anyagi oldala is szempont. Nekem is van olyan barátom, aki egy értelmiségi srác, viszonylag sok ideje van, és megtanulja ezeket a dolgokat, és akkor mondja, hogy mennyi pénz spórol azzal, hogy ő csinál, mit tudja, egy teraszt, vagy mit tud ő.
1: Én értem, de a vályog tégla az teljesen más a hőszigetelési együtthatója. Ha és minél több vályogot állítasz elő, annál kisebb lesz a telked.
2: Ez nem így kell.
1: Ez csak nem akarsz medencét.
2: Igen, biztos ezért csinálták ők is.
1: Én egy filagúriát építettem a kertünkbe asszony pajtimnak, úgy, hogy semmi közöm az asztalossághoz. Együtt YouTube videókat néztem, meg róla összesen, megrajzoltam, kiszámoltam, elmentem, megvettem a faanyagot, lebetonoztam az alapját, és megépítettem a tetejét, zsindellyel borítottam. Jóci a bordiller. Képzeljétek el. Na, azt mondja, kétkezi munkás is lehet szofisztikált és művelt, és az öltönyös is alkoholista és narcisztikus. Ja, te igazságtövő vagy, oké. Okay. Évinek adjátok meg a számom, hívjon fel, Gaben.
2: Jó.
1: Úgy látszik, hogy úgy érzi, és egyébként többen úgy érezték, hogy róla beszélsz.
2: Jaj, édeseim, de aranyosak vagytok, de nem.
1: Péter kérdezi, hogy Sting izomból gitározik?
2: Jaj, igen, de... De azért ne írjuk le. Tehát, hogy azért ott gondoljunk már bele, hogy mennyit kell ahhoz gitároznod, hogy így gitározzál.
3: Nem? És ott, hogy... A szellemi alkotás elsősorban, én is azt gondolom, amit ő
2: hát
3: csinál.
2: Hát azért fizikai is.
1: Fizikai is, de szellemi is, így van. Tehát,
2: mind a kettő.
1: A zeneszerzés az egy nagyon komoly szellemi alkotás, és nem mindenkinek megy. Tehát ezt meg ne próbálja egy asztalos csak spontán, hogy na, most így vált egyet, és bezárja a műhet, és zeneszerző lesz. Nem fog menni. Jó. Unvaszátokat az utcán, egy létrán állva dolgozom éppen, titeket hallgatva, jobb fülemen headset, próbálok nem hangosan nevetni, csak disztingváltan felröfögtem. Közben egy idős hölgy megbotlott egy járda egyenetlenségben, rám néz, és azt mondja, hogy szégyeljen magam, azt hitte, hogy kinevettem. Odafordítottam a jobb fülem mutatva a fülhallgatót, és mondom, bocsiékat hallgatom, szerintem nem értette. Hm. Igen, jó szerencsét, nagyapám, aki kovács és karosszéria lakatos volt, üzeni süsű. Igen, az alkotás. Ugye? A kovács is, tehát az is valahol nagyon-nagyon tetszik. És hát a karosszéria lakatos, tehát kiegyengetni, letisztítani, lecsiszolni, majd olyanná fényezni egy autónak a karosszériáját, hogy az, mint az új, úgy nézzen ki. Az
2: egy alkotás,
1: az
2: nem?
1: Abszolút az. A drága édesapám és a párom nem volt olyan, amit nem tudtak megcsinálni. Imádtam őket, nagyon hiányoznak. Látjátok, hogy ilyen kis érzelmes üzék? Sziasztok, gyerekként 70-es években a traktorista volt a példaképem. Két pótkocsival úgy tudott tolatni. Főleg, hogy a faluban, ahol felnőttem, a többi közlekedési eszköz lovaskocsi volt. Zoli. Tehát kettő pótkocsival tolatni, hát azért az már ilyen
2: egyébként
1: dupla.
2: Egyébként a közösségi oldalon képzétek el, hogy vannak fiatal traktorosok, tehát ilyen 20 éves fiatalok, ugye ma már nagyon modernek, ezek be kell állítani, és megy magától, de hogy nagyon sok fiatal van, aki mutatja azt, hogy például ilyen munkákat is végez, és hogy menő ilyen munkát végezni.
1: Abszolút az, így van. Sziasztok, édesapám szoba festő mázoló volt. Számomra az volt a meghatározó élmény, ahogyan a létrával tudott menni, még a lépcsőn is. Hiába volt festékes a ruhája, mindig hófehér. Nagyon imádtam, jó a műsor, Moncsika.
3: Ez helyes.
1: Nagyon. Reményiné Margitka, a Tatabányai Váci Mihály általános iskola takarítónője, akinek a keze munkája nyomán mindig ragyogott az iskola tisztaságtól. Üdv Ágota. Hú, nálunk farkas néni volt.
3: Ó, nálunk is volt, és kávéval, kávézaccal söpörtek fel, hogy fényes legyen.
1: Olyan is volt, igen. De nálunk még valami nagyon büdös szarral, most nem tudom, mit csináltak ott, de farkas néni nagyon komoly volt. Tehát úgy üvöltözött velünk, de olyan cuki volt.

0: nem volt a gyúrás, nyújtás, dagasztás közben, gyerekek, ez az igazi kitartó meló. És még egy utolsó, anyukám, aki szép és kedves, mindig vidám nő volt, egy ideig kénytelen volt epedát fonni a kárpitos áru gyárban. 29-ben született, és nem volt lehetősége tanulni. Én meg nyári munka révén az irodában dolgoztam ugyanott. Szívem fájt érte, jó a téma megint, ölelek benneteket, Éva. De helyes
1: történet.
0: Nagyon cukik. Jó, játszok egy hangcsapdát, jó? Mutatok egy hangot nektek, figyeljetek.
2: Ja, csinál, lehűlt forgat. Ezért csinál, kellett már a le annyi get. Jegy rakszódott egy púregőm, és nincs, hogy látkarotást talál hele. Ki azt a le, forgatsz ki, pont valapot, test, vagy itatok.
3: De könnyű.
0: Nem könnyű.
1: Nem könnyű.
3: Jó, én mindig ezt mondom.
1: Ez nehéz.
3: Fogalmam sincs, ki ez.
0: Nincsen?
3: Nincs, nem néztem meg. Nagyon ismerős a hangja. Tehát valószínűleg a homlokomra fogok csapni, mikor kiderül.
0: Akarod még egyszer?
3: Jó, nézzük meg.
0: Oké.
2: Ja, csinál, lehűlt forgat. Ezért csinál, kellett már a le annyi get. Jegy rakszódott egy púregőm, és nincs, hogy látkarotást talál hele. Ki azt a le, forgatsz ki, pont valapot, test, vagy itatok.
3: Jellegzetes hang.
0: Néha nem is a hang, hanem az, hogy mit tudom én, hogy egy ki egy C betűt, meg egy, nem tudom, tehát az artikuláció az, ami célra vezető, legalábbis nála szerintem nem is a hangszín annyira. Nem tudod?
1: Nem tudnád? Nem tudnám, hogyha nem olvastam volna el, úgyhogy hajrá, segítünk.
0: Kétszer is bemutattam, tehát most hívjatok 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda.
1: És 9 óra lesz 4 perc múlva. Valaki írja, hogy játék. És

0: Nyilván ő arra gondol, hogy most itt bedobja a játékere, megörülünk ennek az SMS-nek, és akkor visszahívjuk, és akkor ő le. Tehát ez sok szempontból nem. Amikor játékra felhívjuk a, nem tudom, kedvet, vagy nem tudom, akkor ugye hívni kell. Mondjuk is, hogy hívjatok.
1: Igen.
0: Az írni kell, mondjuk, hogy írjatok. És...
2: De lehet, hogy úgy volt vele, hogy le akart nyűgözni valakit, hogy figyelj, beírom nekik, hogy játék, és játszani fognak. Figyelj, és lehet, ez történik.
0: Ja, értem, jó. Oké, na jó, akkor viszont Hédivel játszunk, mert ő megfogadta és hívott bennünket. Szia, Hédi!
3: Szia, jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt, Hédi! Itt van az Évi is, itt van Anett is, nem? Anett kiment, bocsánat. Na.
4: Szia!
3: Köszöntöm.
0: Na, így van, mindenkinek köszönjön. Hédi, honnan telefonálsz?
3: Budapestről, 16. kerület.
0: Jó, és otthon vagy, vagy dolgozol?
3: Nem, én már dolgozom.
0: Dolgozom, mi a munkád?
3: Szállítmányozási cégnél vagyok, és irodában dolgozom.
0: Okay.
3: Kamionos forgalmat csinálunk leginkább.
0: És akkor ott van egy nagy táblázat, és akkor tudod, hogy Lajos merre van, Kareszék Pécelen van. Aha, ja, hogy egy füzet, aha.
3: Hát járatfüzetnek hívjuk, de nyilván ez egy elektronikusan, tehát egy Excel tábla
0: szerű
3: valami, és akkor ott vannak a rendszámok, a sofőrök, a viszonylatok, hogy ki merre, hova tart éppen.
0: Tök jó, és jóba vagy a sofőrökkel? Bírnak téged?
3: Igen,
0: jó, okay. Jóba. Jó, el tudom képzelni, Gyuri, amikor bemész vissza, visszatérsz egy ilyen kikötőbe Hédihez.
2: Igen.
0: Egy nagy út után.
2: Romantikus lehet.
0: Nem az, de baráti, családias.
2: Persze. Hát
0: főzni már egy kávét, Hédi.
2: Igen, amikor tényleg visszaérsz a jól ismert közegedbe, az mindig jó.
4: Igen. Meg rajta múlik, hogy hova mész.
2: Igen.
0: Tényleg rajtad múlik, Hédi?
3: Nem rajtam, az a fuvar szervezőn múlik. Én a fuvarokat nem én osztom.
0: Értem. Na jó.
4: De oszthatnád, és nem akkor fogad... rajta múlna. És az viszont kemény. Ott már felelősség van. Ott tényleg jóba kell lenni velük.
0: Na, kezdjük el, mutatjuk a hangot neked. Jó, Hédi?
3: Rendben.
0: Figyelj.
5: Ja, csinál, lehűlt forgat. Ezért csinál, kellett már a levannyit. Get jegy akcódott egy púvegőm, és nincs, hogy látkor a test talán helel. Ki azt a leforgatsz ki, pont valapot, test, vagy itt a
0: Na mesélj, ki lehet ez?
3: Én egy színészre gondolok, aki színház igazgató is, ha jól tudom.
0: Nagyon jó vagy, igen.
3: Igen, akkor Rudolf Péter.
5: Kellett egy pótforgatást csinálni, annyira lehűlt már a levegő, mikor a pótforgatást csináltak, hogy látszódott a lehelet. Ezért valaki azt találta ki, hogy jeget szopogassak.
2: Talán az üvegtigris forgatás volt.
4: Igen.
0: Hogy látszódjon a lehelet, jeget szopogatott.
2: De azért ne látszódjon, mert nyár volt ugye a sztoriban.
0: Igen. Na jó van, Hédi, meg is vagyunk.
3: Szuper! Ugye,
0: na, ez az, és küldünk majd
3: nagyon
0: neked.
3: Nagyon örülök.
0: Anett ugye ma szerintem fel fog hívni, elkírja a címed, és küldünk neked de egy bocsizacsit benne, egy sapkát, meg egy baseball. Nem, baseball sapkát.
4: Baseball sapkát
0: és bögrét. Baseball bögrét.
4: Olyan még nincsen.
3: Jó.
0: Jó, köszi, Hédi.
3: Olyan nincs még. Nagyon köszönöm.
0: Szia. Na, üzenik neked, drága Évi, bútorasztaloskodom, megszerelem az OLED TV-t, házat alaptól tetőig fel tudok építeni a gáz és vízszerelésen kívül. Szinte mindent magamnak javítok. Nincs az a nő, aki ilyen társaságra vágyna. Csupán azt hiszik, ez jobb azoknál a mulyáknál, ami otthon van nekik.
2: Aha.
4: Ez a lényeg.
0: Hogy?
4: Megfogalmazta.
2: Na mondjad.
4: Ő ilyen, így van. Ő adja a biztonságot.
2: De azt mondja, hogy egyébként meg a nők általában nem ilyen társadalmasnak.
4: Hát az most a nők problémája, de szerintem egyébként az ilyenek nagyon jó társak lehetnek.
0: Igen, ezek szerint ő nem talált nőre, vagy...
4: Jó, most ne folytasd tovább, nem érek rá.
0: Nem ér az Évi, alatt Gyuri. Akkor siessünk.
2: Tanult óvatosságot, úgy érzem az Évi.
4: Persze, hát kaptam én képzést itt, hogy mit nem lehet mondani.
0: Na, akkor viszont megyünk tovább, ugye? Horthy Gábor lesz ma, és hát ő dolgozott a BL-ben.
4: Igen, képzeljétek, láttam egy videót is, ahol valaki kiabálta a nevét, de nem tudtam, hogy mi a feladat, és mit csinált. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit csinálta.
0: Egy nagy élménybeszámoló a BL-ről Horthy Gábortól a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel Supershop kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
13: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
14: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
17: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
18: Volkswagen.
19: Ami gömb pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
20: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
21: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
22: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
23: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
24: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklámot hallottak.
25: Hírek
2: hírek a Retro Rádióban.
3: Az építőanyagokat vizsgálja a fogyasztóvédelem, nehezen kezelik az iskolák az e-cigi gyors terjedését. Záporos, zivataros idővel indul a nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságot. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MUHU szóvivője.
4: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
3: Újabb razzia indult az utakon, a héten a motorosokat figyelik kiemelten a rendőrség. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visel-e bukós isakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak, és igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére, állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a struktúrált megelőzési programok, a tanároknak pedig további képzésre lenne szükségük az új nikotin termékek egészségügyi kockázatairól. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár és Kápolnásnyék térségek között a 34-es kilométertől a 37-es kilométerig szalagkorlátot javítanak mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterület mögött a külső sávot lezárták. 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Közben árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lévény előtt, a 138-as kilométernél csak a leállósávban zárva, de a műszaki mentés során további korlátozások várhatók. Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé Kulcs térségében, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták, adta hírül az Útinform.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14 perc van, és jó reggelt. Jó reggelt minden hallgatónak, jó reggelt Évinek.
1: Jó reggelt.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Neked egy közlekedési M3-as bevezetőn a BVSC előtt baleset, kamion és személyautó. Üzeni Ákos.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: És ez még olyan szép ez a kép, illetve egy család története. Anyai nagyapám a példaképem a mai napig. Távközlési technikus volt. Hobbiként festett, képeket restaurált, szobrászkodott és hegyet mászott. A szoba bútorát ő maga készítette, a második világháborút és 56-ot végigcsinálta a családjával úgy, hogy mindig volt mit enniük, és nem hagyták el az országot. Imádta a családja, soha nem kiabált, ha mérges volt, csak rám nézett a hupikék szemével, és a szar is vigyázba állt. Ő egy igazi férfi és családapa volt, sajnos 1980-ban itt hagyott minket. Hát ez is jó rég volt már.
2: Igen.
0: Igen. Micsoda férfi kép, és ez lehet az, amire Sting is gondolt, nem?
1: Igen.
0: Hogy ezek a férfiak, ezek, látod, higgadt volt, csak a tekintetével tudott fegyelmezni. Abszolút elismerését kivívta a családjának, és nyilván másnak is, barátjának, környezetének, azzal, amit létre tudott hozni, vagy alkotni művészként, vagy technikai dolgokat, más bútort készíteni, stb. És ő volt, és így a férfi energiája így érvényesült. Na, erről akartunk beszélni.
1: Ez hiányzik.
0: És ez hiányzik. Ebben teljesen igazad van. Így van. Na jó, jöjjön a BL. Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, mindannyiótok, jól vagytok, hogy minden.
0: Nagyon jól vagyunk, hát Gábor, hát neked lehetett egy óriási hétvégéd.
7: Hú, nagyon menő volt. Óriási volt, nagyon menő volt. Hát először is kerestem 4000 eurót, mert becsempésztem az embereket a kordonon belülre. Az
2: már adásban vagy, Gábor, azt tudod?
7: Vártam, hogy ti is jelentkeztek, mondom, szabad a kapacitásod.
0: Ez hihet, mint az M1-esen.
2: Nem szóltál, hogy van egy kis kapu nálad.
0: Igen.
7: Ó, hát fantasztikus volt. Én most is libabőrös vagyok tőle. Óriási volt a szervezés, tényleg nagyon-nagyon csillagos ötös kapott mindenki. Az én szememben a hősök, azok a rendőrök voltak, akik reggeltől kezdve egészen az esemény végéig, bal szerencséjükre pont hosszabbítás és 11-es volt, ebben a protektorba mozogtak a városban.
0: Igen.
7: Az amúgy sem egy könnyű viselet, de hát ennyi időn keresztül ezek a srácok ott álltak az utcán, biztos törődtek velük, de hát azt nem lehetett, hogy oké, most 50-től egészig leülök, azt pihenek. Nagyon masszív, nagyon keményen dolgoztak, és tudjátok, mi volt a számomra a legjobb pillanat, hogy ezek ilyen elvégezték a munkájukat, de nem ilyen bufurc módon, hanem kedvesek voltak, segítettek mindenkinek, mindig a megoldást után mentek, és át számomra ők a hősök, meg az a 400 önkéntes, az akkreditáció is olyan gyorsan ment, olyan könnyen ment, hogy az nem igaz, a Paris Saint-Germain futballistái az öltözőben hagytak egy ilyen nagy papírdarabot, tudjátok, amire lehet írni, és akkor ugye átlapozod a hátam, ugye nem tudom pontosan mi a neve ennek az irodaszernek,
0: igen.
7: És ráírták, hogy köszönjük Budapest. Szóval fantasztikus.
0: Komolyan?
7: Nagyon, igen. Egy ilyen apró emléket hagytak ott, és hát aztán hazamentek Párizsba, és felvették a prémiumért járó fejenkénti 1 millió eurót.
0: Mert jó, most 1 millió eurózunk, de azért ne felejtsük el, hogy a magyar rendőröknek a francia kollégái viszont jól megszívták Párizsban. Tehát,
7: hogy... Hú, azok most megint megkapták. Azok most megint rossz helyre kerültek az ivarszerben.
0: Igen.
7: Olyat én még nem láttam, még ilyen, tehát rakétát, ugye a tűzijátékot azt fölfelé lövik, és most már kitalálták ezek a tűzijátékgyárosok, hogy itt sorozatban is megy egymás után egy ilyen papírcsőbe, beleraknak valamit, vagy hát nem tudom milyen papírcsőbe, és akkor azt ugye az ég felé tartják. No most Párizsban a srácok ezt vízszintesen tartották, és belelőttek a rendőrökbe.
0: Nagyon durva.
7: Ez egyszerűen hihetetlen. Akkor most néztem épp az előbb, hogy kivettek egy randalírozót a tömegből, valami három rendőr, nem valami, hanem pontosan három rendőr kivett, megfogták trikójánál fogva, és a tömeg elkezdte őket üldözni. Én nem hiszem el, hogy ennek bármi értéke is lehet azon túl, hogy be vannak mindenezve, tehát már biztos, hogy nem józanok, és egyszerűen csak a balhé miatt kavarodnak oda a Párizs főterére. Olyan jelenetet láttam, hogy az agresszív villanykerékpárokat gyújtották föl.
0: Igen,
7: az amúgy is nagyon durván bántanak mindenkit a villanykerékpárok, és már régóta üldözi őket, az elsztől elkezdve mindenki, úgyhogy most felgyújtották őket. Itt tartanak a férfiak is. Ugye az előző adásban megemlítettem, hogy hát olyan biztonsági intézkedéseket foganatosítottak az üzleteknek a tulajdonosai, hogy lassan most már a Bastille-nak a várfalát kell fölépíteni, hogy ne legyen baj. Mindettől függetlenül emberhalál volt, mindettől függetlenül rendőrök sérültek meg, 8000 rendőrt vittek be. Egy olyan jelenetet láttam, a kávézó tetején ugráltak az emberek. Hát ugye Párizsban a kültéri, a teraszos rész, azt üveggel pedig le is. Hát azon ugrálni nem egy szerencsés dolog. Na, jöttek a rendőrök, és hát elkezdtek a fickók lefelé pattogni, és ott a rendőrök nem azt mondták, hogy személyigazolvány legyen szíves fog a lakcímkártyát előkészíteni, hanem ezzel a skorpióval, vagy viperával, vagy nem tudom, hogy hívják, ütötték, verték őket. Egyébként cseppet sem csodálkozom rajta.
0: Nem is baj. Még egyszer, hogyha valaki most kapcsolta volna be, ez a párizsi utó rezgése volt a meccsnek, nem a budapesti, mert itt rendben volt minden. Gábor, mesélj az élményeidről, nem tudok konkrétan kérdezni. Hol szeretnéd folytatni?
7: Ott szeretném folytatni, ahol elkezdődött az egész, kimegyek a Ferihegyi repülőtérre, kivel találkozom? Arsène Wengerrel. Aki az utolsó bajnoki címet szerezte az Arsenalnak, egészen eddig az évig, ugyanakkor francia, hát ugye francia és angol csapat, és ott sodródott a tömegben, egyszer csak mellettem rikkantott valaki, hogy nézd már Arsène Wenger! Ugrottam is, selfie, dumáltam vele, hogy Arsène...
0: Ne hülyéskedj, mit?
7: De szegény úgy meg volt riadva, azt se tudta, egy ilyen hatalmas tömegben ment kifelé.
0: De mi menetrend szerint járattal jött Arsène Wenger?
7: Szóra, 500 ember volt körülötte.
0: Ó, azon a gépen mi lehetett, hogyha felismerték?
7: Bocsi, nekem az az érzésem volt, hogy szerintem a világ egyharmada Budapestre jött ezen a hétvégén.
0: Nem hiszem. Te melyik terminálon voltál, a kettesen vagy a régi egyesen?
7: Kettesen, hát a régi egyes az a kiváltságosoknak a privilégiuma. Tehát én a kettesen mentem, hát már eleve a beütás is, tegnap is mentem a repülőtérre, akkor meg a visszaúton volt olyan hosszú a sor, hogy egészen a vecsési kiárónál állt az autó oszlopnak a vége. Hát tudjátok, ott az oszlopon a parkoláshoz behajtás az időt igényel, amikor ott azt a karos berendezést használnod kell. Óriási volt, és odafelé jövet is, és hát még egyszer mondom, a repülőtéri biztonsági szolgálat is, meg az ott lévő információval segítő emberek is, mindenki nagyon-nagyon gyönyörűen tette a dolgát, és még egyszer mondom, olyan rendben ment le ez a rendezvény, mint sohasehol.
0: Igen, tehát ez tényleg ami
7: verekedés volt, az nem itt volt. Emberkedtek egy kicsit a Király utcába, de hát az elhanyagolható. Hát ott amúgy BL döntő nélkül is megy az élet, nem?
2: Ez így van.
1: Szürke hétköznap is.
7: Igen, hát egy átlagos hétköznap, ha nincs pofoszkodás, akkor azt a napot nem veszik semmibe. Így van?
0: Szóval neked, te a reptérről hoztál be valakit, de találkoztál Arsène Wengerrel. Mi volt, hogy alakult a napod aztán? A meccset nézted egyáltalán?
7: De ez volt a legjobb, várjatok, számomra a legizgalmasabb az volt, hogy kaptam egy olyan engedélyt az autóra, amivel a buszsávot használhatom.
0: Ilyet én is veszek majd magamnak. Biztos van az a önkormányzat, ahol meg tudom venni.
7: Hát biztos van olyan, vagy mondjuk az UEFA-nak.
0: És diplomata útlevelet, tehát az most elkezdek ragaszkodni lassan.
7: Ezzel gyűjteni, mert most nagy ott a szórás. Vagy
0: csak nem lehet, ha használtakat nem lehet kiosztani újra.
7: Már fornóznak, nem, hogy srácok, hozzátok már vissza azt a kis papírt.
0: Mert adnánk a bocsinak egyet, igen.
7: Ja. Na és akkor megkapom ezt az engedélyt, fölkurjantottam, mondom, de jó, megyek a busz után. Mellettem egy srác ugyanígy kezében a maticas, utána, előtte, tehát a busz előtt fog majd menni a buszsában. Akkor, hát a maga a mérkőzés a számomra egy óriási kínzás volt. Körülbelül 50 méterre állt az autóm a stadiontól, és hallottam minden. Helikopter zúgás, közönség, minden. És ahogy kezdődött a mérkőzés, a mobiltelefonomon néztem az összecsapást.
0: Aha.
7: Igen ám, csak a kettő között, a hangeffektus és a kép érkezése között volt 30 másodperc különbség.
0: Ó, igen.
7: Az rettenetes volt. Tehát amikor elkezdtek őrjöngeni, én akkor figyeltem, hogy mondom, mikor mi történik. És fél perccel később megérkezett a Kai Havertznek a gólja.
0: Akkor jól értem, hogy először a hangot hallottad kívülről, úgy, és utána csak a képet.
7: Úgy, ez óriási. A legrosszabb a 11-es rúgásnál. A 11-es rúgásnál, igen. Mert üvölt mindenki. Aki berúgja, annak a közönsége azért, aki meg nem rúgja be, annak meg azért. Tehát mindig. És aztán ilyen rövid üvöltések voltak, és a mérkőzés közben ugye az a koreográfia, ha gólt rúg az egyik csapat, akkor gól, gólöröm, zene. És a 11-esnél nincs semmi, ilyesmi. hallgatom, üvöltenek. De hát a kép még nincs nálam se, és azon gondolkodtam, hogy ezt most kirúgta be. És amikor a végén az a Bamba Marha arzenálos fölé rúgta a labdát, ez a totyogós nekifutásával, te, hát ezek olyan hülyék, hogy ez nem igaz. Amikor... Értem. Amikor így nekifutnak, akkor már tudom jól, hogy a csávó nem arra koncentrál, hogy hova rúgja a labdát, hogy minél jobban tudja a betolt, a szarógalamnak a lépéseit kopírozni, érted?
0: A betolt szarógalam, érted?
7: Az, totyog, fülugrik, totyog, lassít, hátralép, megnéz, megáll, és mellé rúgja. Te hülye vagy. Na mindegy, az Arzenálnak ez lett a bukója, és ennek a jelenetnek volt egy érdekessége, hogy ez egy portugál fickó volt, aki kihagyta, és a Paris Saint-Germainnek a portugál csapatkapitánya Marquinhos odament vigasztalni, és mondta, hogy öcsém, tudom, hogy ez milyen pocsék érzés, mert én is kihagytam. És most akkor erről beszél mindenki, hogy mekkora a szíve, a lelke a Marquinhosnak, közben azt mondta, hogy defaim vagy, köszönöm az 1 millió defaim vagy, hogy mellé rúgtad. Ez volt akkor... Ami még fontos volt, ja, parkolt az autóba, és mindenki benézett az autómba. Most nem tudom, ezek biztonságiak voltak, vagy csórni akartak valami. A franciák nem bíztak semmit sem a véletlenre, saját autóikkal jöttek. Bocsi, én úgy gondolom, hogy Európa Mercedes állományának körülbelül egy tized része itt tartózkodott Budapesten.
0: Azt a mindenit. Tehát a franciákat, azat mit értesz? Tehát a csapathoz tartozó más emberek, vagy a tévétársaságok, média, a FIFA, vagy bocsánat, az UEFA.
7: Tehát, hogy... ezeket a shuttle, ezeket a kisbuszokat láttam, ezeket a 9 személyes kisbuszokat.
0: Igen, az UEFA-nak mi a székhelye, bocsánat?
7: Nyon.
0: Ja, tehát Svájc. Aha, akkor nem.
7: Ha jól tudom. Nem biztos, hogy jól, vagy mindjárt ennek utána járok. És... hát volt egy nagy fölvonulója, volt egy érdekes jelenete a díjátadónak, mert egy magyar fiúcska mehetett az UEFA elnökkel, Ceferinnel, bizonyos késmárki Zsombor.
0: Zsombor, igen, igen, igen, láttam.
7: Igen, igen. És cuki végre, volt. Igen, végre a játékosok is kezet fogtak, mert volt egy olyan jelenet, egy korábbi díjkioszton, amikor egy kislány álltott, hát láthatóan ő is valami jótékonysági szervezet révén került a dobogóra, és akkor a kislányon nem törődtek. Zsomborral viszont jattolt mindenki.
0: Majdnem mindenki lejattolt vele, igen, néztem.
7: Igen, és most ezen szórakozik a világ, hogy a kismárki Zsombornak már van egy UEFA Bajnokok Ligája győztes érméje, szemben Kylian Mbappéval, akinek semmilyen nincsen.
0: Igen, mert ő kapott, de ez hogy lehet, hogy túlgyártanak ebből az érméből? Tehát, hogy hát ha leesik, elveszik, mit tudom én.
7: Biztos vagyok benne, a hány fő, 11 fő, akkor 11-et hozzatok. Nem.
0: Akkor hoznak 20-at, és akkor jut Zsombornak is.
7: Így van.
0: Az óriási élmény.
7: És hát még egyszer mondom, hogy a Zsombor így egy picit a csúfolódás tárgya lett Mbappéval szemben, mert Mbappé az a balfék, aki a Paris Saint-Germainben kétszer játszott BL döntőt, egyszer sem nyert, aztán átigazolt a Real Madridhoz, és nem, hogy BL döntőt, még a közelébe sem jutott.
0: Hát de nem Zsombor vált csúfolódás tárgyává, hanem a Mbappé.
7: Hát így van, csak igen. Hogy ő ugye már több aranyérmet.
0: Zsombor a legnagyobb király.
7: Az biztos. Jaj, Zsombor nagyon, nagyon aranyos fiú volt, ő is egy komoly műtéten esett át, és az UEFA-nak egy ilyen jótékonysági szervezete kiválaszt mindig az adott országból egy fiatal gyermeket, és akkor megadja neki azt a lehetőséget, hogy fölléphessen. És hát óriási volt, egy ilyen benfentes embertől hallottam, hogy az Infantino meg a Ceferin annyira gyűlölik egymást, hogy arra nincsen mértékegység.
0: De jó.
7: Isteni, és az Infantino ezt próbálja meg kompenzálni valahogy, hogy oké, hogy ő neki nincs annyi eseménye, mert ugye 4 évente összehozzák ezt a világbajnokságot, meg erőlködik ezzel a világban.
0: Ő a FIFA elnök, az Infantino. És az UEFA elnöke?
7: Ő pedig a Ceferin nevezetű szlovén fickó.
0: Ceppelin. Hát én imádom azt a nevet.
7: Ceppelin. Volt valami találmány ennek.
0: Igen. Ceppelin, nagyon jó.
7: Igen, és ezek így vetekednek, de olyan szinten, hogy mint a primadonnák az operában, tudod, amikor véletlenül lejti a púderes dobozát, vagy lelöki, vagy kitöri a cipője sarkát, hát ennél egy kicsit erősebben. Hát és az a helyzet, hogy Infantino, a FIFA elnök, itt nem kapott akkora kitüntető figyelmet, mint a világbajnokságon. Emlékeztek, hogy mekkora volt a tévénéző fotelje?
0: Persze, de nem is az ő rendezvénye, hát ez most a UEFA-é.
7: Fölültették a vakegér lelátóba, tudod, egy oszlop mögött nyomásra.
0: De jó.
7: Ez volt ez is egy nagyon fontos esemény volt, és annyi minden történt, hogy most nyilván az adás után fog majd eszembe jutni, úgyhogy most el is azt is...
0: Hát figyelj, én meglepődtem azon, hogy milyen sztárokat idézőjelben csempésztek ide. Tehát, hogy a magyar sajtó nem is tudott arról, hogy érkezik David Schwimmer, ugye a Jó barátokból. Nem tudott arról, hogy érkezik Mick Jagger. Tehát, hogy semmi, ez csak utólag a David Beckham képeiből tudtuk meg.
7: Yeah. Úgy, pontosan.
0: Zseniális.
7: Akkor a fotbalistákat olyan rendezvényt hozott össze az UEFA, a világ labdarúgásának a közelmúltjában ilyen 10-20 évre visszamenőleg, az összes sztár itt futballozott, és már szerintem attól elájult mindenki, hogy személyesen láthatták őket. Egy ilyen stadionban fotballoztak, Cafu, meg ó, mindenki, rengeteg ember ott volt, és ez tényleg egy hatalmas ünnepségé változott ez az egész, és Európa ide figyelt, és hát még egyszer mondom, nem arról maradt emlékezetes ez a Bajnokok Ligája döntő, hogy szétverték a várost, vagy amiatt, mert hogy ez egy fantasztikus jó mérkőzés volt, mert egyébként ez egy tré mérkőzés volt. Igen. 5. percben rúgtak egy gólt meg a 60-ban, és a kettő között annyi történt, hogy az Arsenal játékosoknak a hátába, hogyha fából készült volna a kapufa, akkor a szálkát úgy kellett volna kiszedni. Mert hogy csak védekeztek, hát így nem lehet. És ez szörnyű, hogy amikor eljut valaki egy ilyen fináléba, akkor azt hiszed, hogy majd hú, hogy micsoda galaktika meg csillagok háborúja lesz egy túrót. Védekeztek, és egyszer csak egy 11-essel egyenlített a Paris Saint-Germain, szóval ez így nagyon nehéz, mert 3 döntőt játszottak, a 3 mérkőzéssel született összesen 5 gól, ebből az Aston Villa 3-at rúgott. Tehát a Crystal Palace a kontinentális ligában, most nem biztos, hogy ezen, de 1-0-ra győzött, a Paris Saint-Germain most 1-0-ra győzött a Bajnokok Ligájában, és a Konferencia Liga, és az Európa Ligában az Aston Villa rúgott 3 gólt. Tehát amikor eljutnak ide az emberek, és rúgnak egy gólt, akkor azt mondják, hogy jó, akkor most fölgöngyöljük a gyepszőnyeget, a kapu elé, és akkor semmit nem csinál, csak húzzuk ki a maradék 89 percet. És hát ez így nem jó.
0: Gáborom, köszönjük szépen, elfogyott az időnk, de egy élmény volt a lelkesedésedet hallgatni. Szinte...
7: Hát számomra is egy fantasztikus volt, eldugdostam az összes erekért, tudod, ilyen parkolós papírokat.
0: Helyes, meg a... persze, ezek nagy dolgok, én is ilyen vagyok.
1: Meg az eurókat.
0: Meg az eurókat, aztán égyezre.
7: Várjátok, valakit ott felejtettem az autóban, most jut eszembe.
0: Na rohanj le, jó van, köszönjük szépen, szia Gábor, szia, Horti Gábor. A BR-ről. De én mindig nem tudom, hogy kinek sofőrködött.
1: Nem fogjuk megtudni. Tehát már próbálod két-három alkalmia kiszedni belőle.
0: Igen.
2: Valószínűleg köti a szerződése. Arra ezek nem kötötte, hogy itt a kiskapukat elmesélje, amivel pénzt keresett.
1: De mit mondhatál ezen Wengernek? Az is érdekelne, nem?
2: 1000 euró. Szerintem ez.
0: Hát szerintem annyit, hogy can I have a selfie. Kb. Ennyit mondhatott. Igen. Szegény Manus ott vizit. Na, hogy hívják ezt?
1: Milyen járattal? Normális charter járattal.
0: Nem charterre, de mindegy, normál járattal jött Arzenvegen. Hát mi lehetett ott a repülőn? Úristen.
1: De mi lehetett a reptéren?
0: Egyáltalán, igen. Fú.
1: Én nem is értem.
0: Jó, jövünk vissza mindjárt a mai nap legjobb pillanataival, Évi.
1: Találtunk egy érdekes témát. Állítólag már a nyaralásunkat is megtervezi az AI. Gyorsan le is teszteltük, elmentünk Pécsre, Zalaegerszegre és Székutasra.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:30 elmúlt 6 perccel üzenik itt, hogy milyen jó lett volna, ha Horthy Gábor kommentálta volna ezt a BL döntőt. Nem volt egy túl izgalmas meccs, viszont az ő egyedi hozzáállásával, meglátásaival parádés lehetett volna, gurultunk volna a rögéstől a kivetítők előtt, mint régen. Igen, Gábor régen nagyon-nagyon jókat. Én csodálkozom, hogy semmelyik sportcsatorna bizonyos meccsek közvetítésére, nem muszáj, hogy most mit tudom én, a top BL döntőt odaadjátok a Gábornak, de hogy azért van egy pár.
2: Van egy csomó olyan meccs, aminek kifejezetten jót tenne, igen. Hát szórakoztató értéknek.
1: Csomó csatorna van, ahol a La Liga megy, vagy a Bundesliga megy, vagy a Premier League megy, de ott a meccseket, amit azok néznek, akik szeretik.
3: Vagy a Saudi Liga. Na,
1: akár például. A Saudi Liga, igen. Na jól van, oké. A mai nap legjobb pillanatai, Évi, mi volt?
3: Találtunk egy nagyon érdekes témát. Állítólag már a nyaralásunkat is megtervezi az AI. Gyorsan le is teszteltük, elmentünk Pécsre, Zalaegerszegre és Székutasra.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Képzeljétek el, hogy az utazó magyarok 13%-a már fordul rendszeresen a mesterséges intelligencia az utazás tervezéskor, 24%-a alkalmanként. Ez a tavalyi adathoz képest több mint 7-szeres növekedés.
2: Egyre többen szoknak rá, mint ahogy már mi is beszélünk, hogy annyi mindenre tudod használni, kikéred a tanácsát, megkéred, hogy segítsen megtalálni dolgokat, és egyszer csak ezt is beírod, hogy mit tudom én utaznál, és már abban is kompetens.
1: Hát igen, te ugye a haverjaiddal jártok ilyen, olykor egy ilyen kis városnézésre pár naposra, aha, és akkor ti a mesterséges intelligenciával állíthatjátok össze a programot?
2: Ezt csináljuk. Annyira szépen meg tudja tervezni, hogy még érdekességeket is mesél a különböző helyekről, meg mindent. Tehát amikor odamész, még el tudod olvasni, hogy ezen falon miért vannak a dolgok, mikor csinálták a kocsmát, wow, mióta, hogyan. Tehát zseni?
1: Tényleg az. Így van. Na jó, használta-e bármelyikőtök még a Gyurin kívül a mesterséges intelligenciát utazás tervezésre?
3: Én még nem használtam.
4: Én sem.
2: Nem, bocsi, te valamire, Spanyolországban például?
1: Én hát Spanyolországban igen, na jó, de hát én ott már majdnem helyi lakos vagyok. Tehát én például akartam múltkor ázsiait főzni, és tehát sehol nem kapsz ázsiai fűszereket. Tehát még jó, hogy kapsz egy ilyen mini flakon szójaszósz, de azt is inkább a sushistól kell ellopnod ilyen mini zacskókat, hogy ez egy ilyen 15-öt. Hogy hol van, hogy van-e valahol Benidorm környékén ázsiai élelmiszerbolt. Mert ugyanakkor meg kínaiak van egy csomó ott, rengetegen, tehát azok nyilván esznek, és ezért fordultam a mesterséges intelligenciához, mert ezt a Google-ban nem kapod meg.
2: És segített?
1: Igen, abszolút.
2: De jó.
1: Konkrét
2: helyen. Működött frankon.
1: Nem mentem még el, csak tudom, hogy van.
2: Ja. De azt is ott tőle kérdezted meg, hogy ilyen kagylódarabokból ilyen nyúlós cuccot hol lehet kilefetyelni, ilyen nagyon jót, amit úgy szeretsz ott ki. Így ki.
1: Kagylódarabokból nyúlós cuccot lefetyelni?
2: Aha, így szoktad. Szoktam hallgatni, ott ülök melletted ilyenkor.
1: Jó.
2: Tudod, melyikre gondolok?
1: Én tudom, hogy melyikre gondolsz, csak nem tudom, mikor hallgatózol. Tehát amikor mert ugye a hálószobámban voltam, vagy a kedvenc osztrigásomnál, amit egyszerűen imádok.
2: Ott az utóbbinál. Az
1: ott hallottad ezt? Biztos vagy benne?
3: Remélem.
2: Összemosodnak az emlékek. Jézusom, hát nem gondoltam, hogy ilyen magánéleti intimségében.
1: Én nem gondoltam volna, hogy te ott tapadsz a hálószoba ajtómmal.
2: Megint osztrigát eszik a barátom.
1: Mondtad a Lacikának, hogy te a bocsi hozott haza osztrigát. Olyan furcsa hangok.
2: A bocsi eszegeti a dugi osztrigáját.
1: Undorító vagy.
3: Undorító.
1: Undorító vagy. És ez mikor volt? Amikor a párom is ott volt, és a Lacikával voltál, vagy amikor nem volt a párom?
2: Hát nem volt ott.
1: Akkor? Ez rosszabb. Na jó, szóval, nem egyébként, te például Évi, te hogy találtad meg, ugye Genovában mész abba a kutyapanzióba lakni, hogy hogy találtad meg?
3: Képzeljétek el, hogy én úgy csinálom, hogy Bookingon keresztül szoktam általában foglalni, kivéve ha már ismerem a szállodát, akkor külön a saját oldalán, mert
1: de te visszatérő vagy ugyanabban, nem?
3: Igen, most már ugye saját oldalukon. Képzeljétek el, régen úgy csináltam, hogy a Bookingon beírom, hogy mit szeretnék, és utána a térképre rámegyek, és elkezdek sétálni a környéken. és megnézem, hogy milyen szállodák vannak. És amelyik tetszett, úgy találtam meg ezt a szállodát.
2: És mindegyiket előre tudod, hogy viheted a dödöllét?
3: Hát beveteszem azt, hogy persze, hogy legyen kutya kompatibilis, legyen medence. De
1: most leállsz, hogy ez Sanremo főterén, kiveszed a kutyát?
3: Mármint hova?
1: A kocsiból.
3: Ki?
1: Miért? És akkor elkezdesz izélni, és akkor menjél, keres szállodát.
3: Nem érted.
2: Keres szimat, dödöl le, szállodát.
3: Otthon, a gép előtt, a bookingon, a térképen keresztül gyalogolok, és nézem meg, vagyis nem gyalogolok, hanem így húzom szét, és úgy nézem meg, hogy melyik városban milyen szállodák vannak arra az idősávra, és melyiket választom.
1: Értem, csak így bukkantál rá. De ez akkor booking, oké, meg van Trivago, meg nem tudom micsoda, tehát akkor ez a módszer.
3: Először ez a módszer, és utána, hogyha jó, akkor kihagyom a bookingot.
1: És akkor meg közvetlen a szállodával.
3: Közvetlen szállodával foglalkozom.
1: Jó, Anett?
4: Én hasonlóan, mint az Évi, én úgy szoktam egyébként, hogy megnézem, ha nincs konkrét úti cél, akkor blogokon szoktam, rákeresek a Google-ben.
1: Sok YouTube videót nézek. Tehát azt én mindig, most volt tervünk, de aztán mégsem megyünk Bordóba elmenni, és már elkezdtem nézegetni, hogy Bordóba merre érdemes menni, milyen éttermekbe menni, stb.
3: Milyen, nincs ki, hogy elmenjen veled, elmegyek?
1: Nem erről szól.
3: Nem erről szól.
1: Nem erről szól.
2: Ilyen diplomatikusan lökted vissza ezt az ajánlatot. Nem, van, mindig van.
1: Tudom én durván is visszalökni ezt az ajánlatot.
2: Hagyjál béke, Risto Véva.
1: Szállj le rólam, Risto Véva.
3: Na megvan a holnapi címlap is, jól van?
1: Na, azt akarom, és ez most tök komoly, leteszteltük a mesterséges intelligenciát, és úgy, hogy a Gyuri beírta, hogy 3 alkoholista fiatal 30 ezer forintból ki akar jönni összesen egy hétvégére, mi is beadtunk néhány promptot.
2: Egyből így voltál, kedvet kaptál, és azt mondtad, hogy
1: igen, mert tök jól megélted ezt. Hát ahogy te spórolsz, úgy senki nem spórol, tehát valamikor még több pénzzel jössz haza.
2: Hát köszönhető az AI-nak.
1: Szóval, azt gondoltuk, hogy ezek legyenek magyar úti célok, és akkor Anett le tudja csekkolni például a székutast.
4: Abszolút, igen.
1: De Pécset, a Gyuri is, de Zalaegerszeget mindannyian. Tehát, hogy ez a 3 úti cél, de nagyon különböző igényekkel. Jó? És nézzük meg, mi sem tudjuk, hogy mit válaszolt a mesterséges intelligencia. Az első Pécs. Azt írtuk neki, hogy egy bajor asszonykórus 3 középkorú tagja vagyunk. És Pécsre a mediterrán hangulatú egyetemista városba utaznánk. A mániánk az éneklés, ezért olyan helyeket keresünk a városban, ahol lehet vidáman dalolni és utcazenélni. Bajor népdalokat előadni. Minden nap 3 és 6 óra között, tehát akkor érünk rá.
2: Akkor megyünk dalos kedvünkben nagyon.
1: Ragaszkodunk a német koszthoz, tudjuk, hogy ez gáz, de más nem eszünk meg. Olyan hely is érdekelne bennünket, ahol férfiakkal ismerkedhetünk, szerelem sincs kizárva. Fontos, hogy utazásaink során a legjobb helyi hangszerkészítőtől mindig hazaviszünk egy hangszert. Állítsd össze nekünk a 4 napos programunkat 45 másodpercben.
5: Kedves Bajor Pacsirták! Üdvözlet Pécsett a kultúra és a napsütés fővárosában. Figyeljétek az órát, mert délután 3-kor élesedik a hangszer hadművelet. Első nap. Irány a Széchenyi tér. Délután 3 és 6 között a Dzsámi lépcsőjéről zenghet a Bajor Jódli, a helyi svábok imádni fogják. Este vadászat egy helyi hangulatos sörözőben. Jöhet a csülök és a fehér kolbász édes mustárral, semmi magyaros kísérlet. Második nap. Célba vesszük a Zsolnai negyedet. Itt az egyetemista srácok között lehet ismerkedni, garantáltan flörtveszélyes zóna a mediterrán parkokban. Estére romantikus sörözés a fiatal egyetemista pasikkal a Bazár sörbárban. Harmadik nap. Vad utca zene a Király utcában. A sétáló utcán lesz számtapsvihar. Utána irány a Hangszervíz BT, ahol beszerezhetjük a legújabb helyi hangszert a gyűjteménybe. Nincs mese, cipelni kell hazáig. Negyedik nap. Nagy finálé. Délutáni búcsú koncert a Tettyei romoknál, ahol a vízhang is nektek énekel. Este pedig egy utolsó roham a helyi sváblegények ellen a sörözőkben. Isten hozott titeket, csajok. Induljon a Pécsi Oktoberfest.
1: De várjál, ez is azt mondta Gianni, nem Gianni.
2: Jó, hát egy kicsit megzavarodott. Nekem inkább az volt a meglepő, hogy így a bajor asszonykórus tagjaiként minket ráküldött egyből az egyetemista csávokra, tehát ne foglalkozunk semmivel.
1: Középkorú tagok, igen.
2: Igen.
1: Hát volt egyetemista, tud lenni az a szint, amikor... 3 ilyen 45 és 50 év körüli bajor asszonyt. Igen. Ők szépen tercelve énekelnek amúgy. Tercelve. Hogy hazavigyétek magatokkal?
2: Volt olyan, volt olyan barátom, aki ezt meglépte, de azt mi csodálattal néztük csak. Mi nem tudtuk eljutni, ez a szuper csillagharcos szintre nem értük el soha.
1: Én tőlem a feje volt, nekem lett volna. Biztos szerintem, hogy megcsináltam
2: volna. Hát ott tercel neked.
1: Hát én szeretem a tercel. Jó, gyerekek, jöjjön Zalaegerszeg. A következőt mondtuk a mesterséges intelligenciának. Egy cseh nyugdíjas cirkuszi törpe vagyok. 3 napot töltenék el Zalaegerszegen, szeretem a termálfürdőket. A munkám során hozzászoktam az állatokhoz, ezért bárhová utazom, szeretem megnézni a helyi egzotikus állatokat. Partner kapcsolat hiányában utazásom során meglátogatnék egy bordélyházat is. Csak halat eszem, ezért csak helyi hal specialitásokat kóstolnék meg. A 4 napos programot 45 másodpercben rakd össze. Hmm. Tehát ő egy nyugdíjas liliputi, egy cseh cirkuszból, akinek nyilván van az állatokkal, de hát azért figyelembe kell venni, mit a lépcső, lift, persze, mit tudom én, ilyesmi, járda, minden, de tud ő lépni meg rohanni, tehát csak hogy nem, hogy tudjátok, hogy kire gondolunk.
2: Persze. Abszolút így megvan, és hát szereti az állatokat, egzotikus állatokat.
1: Simogatni, illetve ugye nő hiányában neki azért szüksége van erre a levezetésre, amit valamilyen legális ilyen zalaegerszegi helyen, nyilvános házban szeretné.
2: De kár, hogy nem futottak össze a Bajor Asszony kórussal.
1: Na jó, ezt tanácsolja neki az AI.
5: Aj, Kamasu, úgy szintén üdvözöllek Zalaegerszegen. Első nap. Indítás a gébártító fürtőben. Na itt azért figyelj magadra, mert a nyílt vízen garantáltan nem ér le mindenhol a lábad, szóval a biztonság kedvéért az úszógumit ne hagyd otthon. Délután irány az zalaegerszegi piac, ahol a helyi halsütőnél a süllő akkora, hogy ketten is alig bírjátok majd el. Második nap. Mivel nálunk a bordélyházak nem legálisak, ma intézünk neked egy olyan privát kényeztetést a Willis Hotel Wellness-ében, hogy a fejed búbjáig belepirulsz. Harmadik nap. Állatos nap. Elnézünk a Göcsei Falu Múzeumba, ahol a helyi kecskékkel végre szemmagasságban tudsz barátkozni. Este jöhet egy igazi, gőzörgő, helyi vacsora a kvártéház étteremben. Negyedik nap. Levezetésként csobbanás az Aquacity csúszdáin, végül egy búcsúhalsütés a tóparton, hogy legyen erőd a hazautazáshoz. Na barátom, zsebrevágjuk ezt a várost. Induljon a 4 napos zalai mutatvány.
1: Hűha, azért bevallom, nem volt teljesen túl píszi az alacsony növésűekkel szemben.
2: Nem,
1: ez a...
2: így végigvitte ezt a kis megalázgatást, ugye a magassággal
1: kapcsolatban. Végig alázta.
3: Igen.
1: Hú, gyerekek.
2: Reméljük nem buktattunk le senki.
1: És mi volt az első, valami gébár volt? Jézus
2: nem
1: már.
2: Nem sporolt a kalanda a cseh cirkuszi barátunknak.
1: Na jó, itt van az utolsó, székutas lesz, jó?
3: Jó.
1: Nagyon kérlek, hogy te mint szakember figyeld, jó, hogy hova...
3: Jó.
1: Hova küldik? Azt mondja, kedves AI, jamaikai 20 éves fiatalok vagyunk. Székkutason szeretnénk eltölteni 4 napot, fejenként 400 USA dollárt tudunk elkölteni mindenre. A szállás mellett szeretnénk zenei programokban is részt venni, fiatalokkal együtt bulizni, sok alkoholt inni, és egy épületben gyönyörködni. Terveznek az útunkat 45 másodpercben. Ezt mondta a jamaikai fiataloknak az AI.
5: Első nap. Kulturális sokk és bemelegítés. Csekkolás a Kutasi Puszta vendégházba, aztán irány a Vásárhelyi úti neogótikus református templom és a Szent Mihály templom. Építészeti csodák így letudva. Este cél a helyi kocsma és a talpon álló, kőbányai, kevert és a kerítés szaggató házi pálinka, hogy estére folyékonyan beszéljetek magyarul. Második nap. Felejtsétek el a gyógynövényeket. Wellness napot tartunk a szomszédos orosházán, a legendás gyopáros fürdőn. Termálvíz, szaunapark, csillezés. A jamaikai életérzés garantált, csak füstmentesen. Este a vendégház teraszán pálinka ivóverseny. Harmadik nap. Mivel a helyi klub élet a busz megállóban koncentrálódik, átugrotok a szomszédos vásárhelyre. Irány a pepperoni bár vagy a helyi pubok bulizni. Ennyi dollárral ti lesztek az est VIP vendégei. Utolsó nap. Vadregényes levezető nyugi nap a közeli kakasszéki tónál, miközben a Stégen szól a GBL-ből a dub. Este pedig kerti magyaros szalonna sütés a vendéghez tűzrakó helyénél. Srácok, mire letelik a negyedik nap, a pálinkától és a gyopárosi élményektől, már citerával nyomjátok a regét.
3: Na, minden stimmelt, minden valós.
2: Az is, hogy a busz megállomban zajlik a kulturális élet?
3: Igen.
1: És 400 dollárból nagyon elvagy.
3: Szerintem fél évig is.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz, 5 perc múlva, és a faldoktor nagyon szépen összefoglalta ezt a mai reggelt. Középkorú bajor pacsirták, cipeljétek haza azokat a hangszereket a Gianniból, az tercelés után töröljetek. Sok kulturális sokkot kíván faldoktor nekünk.
2: Köszönjük szépen.
1: A tercelés, Gyuri, ugye?
2: Hát persze, Pécsen. Ja.
1: Remek nap, gyerekek, és szuper kezdés a hétnek, és még bedobtátok a kedvencemet, Don Henley, imádat van, Éva Szlovákiából. Köszönjük szépen, hasonlót írt Bőri Szabi. Nézem, nem, ez Bea. Ez nem a piros.
2: Én látok táskákat itt az asztalon, meg sálat, úgyhogy szerintem a piros valahol közel van.
1: Ha van táska, meg sál, akkor piros is jön. Akkor mindig először jön táska, aztán a sál, aztán piros.
2: Így érkeznek be a melóhelyre, igen.
1: Így jönnek egymás után. Na jó van, jól megcsináltuk, gyerekek, nagyon ügyesek voltatok. Anett, te is.
3: Köszönöm szépen, de ti is.
1: Köszönjük mi is, hogy engedtél nekünk műsoridőt.
3: Legyen ez így holnap is.
1: Legyen ez így, így van, jön tehát vágó piros, mindenkinek jó szórakozást, és találkozunk holnap reggel 6.08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: Műsorajánló.
0: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
4: Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
0: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
4: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Intespár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Friskies száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Szállás, biztosítás rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
9: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
16: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Az építőanyagokat vizsgálja a fogyasztóvédelem, még tart a pollen szezon. Záporos, zivataros időben indul a hét. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk visszaállítani. Ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel egyeztetett a köztársasági elnökkel. Magyar Péter tegnap éjfélig adott határidőt a köztársasági elnöknek a lemondásra, ám Sólyog Tamás tegnap és ma is kijelentette, hogy ezt nem teszi meg. A miniszterelnök a mai egyeztetés után úgy fogalmazott: megkezdik a szükséges eljárásokat. Az alaptörvény szerint több lehetőségük is van az államfő leváltására. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságot. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak. Ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így heves sebb reakciót válthatnak ki a szervezetben. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott lesz szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában, egy rendőr miatt rémültek meg. Az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, még péntek este. 35 megbokrosodott pariba vágtázott az olasz fővárosban. Az incidensben 4 ember és 15 ló sérült meg. Sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki ma a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk majd esőre és záporokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Napközben 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt ígérnek holnapra is. Keleten még felhős, a Dunántúlon már napos idővel. Melegszik az idő is, hasonló időt tartogat a folytatás is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: El is indítunk egy új hetet, meg egyben egy új hónapot is. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit június 1-én. Vágó Piros vagyok, és szokás szerint a következő 4 órát töltjük majd együtt, amit kezdünk már is Chris Rea klasszikusával, a The Road to Hell-lel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Igen, csak kalandosan kezdődik a júniusunk, legalábbis az időjárás tekintetében. Végre az oly régen várt esősebb időszak köszönt be ezen a héten. Úgy tűnik, hogy Medárd egy héttel előrébb hozta az érkezését. Ugye jövő hét hétfőn lenne aktuális, de most ez a hét ígérkezik csapadékosnak, amit szerintem egyáltalán nem bánunk. Oké, esőkabát vagy esernyő, ez most kellék lesz a héten végig valószínűleg. Nálunk pedig kellékek a jó slágerek, úgyhogy folytatjuk nem sokára a KFT-vel, a Culture Clubbal. Most pedig jöjjön az Erasure és a Love to Hate You a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eseménydús hétvégét hagytunk magunk mögött, ha máshogy nem biztos, hogy valamilyen kisebb-nagyobb majálisba, gyereknapi ünneplésbe azért a legtöbben beleszaladtak. Aztán itt volt nekünk ugye egy Budapesten rendezett BL döntő, ami azért valamilyen szinten megmozgatott nagyon sok embert. Szerencsére a főváros megúszta nagyobb rongálás nélkül, mert én speciál például ettől izgultam nagyon. Na de közben tegnap véget ért a Giro d'Italia is, ami annyira nem hozott meglepetésszerű végeredményt. Zajlik Párizsban a Roland Garros is, ami viszont hozott meglepetést, hiszen például már Novák Djokovic sincsen a versenyző között, és ugye a múlt héten eléggé megkínozta a versenyzőket az óriási nagy hőség. Szerencsére egy kis üdülés érkezik ezen a héten ide Magyarországra is, és már tegnap sem volt akkora hőség. Szerencsére a rengeteg gyereknapi programnak ez azért mindenképpen kedvezett. Én az Óbudai Gyereknap műsorvezetőjeként töltődtem, többek között a Talamba ütő együttes muzsikájával is. Ám most egy másik kedvencet hozok majd a Retro Rádió hallgatóinak, egy dallamtapadás gyanús dal, az Ocho Machoval a Jó nekem, előtte pedig halljuk Joe Cockert.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink is bejelentkeznek. Állandó SMS íróink a 0620-22-22-122-n, mint ahogy Sanyi is írt Várpalotáról. Szia Piros! Kellemes hétfőt kívánok neked! Örömmel osztom meg veled a tegnapi családi eseményt. Noémi kislányomat a várpalotai katolikus templomban megkeresztelték. Üdv Sanyi Várpalotáról! Gratulálok! Biztos, hogy nagyon szép ünnepség volt. Mi akkor folytatjuk most Víz után a tűzzel, a Szent Elmo tűzével.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van, aki a zenével ébreszti magát, van, aki egy pohár hideg vízzel, vagy bármilyen hideg üdítővel, van, aki pedig azt mondja, hogy na jó, eljött az ideje a valahanyadik kávénak. A következő órában beülünk majd Charlie kávéházába. Ez a kávéház, ma hajnalban bezár. És meghallgatjuk a Daft Punk és Pharrell Williams közös munkáját is. A Get Lucky-val is folytatom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Augusztus 14-e.

0: Teuton Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Dob be hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet. Éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást. Éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyok Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Soperreptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Észak-keleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: 11 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én pedig köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a hétfő délelőttön. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Eros Ramazzotti is vár a sorban a Piu Bella Cosával, és kezdünk már is a Twisted Sisters.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiónt. Folytatjuk közlekedési infóval, mert az M1-esen bizony árokba borult egy kamion a határ felé Lévény előtt, a 138-as kilométernél. Egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés idejére valószínűleg ennél nagyobb korlátozás várható majd. A másik irányban Budapest felé pedig Győr térségében bontják a terelést, ezért csak egy sáv járható, így a munkavégzés mögött a torlódás már meghaladta a 6 kilométert. És az M6-oson is történt egy baleset Budapest felé Kulcs térségében, a 63-as kilométernél, így egy sávot lezárva tartanak, arra is óvatosan, figyelmesen vezessenek, haladjanak. Jó utat kívánok a Retro Rádió hallgatóinak, ahol akár az utonlévőknek is szól majd a Fresh-el a Táncolj Még, a Bonnie M-mel a Daddy Cool, most pedig jöjjön az Ace of Base, a svéd csapat, az All That She Wants-al.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem csak új hét, de új hónap is indult, és miért ne kezdhetnénk mind a kettőt, akár valami széppel, amit egymásnak mondunk, vagy üzenünk akár a rádión keresztül. Ma van ugyanis a Mondj Valami Szépet napja, Say Something Nice Day, és ezért arra gondoltunk, hogy kíváncsiak vagyunk. Hallgatóink a mai napon kinek üzennének valami szépet? Rajtunk keresztül. 0620-22-22-122-es az SMS számunk, aztán majd én is mondom a saját üzenetemet, de addig is, amíg ezen gondolkodnak, jöjjön a Hooligans Paradicsom slágere, a Bee Gees-szel pedig a You Win Again.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kezdenek már is gyűlni a szép üzenetek, hiszen erre biztattam ma hallgatóinkat. Ma van a Say Something Nice Day, vagyis üzenj valami kedveset nap, amit egy dr. Mitch Kernel nevezetű dél-karolinai beszéd és kommunikációs szakértő indított el, mert úgy gondolta, hogy már a munkahelyeken, meg úgy általában a mindennapi kommunikációban, az iskolákban is egyre több a gúnyolódás, a durvaság és a zaklatás, és ezért arra gondolt, hogy legyen inkább egy ellenpontja ennek, helyezzük a figyelmünket tudatosan a kedvességre és a dicséretre. Úgyhogy igazából ez az a nap, amikor mondjuk akár a boltban mondunk valakinek kedveset, vagy a munkahelyünkön, vagy a családtagjaink közül. Írják meg, kinek üzennének valami igazán kedveset ezen a napon. SMS számunk a 0620-22-22-122. Rigérával, a Vamos a la playa-val folytatom most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy másik Richard, de az is lehet, hogy Richard, hiszen Félix Skót, Félix Francia, Richard Sanderson. A házibuli betétdalának előadója, vele is folytatjuk majd.

0: És meghallgatjuk az emberek süt a nap slágerét is.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb.
0: Ezekkel is folytatom délután a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
2: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
3: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedacurt.
5: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Indul a mindmegett étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlők a boca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűr Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
14: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázat jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
13: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Felrobbant egy tűzi játékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Köszöntöm a hallgatókat, délmúlt 5 perccel, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Lesznek lendületes zenéink is, mint a Sütanap, vagy a Hogdumunnal a Sharap & Dance, meg visszafogottabbak is. De most jöjjön a Bad Zab Learning a Midnight Oil-al.

Mi szépet napon kapom sorra az üzeneteket az SMS falunkra is. Ladás Lacitól például ezt: szia Piros, én a Ladás barátaimnak üzenném, hogy jövőre is hatalmas bulit és kirándulást kívánok Tokajra. Aztán itt van egy másik üzenet: szia Retro, szia Piros, Zsuzsinak üzenem, ne aggódjon, egyszer minden rendben lesz, mert nagyon szeretem. Üdv, Sanyi, jók a dalok. Köszönjük szépen, akkor megyünk is tovább ennek mentén. Mindjárt érkezik a házi buli betétdal, az összes simulós reality. Előtte pedig érkezzen a Backstreet Boys lendületes We've Got the Going anyja.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem sokak közelednek az ebéd időhöz, és azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy vannak jó néhányan, akik úgy kezdik az étkezéseket, függetlenül, hogy milyen étel van előttük, leves, főétel, jó, talán a desszertnél azért nem így cselekednek, hogy automatikusan nyúlnak a sóhoz és a csípőshöz. Van nekünk bizony egy bajnokunk, egy csípős evő bajnokunk, aki legutóbb például csopakon is letarolta a mezőnyt, és nem titkolt célja, hogy a League of Fire-t, vagyis a csilis világ csúcsát megnyerje. Jakab János, vagy ahogy online becenevén szólítják, Jannonius, az egyik legkeményebb és legsikeresebb magyar csili evő bajnok, és ő az, aki a hazai színeket képviseli nemzetközi szinten is a brutálisan csípős versenyeken. Augusztusban pedig a világ legkeményebb csili evői csapnak majd össze Detroitban. A jelenlegi amerikai világbajnok Stephen Fiery Red Kurgan védi meg a címét Jakab János ellen. Na, ő érkezik ma este majd az Abaházi Presszóban 8-tól, tehát ő lesz Csabi vendége. Nagyon kíváncsi vagyok erre a beszélgetésre is, úgyhogy tartsanak majd velünk akkor is, meg addig is. Na, addig pedig érkezzen Ruzsa Magdi az Áprilissal és Rick Astley a Take Me To Your Heart-tal.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy újabb üzenet az Üzenj Valami Szépet napon, Pétertől. Szia Piros! A kollégáimnak szeretnék üzenni, akik addig is vitték az ügyeket a munkahelyünkön, amíg én nemrég kórházban voltam. Most már szerencsére jól vagyok, de hatalmas köszönet Lalinak és Józsinak. Péter, köszönöm szépen, és örülök, hogy jobban vagy. Mi pedig várjuk akkor továbbra is az üzeneteket ezen az Üzenj vagy Mondj Valami Kedveset napon, hiszen ez van ma, június 1-én. És addig is szórakoztatjuk hallgatóinkat, nem sokára Paula Abdul Straight Up-jával, most pedig egy nagyon jó kis Michael Jacksonnal, The Way You Make Me Feel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szól majd egy óra után a Van Halen Jumpja is. És J-Lo van, az Ain't It Funny-t is meghallgatjuk. Ezekkel a slágerekkel is folytatom, tehát egy óra után, és amúgy jó étvágyat kívánok hallgatóinknak.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Augusztus 14-én

0: Botond Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
2: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
3: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
4: VPN be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetésével szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastrukturális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Egy óra múlt 4 perccel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, hasítunk a hétfőben, hiszen már a délutánban járunk, és jön majd a Red Hot Chili Peppers-szel, a Snow, meghallgatjuk a Van Halent, George Harrison dalával.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. You can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkeznek az üzenetek, az üzeny valami szépet nap alkalmából. Az SMS falunkra folyamatosan futnak be, hogy ki kinek mit üzenne valami szépet. Az üveges tím új szilvásról például ezt. Sziasztok, szeretnénk üzenni Szatmári Csaba nevű kollégánknak 59. születésnapja alkalmából. Isten éltesse nagyon sokáig még egészségben. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, eljuttattuk, remélhetőleg, hogy ő is hallja. És illik is hozzá egy dal, a Van Halen Jumpja így a születésnap okán, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk, de szóljon előbb George Michael, Mary J. Blige-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos balesetről kaptunk hírt az SMS falunkon a 0620-22-22-122-n. Pisti írta nekünk, hogy az M0-ásról nem lehet az 1-es főútra kihajtani, mert baleset történt. Egyelőre áll a forgalom. Köszönjük szépen ezt az infót. Amit még tudunk, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásokra kell készülni, és továbbra is mindenkinek azt javasolják, aki személyautóval utazik, és Budapest a célja, hogy az átterelt belső sávot válassza. Ha bármit észlelnek az utakon, köszönjük, hogyha tájékoztatnak bennünket az előbb említett SMS számon. Én pedig már is mesélem, hogy milyen slágerekkel várom majd továbbra is a hallgatókat. A legnagyobb hőssel, a Honeybeast egyik legnagyobb slágerével, Phil Collins előzi meg őket.

Egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma van az üzenj valami szépet nap, úgyhogy éppen ezért kapunk elég sok üzenetet az SMS falunkra. Ki a kollégájának üzen, ki például a hozzátartozóinak, ahogy a következő üzenet írója is, bár nem írta alá. Sziasztok, én a leánykáimnak, Csillának és Zillének kívánnék boldog gyermeknapot. Túl vannak pár vizsgán. Zille ma zongoravizsgát tett, Csilla pedig a múlt héten lett túl a prezentáción. Zille az emelt érettségi miatt izgatott, Csilla pedig a szigorlat miatt. Kívánok nekik sok erőt és kitartást, idén rendkívül sokat tettek érte, hogy minden jól sikerüljön. Nagyon szeretem őket. Ez nagyon kedves üzenet volt, és itt van egy másik üzenet. Bakó Jánosnak, Nagy Kozár postavezetőjének üzenem. Janikám, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Lívia, Bogádi postavezető. Köszönjük szépen, hogy ezeket közvetíthetjük, most pedig folytassuk az Abbával.

0: Felhőszakadásra is csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, belecsaptunk a júniusba méghozzá olyan sztárokkal, mint Cserháti Zsuzsa, vagy éppen Chris Norman és Suzy Quattro duója, a nyitány Kylie Minogue.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, én itt látom már egyébként a mai netes fórumokat, illetve netes újságokat, akik arról számolnak be, hogy óriási csapadék jön majd a hét közepén. Hát azért az óriásítól sajnos elég messze állunk, pedig mondjuk egy 3 napos eső nem ártana az országnak, meg a földeknek, aztán pláne nem, de úgy néz ki, hogy 1 napos lesz, és az is hol esik, hol nem. Az ország egyes részei 4-5 mm eső esik, és tényleg lesznek olyan területek, ahol akár 20-30 mm-nyi csapadék is lehullhat, ez majd szerdán valószínű. Ma van esély kisebb-nagyobb záporokra, zivatarokra, holnap inkább a napos idő lesz a jellemző. Aztán a szerdai esős nap után csütörtök pénteken magához tér az időjárás, a hétvégén pedig kánikula várható napsütéssel. Egyelőre így nézünk ki erre a hétre, az osztálykirándulások még odébb vannak, úgyhogy ezeket nem veszélyezteti az eső. Nálunk pedig hamarosan Korda György kivisz bennünket a reptérre. Előtte Chris Norman és Suzy Quattro duettje következik. Még előtte most már elindítom Lutri Semeknél sikerét itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Blackkel vagy éppen Madonnával folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 7 perccel járunk délután, 14:30 után a mikrofonnál Dénás Tamás. Baleset történt az M0-ás autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg a 0-ásról nem lehet az 1-es főútra lehajtani. Áll a forgalom, érdemes más utat keresni. M1-es autópálya főváros felé Tatabánya és Biatorbágy térségek között szokás szerint szakaszos torlódásra számítsanak, főleg a külső sávban, ezért aki személyautóval utazik és Budapest felé halad, érdemes az átterelt belső sávot választania. Munkavégzés miatt egy sávot lezártak egyébként Biatorbágynál, a 17-es kilométernél, emiatt egy nagyjából 3 kilométeres dugó alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Boti jelentkezett SMS-ben. Sziasztok, M1-es határ felé a 135-ös kilométernél kamion az árokban, kamionmentő targonca most jött, Darutvárnak jelentős torlódás lesz ebből. Boti, köszönjük szépen, cserében latin zene Madonna előtt, Gloria Estefan a Miami Sound Machine-nal és a Kongával itt a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, gyorsan két közlekedés információ. Ugye jeleztem korábban, hogy baleset történt az M0-ás autóút és az Egyes főút közötti összekötő ágon. Jelenleg a nullásról továbbra sem lehet az Egyes főútra lehajtani, itt áll a forgalom, illetve a 66-os főúton Gödre határában két személyautó karambolozott a 42-es kőnél a főutat, a 66-ost le is zárták, a falun keresztül lehet kerülni. Menjünk tovább, hiszen a következő órában itt lesz a Bonanza Banzai. És ha már ma belekezdtünk a meteorológiai nyárba, akkor John Travolta és Olivia Newton-John már ennek a szellemében fog énekelni. De hozok még egy csomó nagy slágert majd a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. Évfélig lehet beadni a társasági adóbevallást. A fenyő és pázsit fűfélék okoznak tüneteket. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, ezt a közlekedési és beruházási miniszter tette közzé.

0: Féle allergén virágpora okozhat tüneteket. A legtöbb gondot a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei okoznák az allergiásoknak. Ezek koncentrációja országosan magas. A Népegészségügyi Központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Hát ha már a meteorológiai nyáról beszéltünk, akkor hozzá kell tegyem, hogy itt bármelyik pillanatban eleredhet az eső. Mit eső, ebből nagyobb is lehet majd. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, jön majd ebben az órában Cipő, vagy éppen Avicii. Kezdésnek az osztrák Joy Valerie.

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évek.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és akkor most divat rovatunk következzék. Bevallom őszintén, Szoboszlai Dominik napjaink legjobb magyar futballistája. Kifejezetten szeretem a játékát. Szerintem egyébként jó arc, jó fej, irányító típus. Tényleg én csak pozitívan tudok nyilatkozni róla. Az első dolog, ami most kiakadtam mégis, ahogy már megérkezett Telkibe a magyar válogatott edzőtáborába, az a ruha. Én úgy gondoltam eddig, hogy nagyon jól öltözkedik, lehet, hogy az én divat felfogásom tréfli egy picit, de akkor most megpróbálom leírni, hogy ma hogyan érkezett meg a mi Dominikünk, ugyanis a sportautóból egy kifejezetten jóvágású kékkockás ingben érkezett meg, ami viszont derékben gumirozott volt. És akkor most jön az a nadrág, amit tényleg nem tudok hova tenni, ez egy hófehér vászon, hát ilyen betyárgatja jellegű, azaz a derekánál kifejezetten még szűk, onnantól pedig terebélyesedik, és így nagyjából térd alá ér, rajta egy felfoghatatlan kulcstartóval és szalagokkal, és mindehez, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, makkos, fekete makkos cipőt visel. Dominika, jó Isten áldja meg, eddig dicsértem az ízlésedet, ez most valahogy nem fér bele ebbe, aztán lehet, hogy én késtem le a divatról, a 2026-os nyári divatról, nagyjából 3 körrel, de ez valahogy nem. Legalábbis nekem nem, aztán remélem a csajoknak meg a feleségednek bejön, de ez most nekem kevésbé. Ennek ellenére Dominika az Isten. Menjünk is tovább, hiszen hamarosan Sting vagy a KFT érkezik, a KFT ráadásul a balatoni nyárral, ami viszont hallható már Enrique Iglesias a Bailamos-szal a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Megoszlanak a vélemények Szoboszlai öltözködésével kapcsolatban, egyet azért szögezzünk le. Szoboszlai jó gyerek és nagyon jó focista. Menjünk tovább, közlekedjünk, 15 óra 41 perc van, és az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik, és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Ráadásul munkavégzés miatt egy sávot lezártak Biatorbágynál a 17-es kilométernél, emiatt van ott egy kb. 8 kilométeres dugó. Még egy hírem van, 46-os főút Gyomaendrőd és Csárdaszállás között egy személyautó lesodródott az útról, az 54-es kilométernél, itt a 46-oson félpályán halad csak a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kornél pedig a vonalban és a Balaton partjáról van közlekedésére. Ugye jól mondtam, Kornél? Szia!
1: Így van, szia! És minden hallgatónak, aki Keszthelytől Hévíz felé, vagy Hévíztől Keszthely felé jön, avagy Sümegtől Keszthely irányába. Keszthely kertváros előtt az útépítésnél félpályás aszfaltozás van. Lámpa irányítja a forgalmat félpályás engedéssel. A menetidők mindkét irányból szerintem 20 perc fél órával megnövekszik. Nagyon nagy dugó van, mert pont a kereszteződésnél van a lámpa. Gyakorlatilag úgy engedik a forgalmat.
0: Kornél, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez ilyen. A dugó, az már csak ilyen.
1: Kerülni nagyon nem lehet sem erre, mert ez az egy út van Keszthely és Hévíz között, ott a nagy kanyarnál, a benzinkútnál, úgyhogy még kikerülni se tudják.
0: Köszönöm szépen, a folytatásban viszont már a következő órában a Hip Hop Boys érkezik. De dugó ellen jó lesz majd a Bonnie M. Sunny-a is majd. És még egy egész csomó nagy zene a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
4: Jakab János Jannonius. Ő nem egy celebritás, de egy nagyon különleges ember, chili evő bajnok. Már egyből az első versenyét is megnyerte annak idején, többször képviselte már hazánkat különböző világversenyeken, nagyon jó eredménnyel, most pedig egy világbajnokságra készül, ahol ráadásul a hozzáértők szerint ő az esélyes. Jakab János Jannonius chili evő bajnok ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
11: Augusztus 14-én

0: Neoton Família, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Alaptörvény módosítás jöhet az államfő leváltásáért. Bontás alatt álló ipari épület omlott össze. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, de több lehetőségük is van az államfő leváltására, és megteszik a szükséges lépéseket. Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A baleset a vasúti pályaudvar déli oldalán történt. Egy ember a romok alá szorult, vele sikerült beszélniük a helyszínen lévő szakembereknek. Ott vannak már a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, de más mentőegységek és kereső kutyák is részt vesznek a mentési munkálatokban. A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Követhető a Nébi honlapján az amerikai szőlőkabóc elleni védekezés ütemezése. Szűr Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
10: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
9: Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perccel járunk, 4:45 után a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát furcsa dolog történt Tatabányán, mert hogy a helyi úszodának a medencében, a nyílt vízi medencében szombatról vasárnapra virradó reggel egy vadmalasz tetemét találták, valószínűleg szegény behatolt valahogy a strandfürdő területére, és belefulladt a vízbe. Ez hagyján, csak hogy miután kiszedték a tetemet, utána vízilabda meccset játszottak, Tatabánya gödöllő meccs volt. Hát, nem tudom, hogy tudtak a vízilabdások róla, hogy előttük azért ott egy vadmalasz úszkált, nem kifejezetten élve. De ez valahogy így történt, most vizsgálják a sztorit, de na hát ez is megtörtént, ezen is túl vagyunk. Nem leszünk túl viszont a nagy zenéken, hiszen hozom a slágereket, és előttünk olyan sztárok érkeznek, mint a Bonnie M vagy a Hip Hop Boys, előttük pedig Hathaway. Ez a What is Love, itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Depeche Mode-dal és Gazebo-val folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk. 16 óra 37 perc van. Nézzük a részleteket. M1-es autópálya főváros felé vezető oldal Biatorbágynál a 17-es kilométernél munkavégzés miatt vezettek be forgalomkorlátozást korábban. Most arra viszont ismét két sávon halad a forgalom, de a nagyjából 8 kilométeres dugó nagyon-nagyon lassan oszlik fel. Hír még, hogy a 46-os főúton Gyomaendrőd és Csárdaszállás között egy személyautó lesodródott a pályáról az 54-es kilométernél. Itt mindössze fél pályán halad a forgalom. Hallgatunk pedig azt írja, hogy a Hősök terén és a stadion környékén is még az építkezések folynak, most bontják a Bajnokok Ligája részeket.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3:45 van. Villámgyorsan egy SMS. Kedves Tamás, az Uzsoki Kórházban fekszem, térdprotézis műtéten volt. Olyan jó téged hallgatni ilyenkor, köszi a jó zenéket. Edith, gyógyulást teszem ezt most Gazebo dalával. Jön az I Like Chopin 1983 egyik legnagyobb slágere. Gazebónak egyébként van becsületes neve, Paolo Mazzolini. Ma ezek után most már tényleg ő énekel itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben az M1-esről továbbra is hír, hogy a főváros felé vezető oldalon Biatorbágynál a 17-es kilométernél véget ért a munkavégzés, ismét két sávon halad a forgalom, de még mindig nagyjából 8 kilométeres mögötte a dugó, hát az jó lassan fog majd feloszlani, ez az igazság. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is rengeteg nagy slágert azok itt a retro rádióban, többek között Horváth Charlie-tól egyet biztosan. És azok majd erősebb rockzenét is, tekintettel arra, hogy az ausztrál AC/DC is itt fog majd játszani. Ezúttal tőlük majd a Thunderstruck szól majd. És azok még jó néhány tényleg nagy slágert a folytatásban majd itt a Retro Rádióban a meteorológiai nyár első napján ezen a hétfői délutánon. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a Nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Pap László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
15: Heti nyerő termékek: Tolle ESL 2,8%-os dobozos tej, egyes Lays chipsek és egyes Camping Kör dobozos sajtuk.
14: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Megtalálták azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron. A szabálytalan motorosokra vadásznak a rendőrök. Ma még sok eső várható, holnap száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Életben van az az ember, akire ráomlott egy 4 emeletes ház Székesfehérváron, ezt közölte a közösségi oldalán a város polgármestere. Cserpalkovics András posztja szerint a katasztrófavédők megtalálták és beszélni is tudtak vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Délelőtt egy bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület omlott össze Székesfehérváron, egyelőre nem tudni, hogy miért. Idén akár 2500 forint is lehet 1 kiló cseresznye. Ennek az az oka, hogy az idei fagyok és az aszály miatt a termés fele megsemmisült, így nagyon kevés termett a gyümölcsből. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke szerint a szezonnyitó árak még alacsonyabbak a tavalyiakhoz képest, de a kereskedők 1-2 héten belül emelik majd az árakat. Sok vásárló emiatt valószínűleg a Szedd Magad akciókat keresi majd, ahol a piaci árakhoz képest jóval olcsóbban vehetik meg a cseresznyét. A motorosokat ellenőrzik a héten a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében az alapvető biztonsági felszereléseket vizsgálják majd, vagyis a bukósisak meglétét és használatát, a megfelelő ruházatot, a világítást, a gumiabroncsok állapotát, és azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. A tavalyi akció keretében mintegy 2500 szabálytalan motoros ellen indítottak eljárást a rendőrök. Összefüggés lehet a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban vizsgálták azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés. Azt állapították meg, hogy a depresszió gyakran nehezíti a terápiát. Ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
18: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. Tehát lehet, hogy neki egy más típusú és nem is feltétlenül gyógyszeres kezelésre van szüksége. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
17: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform azt írja, hogy lassan lehet haladni az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél munkavégzés miatt korábban forgalomkorlátozást vezettek be. Mostanra újra 2 sávon halad a forgalom, de a korábban kialakult dugó csak nagyon lassan oszlik fel, több kilométeres jelenleg a torlódás. A 46-os főúton pedig Gyomaendrőd és Csárdaszállás között egy személyautó lesodródott a pályáról. A helyszínelés miatt az 54-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom. És jó, ha tudják, hogy az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között egy újabb terelést építettek ki. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába pedig a külső és a leálló sáv járható. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan!
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és bár megmondom őszintén, Eszep Roki muzsikáját nem itt a retro rádióban kell figyelni. Ő egy kicsit más stílus, de maga a sztori azért mégis érdekes, mert hogy Budapesten fog majd fellépni valamikor októberben a kitűnő rapper, egyébként 2026-os Dombi Dumb World Tour nevű világkörüli turnéjának állomásai között mutatja be most már Budapestet is, így jut el majd októberben a magyar fővárosba. A sztori azért érdekes, mert már háromszor is szó volt arról, hogy Budapesten fölép. Először 2020-ban jött volna a Szigetre, akkor ugye volt a Covid-járvány, úgyhogy az egész fesztivál törölték. 2022-ben a Red Hot Chili Peppers előtt lépett volna föl, ez sem jött össze. Tavaly pedig a Szigeten lépett volna fel megint, akkor azt lemondta, Kid Cudi zenélt helyette, úgyhogy most már negyedikre csak fellép Budapesten, csak sikerül neki. Meglátjuk majd. Minden esetre a folytatásban nálunk nem ő, hanem a Bestiák, vagy éppen Tina Turner fog énekelni, előtte pedig maradunk a srácoknál. Itt vannak a Backstreet Boys fiúk és a Larger Than Life a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Ottavannal és a Spice Girls-el folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3:46 a mikrofonnál Dénes Tamás. M1-es autópálya. Főváros felé vezető oldalon Bicske és Herceghalom térsége között torlódik a forgalom munkavégzés miatt, de már nem 8 km hosszú az a dugó. Élénk a délutáni forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon. Itt sokan közlekednek a nulláson, a Megyeri híd környékén, az M4-es autóúton Üllő térségében, a 10-es főúton Solymárnál, a 31-es főúton Maglód határában, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk most már 3:46 után, ma is este 8-tól abba házi presszó. Csabi ma esti vendége Jakab János, vagy ahogy sokan ismerik őt, Jannonius lesz, aki hát indul Detroitba, ahol a világ legkeményebb chili evői fognak majd összecsapni, és esélyesként indul. Minden további este 8-tól itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a folytatásban már is Nyerges Iza érkezik, és vele együtt majd a szokásos kétórás élő retro kívánság műsor az önök üzeneteivel, és persze a legnagyobb slágerekkel, és azok között is elsőként majd a hírek után Ross Stewart fog nekünk énekelni. Én ezzel a zseniális dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást! Dénes Tamást hallották.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Jakab János Jannonius. Ő nem egy celebritás, de egy nagyon különleges ember, chili evő bajnok. Már egyből az első versenyét is megnyerte annak idején, többször képviselte már hazánkat különböző világversenyeken, nagyon jó eredménnyel, most pedig egy világbajnokságra készül, ahol ráadásul a hozzáértők szerint ő az esélyes. Jakab János Jannonius chili evő bajnok ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szállítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
8: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
12: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
14: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
15: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
18: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
17: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform azt írja, hogy nagyon lassan lehet haladni az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Bicske és Herceghalom térségek között torlódik a forgalom egy munkavégzés miatt. És csak arra szólnak az autósok a fővárosból kifelé vezető több főútvonalon, így az M0-es autóúton a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, de nagyon lassan lehet haladni a 10-es főúton Solymárnál, a 31-es főúton Maglód határában, illetve nagyon nagy a forgalom az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. És jó, ha tudják, hogy az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé pedig a belső és az

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Legnagyobb slágerei.

Nyitom a nyári szezont itt a Kívánság műsorban, hiszen június 1-e van. Nyerges Izabellának hívnak, ma is szeretettel várom, hogy hívjanak és beszélgessünk egy jót. Azt vettem észre egyébként, hogy nyáron, amikor elmennek vakációzni az emberek, illetve többek között például bezárnak a sulik, az óvik, és a gyerekek is otthon vannak, vagy a nagymamánál, vagy táborokban, akkor megszaporodik a hívásoknak a száma, ami valahol törvényszerű is, hiszen jobban ráérnek az emberek arra, hogy kívánság műsorozzanak. Hogyha van a családtagok vagy a barátok között névnapos, szülinapos, házassági évfordulós, akkor forduljanak hozzám bizalommal, de mindig elmondom, hogy nem kötelező, hogy legyen valamilyen különleges alkalom, az is bőven elég, ha valakinek egyszerűen csak elmondanák, hogy mennyire szeretik. Új Szilvásról keresett meg egy munkaközösség az Üveges Team néven. Ők a kollégájuknak, Szatmári Csabának szeretnének 59. születésnapja alkalmából küldeni egy szuperjó slágert. Az üzenet a következő: Isten éltessen Csaba nagyon sokáig, szeretetben, egészségben. Üdvözöl az Üveges Team Új Szilvásról. Nickelback, Rockstar, ez az én ajándékom.

0: nincs kiszállás.
1: Retro Rádió kívánságműsor.
2: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a június 1-i kívánságműsorban. Azt hiszem, hogy ezt a pillanatot vártam a legjobban az évben, nevezetesen, hogy végre megkezdjük az igazi nyári szezont. Ez ugyanis a legkedvesebb évszakom, amit vasárnap egy jó nagy fagylaltozással ünnepeltem. A kívánságműsorban szeretettel várom a hívásokat, 8-ig az Abaházi Presszóig érnek el. A 0620 22 22 122-es számot használhatják. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, én Tamás vagyok. Szlovákiából felvidékről.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni, kinek üzenne?
1: Én az édesanyámat szeretném meglepni egy szép zenével, egy muzsikával, ha lehetséges.
0: Persze, hogy hívják őt, mi a keresztneve?
1: Erzsébet.
0: Jó, és van-e valami apropó, ami miatt pont ő jutott eszébe?
1: Hát nagyon sok apropó van, mert nagyon sokat segített rajtam, úgyhogy szeretném neki megköszönni a több évet, amit rám szánt, és még velem is van együtt. Nagyon szeretem őtet, és ha jó Isten még úgy akarja, akkor még az unokákat, hogy éljen meg.
0: Remélem, hogy teljesül a kívánságod. Örülök, hogy beszélgettünk, és akkor jön az ajándéksláger is, amiről ezúttal Michael Sambello gondoskodik. Ez a Maniac.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Aki a munkahelyén van, és mondjuk nem nagyon örülne a főnöke, hogyha telefonál, az SMS-ezzen az asztal alul. A többieknek pedig szeretettel várom a hívásait. Jó estét!
1: Kezdjük csokkolom, kedves Izabella. Sajnos a múltkori üzenetünk félrement, mert nem hallgatta a piroska a telefont, vagy a rádiót. Ezért üzenném neki, hogy elkészít a fagyi. Ugye ezt a múltkor is ezt üzentem neki, most is csak ezt tudom üzenni, hogy kész van a fagyia.
0: Jó, milyen fagylaltot készített piroskának?
1: Hát piroskának finom vaníliát, laktózmenteset, és laktózmentes mogyorófagyit.
0: És kicsoda piroska önnek? Barát, barátnő? Hát,
1: piroska az életem párja már 21 éve, csak nincs papíron fixálva a dolog. De azóta együtt vagyunk. Igen.
0: Jó, rendben van, bármi mást üzene neki.
1: Ez a legfontosabb, hogy kész a fagyi.
0: Mondom én, hogy megnyitottuk a nyári szezont, éppen pár perccel ezelőtt meséltem, hogy vasárnap én is egy nagy fagyizással ünnepeltem, hogy megérkezik a nyár. Nos, az ajándékslágerek között Rúzsa Magdi és a Gábriel következik, és előtte még Irene Cara is énekel. Ez a What a Feeling a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Agrorádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retrorádió.

0: Ez a hétfői kívánság műsor, ahol ma is üzenhetnek azoknak, akiket igazán szeretnek. Jó estét kívánok!
1: Kevés csokoló, Mihály Szózsat vagyok. Egy számot szeretnék kérni a Retro Rádióba, még soha nem kértem. Hát az egész családomnak küldelem Veszprém megyére, a Sombolóhegy tövébe. Úgy hívják a település, hogy Doba település.
0: Jó, és a családtagokat szeretnéd felsorolni név szerint?
1: Hát igen, a legelőször is a feleségemnek, Kitti lányomnak és a Eszter lányomnak és a vőmnek. És a négy unokámnak. Hát sok szeretettel küldöm az egész családomnak, ennyi.
0: Rick Astley, nektek énekel a hírek után. Ez a Never Gonna Give You Up a Retro Rádió kívánság műsorában, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él.
2: Műsorajánló.
3: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
2: Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
3: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forint fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
10: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
9: Bezárták a tatabányai gyémánt fürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb.

0: több főútvonalon, így az M0-es autóúton a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, de nagyon lassan lehet haladni a 10-es főúton Solymárnál, a 31-es főúton Maglód határában, illetve nagyon nagy a forgalom az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. És jó, ha tudják, hogy az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Krisztián Kecskemétről kereste fel a kívánság műsort, az árukiadóknak szeretne küldeni egy szuper jó slágert, és azt üzeni, hogy Zoli mosolyogjon többet. Rick Astley slágere szól a kívánság műsorban. Szeretettel várom a hívásaikat 8-ig.

0: Retro Rádió, a Kívánság műsor egy üzenő műsor, engem Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok itt a postagalamb, vagy háziasszony, kinek éppen hogy tetszik. Abban tudok segíteni, hogyha felhívnak, rajtam keresztül tudnak üzenni a szeretteiknek, és meglepjük őket egy szuper jó retro slágerrel is. Halló, halló!
1: Jó estét, Izabella! Józsi vagyok, és üzenni szeretnék.
0: Igen, kit szeretne meglepni?
1: Szerelmemet.
0: Igen, őt hogy hívják, mutassa be nekünk?
1: Ibolyának hívják.
0: Jó.

0: Jöhetnek a kedves gondolatok, amit neki szán.
1: Nagyon szeretem őt, és ő a mindenem is. Remélem, hogy életen át együtt leéljük az életünket.
0: Így legyen, és hétvégén is együtt voltak? Volt közös program?
1: Igen, volt, együtt voltunk.
0: Mesélj róla, igen. Hogy mit csináltak, mivel telt?
1: Hát igazából így tévét hallgattunk, meg rádiót hallgattunk, akkor is rádiót hallgattunk.
0: No hát ezt igazán örömmel hallom. A most következő ajándékslágernek is az a címe, amit ön is mondott, I love you, vagyis nagyon szeret.

0: Metro Rádió. Jó estét kívánok! A jó hír az az, hogy önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba.
1: Szia, Ivácska! Monoki Tibi vagyok. Szeretnék tőled számot kérni, és én is szeretném köszönteni a tündéket, hiszen ma tündenap van, de azért egyet emeljünk ki. Rimoszkiné, Hollósi tündék, Kőrös Madányba szeretném köszönteni az én drága unokatesómat. És hát a pici lányomat, aki holnap a születésnapját ünnepli. Monoki Nikoletnek szeretném küldeni még ezt a számot. 18. kerületben a Csontvári utcába. Hát kislányom, Isten értesen sokáig, mint ahogy a hétvégén ugye meg is ünnepeltük, és még egyszer nagyon-nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni ezzel a számmal, amit a kedvenc műsorvezetőt fog neked most küldeni. És előre is köszönöm.
0: Igazán nincs mit, örülök, hogy itt voltál velünk. Leanne Rimes nektek énekel, mindazoknak, akiket felsoroltál. Ez a Can't Fight the Moonlighter.

0: slágerei Retro Rádió. Újabb SMS-t kaptam a kívánság műsorban. Kedves Izabella, Alapi Zolinak kérek egy dalt, mert szerettek vele dolgozni. Én pedig Ollé Dominik Márk vagyok. Jó estét kívánok, önnek miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, Disznós Csaba vagyok Kocsodról.
0: Üdvözlöm, parancsoljon.
1: Majzernének szeretnék küldeni Géberjénbe egy felvételt, meg Hegyes Viviennek. Szeretném küldeni Majzer Zoltánnénak, Nikinek, Dorinának, Bettinek és anyunak. És mindenkinek, aki hallgatja ezt a műsort nektek, nagyon jó a műsor, és köszönöm, hogy vagytok.
0: Köszönöm a kedves szavakat. Az ajándékslágerről Hevesi Tamás gondoskodik. Ez a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

0: Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok, ön is üzenhet a szeretteinek.
1: Szia!
0: Szia, tegeződjünk, igazad van, hogy hívnak téged?
1: Medard.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Ostorosról.
0: És kinek szeretnél számot küldeni?
1: Magamnak.
0: Mert hogy ünnepelsz valamit esetleg?
1: Nem, hanem holnap matekból 10-ét írunk, és hogy jól sikerüljön.
0: Nagyon fogok neked szorítani, sokat kellett rá készülnöd? Egész nap matekoztál?
1: Hát nem.
0: Mert jól megy? Ez azt jelenti, hogy akkor is megy, hogyha keveset foglalkozol vele?
1: Igen.
0: És melyik a kedvenc tantárgya, csak nem a matek?
1: A tesi meg a rajz.
0: Oké, és tesi meg a rajz, de ettől függetlenül jól megy a matek is, ezt örömmel hallom. Nagyon szorítok neked, hogy holnap sikerüljön a doga. Annyit mondj még el, légy szíves, hogy kik azok a családtagok, akik a legközelebb állnak hozzá. Hát azért valakinek mégiscsak üzenjünk itt a kívánság műsorban.
1: Hát a kis tesómat.
0: Jól, hogy hívják, mi a nevem?
1: Rézi.
0: Neki mit szeretnél üzenni?
1: Hát azt, hogy ne tekerje fel a hangfalon a hangokat.
0: Míg a végén megharagudnának a szomszédok, igaz? Jól van, örülök, hogy itt voltál velünk és beszélgettünk. Érkezik az ajándéksláger, ez a Fool's Garden és a Lemon Tree.

0: amit szívesen megosztana a szeretteivel itt ország világ előtt, akkor nyugodtan hívja a kívánság műsort. Ráadásként én még egy szuper jó ajándékslágerrel is meglepem azokat, akiket önök felsorolnak. Jó estét!
1: Jó napot! Lehet zenét kérni?
0: Mutatkozz be nekünk, igen!
1: Én Szabó Nóra vagyok.
0: Hello Nóri, honnan telefonálsz?
1: Gödöllőről.
0: Rendben, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: A legjobb barátnőnket.
0: Oké, és mutasd be őt is, légy szíves, hogy hívják őt?
1: Úgy hívják, hogy Franciska, Varga Franciska.
0: Oké, és ki az a kutyus a háttérben, aki nagyon ugat?
1: Hát a kutyánk. Úgy hívják, hogy Vilma és egy csivava.
0: Cuki, jó, és mit üzennél a kis barátnődnek néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Hát, hogy jó legyen neki a délutánja.
0: Oké, és ki van még ott veled, mert hogy hallom, hogy többen vagytok?
2: A másik barátnő. Én Lili vagyok.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit a kis barátnőtöknek szántok? Te is mondd el, légy szíves, foglald össze néhány kedvességet.
2: Megy egy utazásra, és hogy jól sikerüljön neki.
0: Én meg nektek kívánom azt, hogy a nyári szünet az legyen majd nagyon tartalmas, élményekben gazdag. Az ajándékslágert Alice Cooper énekli el a kívánság műsorban. Ez a Poison!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így a műsor vége felé közeledve mindig el szoktam mondani, hogyha valaki ma nem tudott velem kontaktust teremteni, akkor ne szomorodjon el. Egyszerűen csak annyi a feladata, hogy visszacsörög a holnapi napon este 6 óra körül. Jó estét kívánok!
1: Kevésőkom, Kazamér Csaba vagyok, és a feleségemnek Tímeának szeretnék küldeni a szép szerelmes számot.
0: Miket üzenne neki? Mik azok a kedvességek?
1: Felüzeni neki, hogy szeretem.
0: Mi volt a hétvégi közös program?
1: A hétvégén nem voltunk együtt, mert oda voltam egy másik kiküldetésben, de múlt hétvégén voltunk együtt egy vállátogatáson, egy nagyon szép, kellemes hétvégét töltöttünk együtt.
0: Nagyon jó, és a következő alkalommal, amikor tudnak majd egy kicsit több időt együtt tölteni, mik a tervek? Mennek esetleg nyaralni, kikapcsolódni majd valahová nyáron?
1: Hát ezt jelenleg még előre megláthatóan nem tudom megmondani, de szeretnénk.
0: Akkor legyen egy spontán nyaralás, spontán kirándulás, ezt kívánom önöknek, mindenképpen jöjjön össze. Pinkének el, a párjának a szerelmének, ez a Just Give Me a Reason a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Június 1-e van, olyan jó érzés kimondani, végre beköszöntött a nyár. A nyárias kívánság műsorok jellemzője, hogy még annál is sokkal többen telefonálnak, mint amennyien amúgy szoktak, hiszen amikor valaki szabadságra megy, egyszerűen több a szabad ideje. Jó estét kívánok!
1: Szia Izabella, Luzsi vagyok Szexárdról, és a kedves barátnőmnek utólag, mert szombaton volt Janka, 30-án, és szeretnék utólag is névnapot kívánni neki, boldog névnapot kívánok neki.
0: Jó, és még mik azok a kedvességek, amit neki üzennél?
1: Hogy majd az elkövetkező napokban, valamelyik nap majd találkozunk, és megyünk cseresznyét szedni a kertembe.
0: Fantasztikus program, érezzétek magatokat szuper jól. Örülök, hogy itt voltál velünk. Michael Jackson pedig a barát.

0: Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig érnek el. Na de ma is olyan sokan próbálkoztak, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy lesznek önök között olyanok, akiknek nem jön össze, viszont nem szeretném, ha szomorkodnának, csak annyi a dolguk, hogy egy leheletnyi kitartással visszacsörögnek a holnapi napon pontban este 6-kor. Hello, hello, jó estét!
1: Jó estét kívánok, sziasztok, Anita vagyok. Szeretnék egy vidám dalt küldeni anyámnak Vecsésre, aki ilyenkor ad vacsorát a kedvenc kutyájának, Lolának, aki egy aranyos veszti.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit édesanyádnak szánnál?
1: Az, hogy legyen nagyon vidám, és minden jót, jó egészséget, sok puszit küldök.
0: Örülök, hogy itt voltál velünk. Az ajándékslágert Zséda énekli el a kívánság műsorban.

0: Egyetlen beszélgetés és néhány utolsó SMS fér már csak a ma esti kívánság műsorunkban. Az egyiket Livi írta Vácról. Szeretnék kérni egy dalt az öccsének, akinek nem régen volt a születésnapja. Izuskám, én a drágámnak üzenem, hogy lépjen, én már nagyon sokat vártam rá. Köszike, a rádiós voltam. Hello Izabella, szeretnék a kisunokámnak boldog 17. születésnapot kívánni. Vég Ádámnak Szigethalomra szóljon a következő sláger, és úgy írták alá az SMS, hogy a nagyszülők, papa és mama, akik nagyon-nagyon szeretik. Van velem valaki a vonalban, és jó estét kívánok!
1: Jó estét! Ádám vagyok, és szeretnék édesapámnak küldeni egy zenét.
0: Igen, apukádat hogy hívják őt is? Mutasd be nekünk, légy szíves!
1: Attilának hívják.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Azt, hogy nagyon szeretem, és hiányzik nagyon.
0: Jó, mikor találkoztok legközelebb?
1: 2 hét múlva.
0: Mert hogy ő mit csinál? Távol dolgozik tőled? Mesélj picit az életetekről.
1: Édesanyámmal elváltak sajnos lassan 2 éve.
0: Igen.
1: Nagyon jó kapcsolatot tápolok bele.
0: Örülök neki, és akkor az a lényeg, hogy nem tudtok minden héten találkozni, csak olyan 2-3 hetente körülbelül?
1: Igen.
0: Jól van. Mik azok a kedves gondolatok, amit így a végére még neki szánnál?
1: Hogy szeretem, és hiányzik nagyon.
0: Akkor azt kívánom neked, hogy az az idő, amit nélküle kell tölteni, repüljön el olyan gyorsan, hogy szinte észre se vedd. Wolf Kati slágerével fogjuk őt köszönteni, jön a Szerelem miért múlsz, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben. Szerelem!

0: Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban, és ígérem, hogy holnap folytatjuk pontban 6-kor. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron. Egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron. Egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, mert több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros isak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
4: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt fényként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
3: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Jakab János, vagyis Jannonius csíjevő bajnok, aki első világbajnokságára készül. Töltöm az italt, indítom a zenét, és már is kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Jakab János Jannonius. Hello, szia!
2: Szép jó napot! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát figyelj, a Jannonius az egy becenév, nyilvánvalóan ezt te aggattad magadra, vagy ezt rád aggatták?
2: Ezt én találtam ki még gyerekkoromban. Ugye kellett egy felhasználó név, aztán gondolkodtam. Na, ez tökéletes lesz.
1: Jó. Majd mindjárt megfejtjük, hogy tulajdonképpen te miért vagy itt. Te nem egy celebritás vagy, nem úgy kerültél be, hogy nem tudom, éppen most jelent meg egy lemezed, vagy játszol a színházban. Én azt olvastam rólad, hogy te amúgy vasutas vagy, arról is beszélgethetnénk, megérne egy misét, viszont te evőversenyeken veszel részt, azon belül is csillievő versenyeken, ráadásul elég szép eredménnyel. Tehát eddig is sok helyen képviselted már hazánkat, és most készülsz egy világbajnokságra, én ezt jól mondom, ugye?
2: Igen, ez így van.
1: Világbajnokságon jártál már korábban?
2: Még sose, ez lesz az első.
1: De Európa bajnokságon már voltál, ugye?
2: Már többször is.
1: Figyelj, egy csomó kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy az ember hogy lesz evőverseny szereplője, hogy téved oda, kifedezi fel, kimondja neki, hogy figyelj, te ebben nagyon tehetséges vagy. Tehát egy csomó kérdésem van, ezeket fogjuk megbeszélni. De egy kicsit visszamennék a gyerekkorodra, hogy amikor kicsi voltál, tudtad, hogy mi akarsz lenni, ha felnőtt leszel?
2: Nem, fogalmam nem volt róla. Űrhajós akartam lenni, ugye érdekelt a csillagászat, meg minden, de az valahogy úgy nem jött össze.
1: És ezért lettél vasutas? Vagy hogy lettél vasutas?
2: Egy régebbi munkatársam ajánlotta, hogy miért nem dolgozok vasutasnak, hogyha már ilyen végzettségeim vannak.
1: Mert milyen végzettségeid vannak?
2: Számítógéprendszer karbantartó technikusom, meg van egy CNC gépkezelőim.
1: És az a vasútnál az pont jó?
2: Hát igazából, amit dolgozok, ahhoz semmire nem megyek vele, de tökéletes.
1: De egyébként a vasútnál neked mi a feladatod, mit csinálsz?
2: Én biztonsági berendezési műszerész vagyok.
1: Tehát, hogy nem vezeted a mozdonyokat, nem kezeled a jegyeket, hanem te egy helyben vagy, ugye?
2: Így van. Én akkor dolgozok, hogyha a hiba van.
1: De hogy ki kell menned helyszínre, vagy hozzád hozzák a hibás felszereléseket, meg berendezéseket?
2: Hát egy kicsit vicces lenne, hogyha behoznák a szakaszra éppen leszakadó sorompót.
1: Ja, hogy neked a leszakadt sorompót is javítanod kell.
2: Így van.
1: Hát jó, ez jó meló, szereted?
2: Szeretjük. Főleg a kedvezmények.
1: De milyen kedvezmények? Jó, hogy ingyen utazhatsz például?
2: Így van. Szinte ingyen 600 forintért utazok bármelyik országba.
1: Tehát bárhova elutazhatsz, ahova
2: bármelyik
1: megy
2: vasút. Országba. Az a lényeg, hogy 600 forint országonként.
1: Ja, hogy országonként 600 forint.
2: És akkor ott 3 hónapig utazgathatok.
1: De mi volt a legtávolabbi hely, ahova te vonattal mentél?
2: Bulgáriába mentem.
1: És akkor ott kimentél, mint üdülni, vagy csak azért mentél ki, mert kihasználtad a lehetőséget?
2: Csak versenyezni.
1: Ja, oda is versenyre mentél.
2: De Romániában mindig le akartak szállítani.
1: De miért?
2: Ugye Romániában nem nagyon mennek szabad jeggyel, úgyhogy a kalauz nem tudta, hogy miről van szó.
1: Ja, hát ő nem ismerte ezt azt a fajta jegyet, ami neked van, hogy 600 forintért

0: végigmehetsz, aha.
1: Vagy öt megállón keresztül próbált leszállítani, aztán már a végén rendőrt is hívott, megjött egy idősebb kollégája, az megnézte a jegyemet, és mondta, hogy jó utat.
0: Na ugye, képzeld el, ezt most neked, te érteni fogod, végre valakinek elmeséltem itt adásban, hogy én 89-ban, amikor megalakult a Sing Sing zenekar, ahol én énekeltem, az volt az első belépőm tulajdonképpen a csapatba, hogy volt egy lekötött buliuk Litvániában, ami akkor még a Szovjetunió része volt, és oda ki kellett menni a lekötött bulit lejátszani, de hát ugye nem volt énekesük, így kerültem én be a csapatba, és oda vonattal mentünk ki. Azt képzeld el, hogy innen Budapestről vonattal Vilniusig elmenni.
1: Na, az is egy szép út.
0: Az szép. Nem tudom, te jártál-e arra, de hogy amikor átment a határon, ugye az ukrán határon a vonat, akkor megemelték a kocsikat, és egy ilyen szélesebb nyomtávú kerekeket raktak alá, mert hogy a Szovjetunióban minden nagyobb volt, még a nyomtáv is. Ez nem tudom,
1: ez manapság. Ez még mindig így van.
0: Még mindig így van.
1: Csak már automatikusan át tudnak állni a kerekek.
0: Ja, értem. Ha nekünk ott le kellett szállni a vonatról, ott volt egy szabad napunk Lvovban, csodálatos város, 89-ben főleg semmit nem lehetett kapni, figyeltek, hogy hova megyünk, de ennyit én életemben nem vonatoztam egyben, mint akkor, úgyhogy nekem ez egy csodálatos élmény volt. De akkor nagyjából ugyanolyan távolságot tettünk meg, tehát Bulgáriáig az...
1: Nagyjából, hát nekem csak egy nap volt.
0: Csak egy nap. Nekünk egy nap volt, hogy beértünk egy erdőbe este, mondtuk, hogy nézzétek, milyen szép erdő, kár, hogy nem látjuk, mert sötét van, még másnap este is ugyanabban az erdőben vonatkoztunk, úgyhogy nem volt annyira érdekes kinézni az ablakon. Na, de nem rólam van szó, meg nem az én utazásaimról, meg nem is feltétlenül a vasútról, de azért ennek így jó volt kicsit mégis megágyazni, hanem az evő versenyekről fogunk beszélgetni, meg a chiliről, csak kis szünetet tartunk, jó? Jakab János a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jakab János Jannonius a vendég, aki, hát tulajdonképpen mondhatjuk rá, hogy chili evő bajnok, ugye? Tehát ezt ki lehet jelenteni.
2: Ezt ki lehet mondani.
1: Hány versenyen voltál eddig, beleszámítva az összes városi, falusi világversenyt, hány versenyed volt eddig?
2: Akkor már négy kezemen se tudnám megszámolni.
1: Olyan sok? Mikor volt az első?
2: Az első 2023. szeptember 9-én volt Miskolcon.
1: Hogy került az ember egy evőversenyre, egy chili evőversenyre? Volt bármilyen, nem tudom, felkészülésed erre? Vagy bárki, aki azt mondta, figyelj, te ennyire szereted az erőset, akkor menj oda? Vagy hogy van ez? Hogy megy ez?
2: Hát amikor még találkoztam chili paprikával, akkor nem gondoltam, hogy majd így fogok ezzel foglalkozni.
1: Mikor találkoztál először chili paprikával? Hát, mi magyarok szeretjük az erőset, meg bírunk, én ráadásul szexádi vagyok, én a bogyisztói paprikát ismerem halászlében, tehát az lángol tőle az embernek a feje. Neked mi volt az első ilyen erős élményed?
2: Négy évvel előtte volt, akkor még Miskolcon dolgoztam, bent az igazgatóságon, aztán volt egy munkatársam, aki így ültetgetett paprikákat, habanérót hozott éppen akkor.
1: Micsodát? Bocsánat, én nem vagyok jártas benne, tehát ezeket el kell magyarázod. Habanéro?
2: Habanéro.
1: Az mi?
2: Az egy 300 ezer Scoville értékes paprika.
1: És ezt ő otthon ültetgette a kis
2: kertjében? Kapott egy magot, aztán elültette magának.
1: És kinőtt?
2: Igen.
1: És csípett, mint a rosszabb.
2: Pont az, hogy nekem nem.
1: Ja, hogy neked nem? De másoknak lángolt a feje, neked meg simán...
2: Így van, ő szépen karigázgatta, én megmondom, úgy egyben simán magába bekaptam.
1: És szét is rágtad? Mert hogyha egyben lenyered, akkor nyilván kevésbé csíp, de hogy amikor szétrágja az ember, akkor az úgy...
2: Az volt a lényeg, hogy szét kell rágni.
1: De érezted azt, hogy csípős, csak téged az nem csípett?
2: Éreztem, hogy csíp, csak nem hatott meg.
1: Aha, tehát nem könnyezett a szemed tőle.
2: De, hogy nem, az ilyen alapok minden megvan. Aha, könnyezés, izzadás. De egyébként úgy nem éreztem azt, hogy úristen, ez most végem van.
1: És akkor ezt ott a körülötted lévők felfedezték, hogy te akkor ezt bírod, akkor neked erre lehet, hogy rá kellene építeni ezt a sportágat?
2: Hát úgy szépen mondták, hogy vannak ilyen versenyek, el kell menni. Ugye akkor még nem kerestem rá, de úgy elkezdtem a bolti paprikákat úgy veszegetni, meg beszereztem szószokat is.
1: Tehát kifejezetten rámentél a csípős cuccokra?
2: Hát a csípősnek nem mondanám, erős pistákat szereztem be.
1: Ja, értem. Hát jó, hát az is bír nagyon erős lenni.
2: Persze, hát...
1: Ja, de addig nem fogyasztottál ilyen erős dolgokat?
2: Vagy addig nem.
1: Addig nem. És akkor kiderült, hogy ezt bírod, szereted.
2: Hát egy nap aztán munkatársammal szórakoztunk, azt bekanalaztunk egy erős pistát.
1: Egy egészet?
2: Egy egészet. Aztán...
1: De úgy önmagában?
2: Igen, igen.
1: Nem már, hogy semmiféle ételt
2: semmi,
1: nem
2: csak egy
1: hozzá.
2: Nagy kanál. Aha. Nagy kanál.
1: De az már kettőtök versenye volt? Tehát ugye azt már úgy nyomtátok, hogy...
2: Nem, igazából fogadás volt, hogy úgy sem mered megenni.
1: És te meg megetted.
2: Meg kell.
1: És annak sem volt semmi hatása? Tehát, hogy...
2: Nem, lényegében csak sós volt. De aztán az asszonykámtól kaptam egy ilyen, nem mondom ki, hogy micsoda, úgyhogy egy jó honfoglaló magyar vezérnek a lelke van benne.
1: Aha.
2: Na.
1: Értem.
2: Abból kaptam egy üveggel, és akkor... Na, az már úgy csipegetett.
1: Csipegetett? Igen.
2: De szépen lassan elfogyasztottam így az étel mellé.
1: De az viszont akkor étel mellé.
2: Igen.
1: Oké. Okay. De az egy dolog, hogy az ember csinálja fogadásból, meg otthon étel mellé, és a többi, de mikor jön az a pillanat, amikor azt mondom, na, én most akkor megmutatom ezt a tudásomat, ezt megversenyeztetem másokkal. Tehát egy idő után már rákerestél, hogy hol lehet ezt hasznosítani, ezt a képességet, vagy ezt a tudást?
2: Addig is követtünk egy ilyen másik versenyzőt.
1: Aha.
2: És akkor ő csinál versenyeket.
1: De ő magyar?
2: Igen, magyar.
1: Aha, igen.
2: És akkor vele indult, vagyis ott volt Miskolcon, ahol én akkor még laktam. Ott indított egy versenyt, és akkor arra mondom, hát jelentkezni kéne. És jelentkeztem.
1: De ennek nem volt semmi feltétele? Tehát bárki jelentkezhet?
2: Bárki jelentkezhet. De nem és ajánlom is, hogy jelentkezzenek.
1: Hát oké, csak mi van akkor, ha valaki, nem tudom, ettől annyira rosszul lesz, vagy allergiás rá, vagy valami, tehát nincsenek valami előzetes, nem tudom, tehát valamiféle, tudod, ilyen, hogy mondják ezt jól, hivatalosan, hogy olyan igazolás arról, hogy te ezen a versenyen részt vehetsz, mert számodra ez nem ártalmas, tehát hát nem kellett egy ilyen orvosi bizonyíték erre?
2: Orvosi bizonyíték nem kell, de előtte van egy szerződés, amit alá kell írni, hogy nincsen semmi bajom, aha, akkor elmúltam 18 éves és saját felelősségre.
1: Saját felelősségre veszel részt. Azt tudtad-e, hogy egy ilyen verseny hogy működik, hogy mit kell tulajdonképpen csinálni, mi történik egy ilyen versenyen?
2: Azt tudtam, hogy paprikát kell enni.
1: Hát jó, de hát, hogy azt mert adnak hozzá vajas kiflit, vagy önmagában kell megenni.
2: Csak
1: vagy
2: magába.
1: Tehát ezeken a versenyeken csak magában eszed, vagy eszitek az erős paprikákat.
2: Így van.
1: És különböző erősségűeket. Tehát itt nem a mennyiség a döntő, hanem hogy ki tud erősebbet enni.
2: Lényegében hegylakó törvény van, az csak mi? Egy maradhat.
1: Jó, csak egy marad. Na de szóval érted, hogy ki tud többet megenni az erősből, vagy ki tud erősebbet enni? Mi a lényeg
2: ja,
1: a
2: hogy
1: versenynek?
2: A körökre gondolsz.
1: Tehát, hogy ugye, mi a verseny lényege?
2: A verseny körökre van osztva, általában 10 kör, aha, és akkor a leggyengébbtől a legerősebb paprikákig megyünk.
1: Tehát az első körben, amikor még gondolom mindenki versenyben van, ott nem tudom, Scoville, vagy hogy mondják ezt a...
2: Scoville. Ebben mérik az erősségét.
1: Scoville skála, hányas, vagy mennyi Scoville van az ugye, első körben?
2: Van a hegyes erős, annak 2000 Scoville az értéke.
1: De az a hegyes erős, amit mondjuk ér is a,
2: igen, a boltban
1: a közérben, vagy a zöldség meg tudok vásárolni.
2: Van,
1: annak 2000. Aha. És akkor így mennyinként lépked felfele a következő körökre?
2: Ez mindig versenytől függ, aha, de általában a legkisebbtől megyünk a legerősebbig.
1: Na és amikor túl vagytok az elsőn, tehát hogy ott simán megeszel egy erős paprikát önmagában?
2: Önmagában, csumáig.
1: Tehát, hogy aha, tehát ugye a magokat mindent.
2: Mindent.
1: Aha. És... nincs-e valami időkorlát, hogy ezt mennyi idő alatt kell megtenni?
2: Általában nincs, de azért nem lehet órákig húzni. Ja. Ilyen 3 perc a határérték.
1: És lehet közben mást is fogyasztani, vagy akkor csak a paprika? Nincs se ital, se étel mellé?
2: Csak azt, amit elénk raknak.
1: Aha.
2: Hogyha a tejhez nyúlunk, vagy valami, akkor kiestünk.
1: Aha. Tehát ott van a tej, hogyha esetleg szükség van rá, de ha hozzányúlsz, akkor kiestél.
2: Igen, az csak azért van ott, hogy azzal szimbolizáljuk, hogy akkor kiestünk.
1: Aha, értem. Tehát lényeg az, hogy az első körben akkor még mit tudom, hány versenyző volt ezen az első versenyeden?
2: 10.
1: 10. De egyáltalán a nevezés miatt csak 10-et engedtek oda, vagy csak ennyien neveztetek?
2: Maximum 10 ember versenyezhet. Aha. Általában. Aha. Van olyan is, ahol több, aha, de általában csak 10.
1: 10. Na és akkor ezen az első versenyen, amin te részt vettél ott Miskolcon, ott milyen eredménnyel zártál?
2: Hát első lettem ott is.
1: Egyből az első versenyen
2: megnyertem.
1: Hát ez, de akkor nem tudom, hogy vannak edzők, meg vannak-e nagy versenyzők, de akkor ők kikiáltottak téged egy ilyen őstehetségnek?
2: Nem. Úgy volt, hogy aki a versenyt szervezte, az még nem versenyzett. Ez volt a szerencsém lehet.
1: Aha.
2: Tehát, hogy... még akkor biztos, hogy nem vertem volna el.
1: Ja, mert hogy ő is nagyon erős, de ő addig...
2: Igen, ő is nagyon erős, de aha, ő csak...
1: addig csak szervezte.
2: Konferencé volt.
1: Értem. És akkor te ezt megnyerted... És akkor, amikor ilyen, megnyer az ember egy versenyt, és nyilván kap valami kupát, vagy nem tudom, díjat, de akkor azzal te tovább jutsz, bejutsz egy újabb versenyre, vagy kapsz-e meghívást a következő versenyre, tehát hogy megy aztán tovább ez az egész?
2: Nem, ez ott egy helyi verseny volt, azt megnyertem, és akkor megnyertem, ennyi.
1: Jó, tartunk itt egy rövid szünetet, és aztán mindjárt folytatjuk. Jakab János Jannonius a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jakab János Janonulszal beszélgetünk, aki csillevő bajnok, aki már egyből az első versenyét is megnyerte. De azáltal, hogy te megnyerted az első versenyedet, ott felbátorodtál, és akkor elkezdtél egyre nagyobb versenyeket nézni, vagy akkor már számoltak veled a versenytársak. Azt sem tudom, hogy hány verseny van ebből, van-e versenynaptár, rendezhet-e bárki versenyt. Tehát ilyen kérdéseim vannak. Tehát, hogy azzal, hogy mondjuk amit mondtál, hogy volt egy szervező, aki megszervezett ott Miskolcon egy ilyen csillievő versenyt. Ez egy ilyen liga? Ez egy bajnokság? Hogy lehet ehhez csatlakozni? Vagy én megszervezhetek holnap utána, nem tudom, a 17. kerületi piacon egy ilyen versenyt?
2: Persze, hogy működik semmi ez? Akadálya. De még visszatérve az első versenyre,
1: na.
2: Ugye mondtad így, hogy elkaptam valami, vagy ilyesmi.
1: Igen.
2: Na, ottan, ahogy versenyeztünk, én a 7. körben, ha így elment a kép meg a hang, csak úgy nyugalom volt, csendesség, semmi nem csípett. Erre szoktuk azt mondani, hogy meghaltam.
1: De konkrétan?
2: Konkrétan nem éreztem semmit, nem hallottam semmit, csak jó volt minden.
1: De a 7. kör az hányadik kör? Mármint, hogy onnantól kezdve hány kör van még? Tehát hány kör van összesen?
2: Általában még 3 kör.
1: Tehát de... azért vagytok 10, mert hogy 10 kör van, és a végén nyilván csak igen. Egy maradhat ez a helylapú törvény. Aha. És a 7. körben te azt mondtad, hogy kész, vége?
2: Nem mondtam semmi ilyesmit. Ja, csak elkattant valami a fejembe, aztán... Ez leírhatatlan érzés, ezt át kell érni.
1: Na de várjál, és akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ha nem hallottál, és nem is éreztél ízeket, tehát onnantól kezdve te bármit tehettél, az téged nem csípett?
2: Ez nem igaz, csak abban a pillanatban tűnt el minden. Aztán jött a következő kör, és ugyanúgy csípett minden.
1: Ah. De az, hogy mondjuk csíp, de ezt az agyadban át tudod állítani, hogy én ezt most meg akarom nyerni. Tehát mitől lesz valaki jobb, mint a mellette lévő?
2: Ez már a komolyabb szintek, amit mondasz, de lényegében igen, mert ugye a paprikában lévő anyag, a kapszaicin, na, az azt csinálja a szervezettel, hogy ő azt akarja neked üzenni, hogy most mindened ég, meg fáj.
1: Aha.
2: Neked ezt az érzést kell megszüntetni. És elhitetni az elhitetéssel, hogy nincs is semmi bajod.
1: És te ebben jól vagy? Tehát akkor ezek szerint mentálisan kell erősnek lenni ahhoz, hogy az ember egy ilyen versenyben jól teljesítsen?
2: Így van, ezért nem is értek teljesen egyet, hogy ez erőverseny, mert itt azért fejben ott kell lenni nagyon.
1: Hát jó, de hát mégiscsak eztek, tehát persze, hogy fogyasztotok valamit, tehát hogy minek hívjuk másnak, ha csili fogyasztó verseny, vagy paprika fogyasztó verseny. Ráadásul a csili az már egy paprika fajta, nem?
2: Tehát, hogy nem, az nem. Csak a maga a csípős paprikát jelenti.
1: Értem. Ugyan,
2: de nem, a csili is a paprikát jelent, igen.
1: Tehát, hogy akkor ez egy...
2: Csak az külföldi kifejezésre.
1: Értem. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy paprika evő verseny, igen. Ami csili verseny, így nemzetközileg. Értem, csili evő verseny. Na, de hogy az első versenyed megnyerése után te azt érezted, hogy itt tovább kell menni, vagy akár hátra is dőlhettél volna, hogy az is megvolt, nézzük, mi van még az életben.
2: Akár hátra is dőlhettem volna, de én ezt a meghallást keresem azóta is.
1: Ja, hogy azt az állapotot, amit ott az első versenyben a 7. körben.
2: Így van, azt az állapotot keresem, de azóta sosem sikerült.
1: Egyszer se jött össze?
2: Sosem.
1: És az nem is fejtetted meg, akár egy szakember segítségével, hogy akkor ott mi történhetett veled?
2: Nem tudom, mi történhetett, de akkor elkattant valami a fejemben, és éreztem, hogy nekem ezt csinálni kell.
1: És egyébként beszélgettél más versenyzőkkel így az évek során, akik ugyanezt átélték? Tehát, hogy vannak mások,
2: vannak akik ugyanezt... más versenyzők is, akik ugyanezt átélték, de azóta ők sem találták
1: tehát
2: meg.
1: Tehát ezt mindenki csak egyszer éli át ezek szerint?
2: Úgy látszik.
1: Tehát nincs senki az ismeretségi körödben, aki ezt már többször megtapasztalta?
2: Senki nincsen.
1: Aha.
2: Pedig elég erős embereket ismerek, és senkinek nincs. Aha.
1: Figyelj, az, hogy aztán te mentél tovább arra, nem tudom, a család, vagy a kollégák, vagy bárki bíztatott, vagy ez a saját ötleted volt, hogy ha nekem ez így megy, akkor megyek?
2: Magamtól jött az ötlet, hogy ha már így megnyertük, akkor keressünk még egy versenyt. Aztán még egyet, meg még egyet.
1: És egyébként sok ilyen verseny van? Mert én őszinte
2: akkor
1: leszek,
2: még sok volt.
1: Én láttam már ilyet, hallottam ilyet a tévében, de egészen addig, amit te nem jelezted, hogy te most éppen világbajnokságra mész, én utána kezdtem erre az egészre rákeresni, és azt látom, hogy tényleg ez egy elég nagy, tehát sokakat érint, de nem tudom, hogy mit tudom én, hány verseny van Magyarországon egy évben, hány ilyen csillievő verseny van.
2: Most idén kivétel. Attól függ, hogy nézzük, hogy a bajnoki meccseket számoljuk, vagy a sima kis versenyeket.
1: Tehát vannak az amatőr versenyek, meg vannak a bajnoki versenyek. Ez ugyanúgy, mint mondjuk más sportágokban vannak az amatőr sportolók, meg a szerződtetett profik?
2: Nem, ebben a versenyzésben nincsen olyan, hogy amatőr, mert mindenkinek ugyanazt kell megenni.
1: Ja, értem. Oké, de hogy nincs olyan, hogy te valamelyik klubhoz tartozol, tehát nincs olyan, mint mondjuk a fociban, hogy akkor te nem tudom, a Békés Csaba játékosa vagy, vagy éppen Jászberény. Nincs ilyen. Tehát a saját magadat képviseled.
2: Így van.
1: Nincs is mögötted egy nagy tím, aki téged erre felkészít, ott áll mögötted, masszírozza a hátad.
2: Pedig jó lenne.
1: Drukkol, hogy ez még menni fog. Tehát nincs tím mögötted?
2: Nincsen, de ez a közönség feladata. Minél jobban szurkolnak, ők is nagyon számítanak.
1: Tehát miközben ti ott ültök, a versenyzők, gondolom ültök valami színpadon, vagy egy asztalnál, legtöbbször színpadon, ahogy én ezt láttam a különböző videócsatornákon, a közönség áll veletek szembe, és kiabál, mint az...
2: Persze. Az a jó, hogyha kiabál, mert akkor mi is érezzük, hogy csinálni kell. Megcsináljuk.
1: És akkor vannak olyan drukkerek, akik mondjuk miattad elmennek, ha te éppen, most még egyszer mondom, Békés Csavára mész, akkor követnek téged, és
2: előfordulnak ilyenek.
1: Janonius csálakkal, meg pólókkal, hogy veled vagyunk, erős vagy, te vagy a jobb, vagy miket kiabálnak?
2: Általában csak azt látják, hogy magyar a versenyző, és akkor kijönnek,
1: ja, értem, aha.
2: Veled vagyunk.
1: Jakab János Janonius, csillievő bajnok, ha a mai vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jakab János Anonius, a mai vendég, csilievő bajnok, és a versenyekről is beszélgetünk. Azt mondtad, hogy vannak a bajnoki, meg vannak az amatőr versenyek. Te bármelyikre benevezhetsz? Tehát nincs ilyen, hogy aki már, nem tudom, Európa bajnokságon részt vett, az már nem mehet amatőr versenyekre, tehát nincs ilyen.
2: Nincs ilyen. Aha. Én folyamatosan keresem a versenyeket az egész országban is, és ha találok egyet, akkor egyből jelentkezek.
1: Hát jó, de hát akkor így nem nagyon adsz esélyt a többieknek.
2: Általában átadom az első helyet, általában.
1: De miért?
2: Hát mert én gyakorolni megyek főleg.
1: Ja, értem, tehát ez a gyakorlás neked, hogy elmész versenyekre. Erről majd akartam külön beszélni, de fogunk is, hogy az ember hogy tud készülni egy ilyen versenyre. De ez azt jelenti, hogy egy évente hány versenyen veszel részt?
2: A tavalyi évben 17 versenyen vettem részt.
1: És ebből a 17 versenyből mindig átadtad az első helyet valakinek, hogy hadd nyerje meg ő?
2: Nem. A 17-ből 4-szer kellett átadnom, mert hogy ugye kis falunapok meg ilyesmi.
1: Értem. És akkor az összes többin te voltál az első?
2: Nagyjából. A nagyokat nem sikerült mindet megnyerni.
1: Tehát azért van olyan, aki téged is képes legyőzni?
2: Még van.
1: Aha, de magyar versenyzőről beszélünk, aki képes téged legyőzni? Tehát ha mondjuk magyarországi versenyekről beszélünk?
2: Most már ahhoz még egyszer össze kéne mérnünk a tudásunkat.
1: Aha, tehát egyszer de... már volt, aki legyőzött téged ezek szerint, magyar versenyző. Aha. Akkor, amikor magyar, aztán nemzetközi versenyre mész, akkor te, tehát van-e valamilyen hivatalos szövetség, mint ahogy mondjuk a fociban a Magyar Labdarúgó Szövetség, van-e magyar csilievő versenyszövetség, aki téged kidelegál, vagy ad neked egy meszt, vagy támogat, vagy te saját magad képviseled?
2: Saját magamat képviselem még eddig.
1: Aha, tehát nincs egy ilyen szövetség, aki összefogna a versenyzőket, a csilievő
2: Magyarban
1: versenyzőket.
2: Még nincsen.
1: Aha, de egyébként külföldön ez van?
2: Olaszországban biztos, hogy van. Mert ott nagy múltja van ennek.
1: De az mit jelent, mióta csinálnak versenyeket, vagy járnak versenyekre ők?
2: Ezt így nem tudom, de azt tudom, de hogy ott nagyon erős emberek vannak.
1: De érdekes, hogy pont Olaszországot mondod, én azt gondoltam volna, hogy mondjuk Amerikát mondod, hogy, mert Amerikában ott aztán tényleg a barbecue sütési szokások, meg tehát ott aztán tényleg iszonyú erős paprikákat is fogyasztanak.
2: Hát nem akarok csúnyán beszélni, de az európaiak sokkal erősebbek, mint
1: komolyan?
2: Amerikaiak.
1: És mondjuk a dél-amerikaiak? Vagy ki a legerősebb? Az európaiak?
2: Az európaiak.
1: És jelenleg. Európán belül olaszok?
2: Most egy lengyel bajnok van, aki az Európa bajnok.
1: Aha.
2: De mondjuk az nem teljesen tiszta, mert ő egyáltalán nem érez fájdalmat, még ha csontja törik, akkor se.
1: Ja, hát akkor az úgy bunda, hát akkor azt meg kell óvni. Nem érez semmiféle fájdalmat, tehát akkor így
2: semmi.
1: Persze.
2: Hát ő mesélte nekem, hogy volt az edzőteremben ilyen súlyokkal edzett, és csak annyit vett észre, ja, eltört a nyakán egy csont,
1: aha.
2: És csak annyit vett észre, hogy nem tudja felemelni azt a súlyt.
1: De aztán
2: egy kisebbre fáj. Nem fájt semmi. Folytatta ugyanúgy tovább az edzést.
1: És ugyanúgy akkor az ízlelő bimboin keresztül sem érez semmiféle így fájdalmat.
2: Van, ez valami... Nem is tudom már milyen betegség, de az a lényeg, hogy neki ez van. És azért ez csúnya dolog.
1: De ettől függetlenül idézőjelben csak Európa bajnok a világbajnokságon nem indul?
2: Most jelenleg engem kértek fel a világbajnokságra.
1: Hoppá. Tehát mint Európát képviseled, vagy Magyarországot képviseled?
2: Hát Európát is, meg Magyarországot is, mert még nem versenyzett Európa is a jelenlegi világbajnokkal.
1: Na, akkor innen fogjuk folytatni, jó? Mert ez most felkeltetted az érdeklődésem, hogy lesz valaki világbajnok. Folytatjuk rövidesen, Jakab János Anonius a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől vár adóbevallásokat a NAV, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
4: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
3: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam evőversenyeken, egészen pontosan chili evőversenyeken vesz részt, és szinte mindenhol nyer. Jakab János, Jannonius, nem sokára folytatjuk.

0: ez Európa bajnokság?
1: Nem, ez ott az helyi angol bajnokság volt. Aha. De ugyanúgy ott volt az Európa bajnokság is egy nappal korábban.
0: Tehát igazából akkor te egy angliai bajnokságon indultál el magyarként, és nyerted meg az övet.
1: Ez volt az első League of Fire meccsem.
0: A League ugye, of Fire az csak, hogy akkor...
1: Ezt akartam én is mondani.
0: A League of Fire az összefoglaló ligája tulajdonképpen a csillievő versenyeknek?
1: Ők egy ilyen szervezet, és az egész világon szerveznek versenyeket.
0: Aha, és ők nyilván szerveznek mások is, de ezek szerint ez a legjelentősebb versenyszervező szervezet.
1: Ez a legelfogadottabb, igen.
0: Aha, tehát ehhez tartozni nyilván már érdem, de oda... nevezni kell, vagy meghívásos alapon lehet eljutni versenyekre, hogyan lehet? Erre a Winsdorra például hogy kerültél oda?
1: Én úgy kerültem oda, hogy ugye volt az első versenyem, aztán volt egy második, harmadik, ugyanezzel a szervezéssel.
0: Igen.
1: És akkor a harmadikra már a szervező is versenyzett. Uh-huh. Akkor megettünk 36 darab Carolina Reapert.
0: De a Carolina Reaper az mitől különleges? Az, mit
1: az a legerősebb paprika.
0: Az a legerősebb, abban annak a Scoville skálán az
1: 2,2 millió.
0: Tehát azt mondtad, hogy 2000 az az hegyes paprika, amit megveszünk a zöldségesnél, az 2000, ez pedig 2,2 millió.
1: 2,2 millió a teteje neki.
0: A Scoville skálán.
1: Így van.
0: És te azt te ugyanúgy megeszed csumáig, mint ahogy a 2000-est?
1: Persze, hát muszáj lesz.
0: És igen, de ilyenkor az embernek nem lángol belül a feje, nem mondja azt, hogy én ezt soha többet nem csinálom?
1: Ez után, verseny után szokott lenni, hogy amikor fekszek ott a földön, és én soha többet nem csinálom, már megint mit csináltam.
0: Ja, hogy fekszel a földön, olyan fájdalmaid vannak?
1: Itt meg kell jegyezni, hogy vannak rossz fájdalmak, meg jó fájdalmak.
0: Na várjál, mi az, hogy jó fájdalom? Ja, tudom, mondjuk az izomlázat, azt én is szeretem, mert akkor érzem, hogy dolgoztam érte. Az jó fájdalom.
1: Na itt meg ennél a fájdalomnál, ugye a hasban kezdődik el, a szájban teljesen mindegy, hogy fáj, az nem számít ilyenkor, de a hasban. Azt nagyon nehezen tudjuk edzeni. Mm. És aztán, ahogy ott elkezd fájni, beindul az endorfin termelés is.
0: A fájdalommal együtt?
1: A fájdalommal együtt. És akkor jól érezzük magunkat fájdalommal együtt.
0: Na de hogyha fájdalmat okoz valami, akkor arra a verseny után már lehet, nem tudom, tejet inni, bármit, gyógyszert szedni.
1: Persze lehet, de ugye a tej azért nem jó, mert az csak a alacsony Scoville értékeknél véd.
0: Aha.
1: Az már az ilyen Carolina Reaper, meg Maruga, Scorpio, ezeknél semmit nem.
0: Tehát az ellen semmi, az ellen nincs orvosság.
1: Van, na. A citromlé.
0: Citromlét nyomatsz rá?
1: Igen, mert ugye savas bázist semlegesítem a lugos bázisra.
0: Értem.
1: És akkor ez jó rá. Legalábbis nekem ez jött be.
0: Ja, de hogy ez is mindenkinek más? Tehát,
1: persze,
0: hogy,
1: mindenkinek más.
0: Értem. Mert én emlékszem, hogy régebben, amikor fájt a torkom, hogy meg voltam fázva, akkor a legerősebb almapaprika, ecetes almapaprikának a levét ittam meg. Nekem az is volt igaz, hogy fájt a hasam, de elmúlt például a megfázásom, vagy a taknyosság. De ezek szerint nyilván neked ilyen problémát sosincs. Mert az orrodat is tisztítsa, hogyha véletlenül valami, ahogy ezt a régi reklámban
1: az
0: mondják.
1: Az orrommal más problémám van, de igen.
0: De hát akkor ezek szerint a citromlé az nálad bevált. Mi az, amit még a versenytársaid használnak, vagy mi az, amit még lehet így ajánlani esetleg?
1: Van valami ismeretlen folyadék alapú gyógyszer, azt a spanyoloktól kaptam egyszer, nem tudom mi volt, akkor éppen én rosszul voltam, úgyhogy ja, nem láttam.
0: Ja, értem, de az segített neked?
1: Vagy... Igen, az segített.
0: Aha. Na, figyelj, akkor ezekre visszatérünk még a versenyekre, meg az övekre, de engem érdekel, hogy kezeled a fájdalmakat, mert hát nyilván ezeknek vannak utóhatásai, erről is fogunk beszélgetni a folytatásban. Jakab János Janonius a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jakab János Jannonius csillievő bajnok a mai beszélgető társam, és hát most az előbb mondtad, hogy van olyan verseny, amikor fekszel a földön és fáj, de közben endorfint termel a szervezeted, és akkor mégiscsak boldog vagy. Na de hát szokták mondani, van ilyen kategória is, hogy ez olyan ez a paprika, hogy ez kétszer csíp. Na most ha valami ennyire erős, mint ahogy az előbb is mondtad, a California Reaper?
2: Carolina Reaper.
1: Ja, bocsánat, Carolina Reaper, ami 2.200.000-es Scoville skálán ennyit bír, az azt gondolom, hogy az, tehát ha az átmegy rajtad és valahol távozik, akkor az hát elég jelenetlen tud lenni.
2: Ezzel mindenki így nagyon tévedésben van egyébként.
1: Igen?
2: Mármint azzal, hogy hol jön ki.
1: Ja, értem. Na, de miért? Nem, csak nem a füleden jön ki.
2: Mert ugye az ez az erősség már a vizeletben jelentkezik.
1: Ja, értem, és akkor ezért mondom, hogy ha bárhol kijön, ha már könnyezel, az is csíp valószínűleg.
2: Igen, az már verseny közben azért nem is törölgetem az arcomat, mert akkor visszatörölném a szemembe.
1: Értem.
2: Aha. Volt már rá példa.
1: Tehát én verseny közben így könnyedet belecsöpögtetnéd az én halászlevembe, akkor soha többet nem lennék képes megenni azt a halászlevet valószínűleg.
2: Ha meg tudnád, csak csípne egy kicsit.
1: Na, de hogy nyilván akkor te erre így fel vagy készülve, tehát hogy ezeket így tudod.
2: Persze,
1: tehát
2: tudom, hogy fájni fog.
1: Oké, tehát nem lehet azt semlegesíteni a szervezetben. Tehát, hogy ha már egyszer azt bevitted, akkor annak valahol távoznia kell, és valahol távozni is fog, nem tudod semlegesíteni belül. Maximum a fájdalmat tudod csökkenteni.
2: Erre a tej jó. Aha. Verseny után, legalábbis nálam ez működik, hogy verseny után megiszok egy pohárka liter tejet, aha, ahogy alakul, és akkor kiadom magamból fönt. De én azért adom ki, ezt meg kell jegyezni, mert általában a versenyek nagyon messze vannak, úgyhogy még utazni is kell közben.
1: Ja, hogy az úgy kellemetlen, igen, ha út közben jön rád a vonaton. Vonattal utazol versenyekre?
2: Vonattal, busszal, repülővel, amivel éppen jó.
1: De vezetsz is egyébként? Neked van jogsid?
2: Nem, nincsen jogsim.
1: Hát mondjuk egy vasutasnak minek, mindenhova elmegy a vasút. Jó. Mi volt eddig a legtávolabbi pont, ahol versenyeztél?
2: A legtávolabbi az Bulgária
1: volt. Az volt a Bulgária, ha. És van még másik két öv, azok ránézésre egyébként ugyanúgy néznek ki, mint ezek, ugye ez, amit a kezembe adtál, az a 2024-es, tehát az ugyanaz, csak mondjuk egy további években? Tehát ez a Winsdori verseny a 2024, ami az én kezemben van. A másik kettő, ami előtted
2: az
1: van?
2: Az egy Ipswich, az is angol bajnokság volt, csak egy évvel arrébb volt.
1: Tehát, hogy az is egy angol bajnokság, igen?
2: Ez meg ugyanúgy 2025-ben egy Diamante, Itália.
1: Aha, tehát akkor igazából hát nem biztos, hogy Bulgária volt a legmesszebb, tehát azért ezek szerintem már voltál Angliában is, és Olaszországban is, bár lehet, hogy kilométerben
2: hát,
1: Bulgária
2: vonattal
1: messzebb.
2: Vonattal mentem Bulgáriába, úgyhogy ott az volt a legmesszebb.
1: Messzebb. Az úgy van messzebb, értem. Jó, és hoztál egy kupát is?
2: Na igen, ez a negyedik versenyem volt.
1: Itt Magyarországon?
2: Így van. Aha.
1: Mikor volt melyik volt az első nemzetközi versenyed? Ezeken a magyarországi versenyeken már voltak külföldiek is, vagy ott csak magyarokkal versenyeztek? Csak egy. Aha.
2: Mármint a külföldi versenyen csak egy magyar volt.
1: Aha. De hogy a magyarországi versenyeken vannak általában külföldiek, vagy itt csak magyarokkal versenyzel?
2: Tavaly már voltak Csehországból, meg Szlovákiából.
1: Aha.
2: Idén is várhatóak ugyanott, Nagymaroson.
1: Ja, de miért Nagymaros az a központja a hazai versenyeknek?
2: Ott nyár végén.
1: Aha, idény végén, igen, nyár idény végén.
2: Nem, az még az idény eleje. Az utolsó hétvégén mindig szombaton, ottan van egy nagy ilyen rendezvény, csili rendezvény, aha, ahol rengeteg ilyen árus, meg termelő megfordul, és akkor ottan van mindig ez a League of Fire verseny ott is.
1: Aha.
2: De idén kivételesen három helyen is lesz Magyarországon.
1: Na, hol lesznek még versenyek?
2: Még lesz Kabán, egy héttel odébb, aztán a harmadik most nem tudom, hogy hol lesz.
1: Jó, de lényeg az, hogy ezeken a versenyeken neked most már szinte kötelező ott lenni, nem?
2: Lényegében igen.
1: Ja, egyébként most mondod, hogy voltak különböző versenyeken, meg európai Európa-bajnokságon mi a legjobb eredményed?
2: Negyedik voltam talán.
1: Negyedik. Van-e nálad eredményesebb, nemzetközi szinten eredményesebb magyar versenyző?
2: Világszinten jelenleg én vagyok a legeredményesebb, úgy értve, hogy a világon először én vagyok az, aki 3 övet birtokol.
1: Tehát az egész világon olyan csili evő versenyző, aki 3 övet birtokol.
2: Legalábbis előző hónapig így volt. Aztán most már van egy amerikai is, akinek van 3 öve, de az 3 amerikai öv.
1: Ja, igen. Hát igen, nő még ezek szerint Európában nem szerzett övet, te meg még Amerikában nem szereztél övet, de ez még változhat.
2: Így van.
1: Jó, tehát akkor ezzel ki is jelentetjük, hogy te vagy a legeredményesebb magyar versenyző. A legeredményesebb európai versenyző, és hát ugye világon is az egyik legeredményesebb versenyző.
2: Vannak magyarban is erős versenyzők, de eddig én teljesítettem a legjobban.
1: Na, arról beszéljünk, hogy hogy lehet egy ilyen versenyre, meg egyáltalán a versenyekre készülni. Tehát a hétköznapokban, amikor te leülsz étkezni, akkor általában szoktál csípőset enni?
2: Otthon sosem, mert az asszony kizavar.
1: De miért? Az illatát nem bírja?
2: Ő egyáltalán nem bírja a csípős paprikát.
1: Hát de nem neki kell megenni, hanem neked.
2: De ő már a szagától is rosszul van.
1: Ja, értem. És akkor te elég sokat étkezel máshol, csak hogy ehess erőset?
2: Hát munkahelyen mindig beviszem a szószokat, amiket kapok versenyen. Aztán ottan reggelire, ebédre, mert elfogyasztom őket.
1: Tehát azzal gyakorolsz, hogy csípőseket eszel szinte folyamatosan. Azt gondoltam, hogy úgy is lehet, hogy csak ott eszed a csípőset a versenyen, hogy addig ne találkozz vele.
2: Az én edzésem igazából semmilyen edzés, mert csak fogyasztom az ételt. De vannak olyanok, akik rendesen nekiállnak, és akkor benyomnak 5-6 üveg szósszal, és aztán... Ott vannak, hogy gyakorolnak, meg paprikákat, mindent.
1: De akkor ezek szerint a hétköznapokban, vagy amikor egy ilyen nagyobb versenyre készülsz, te is keresed a nagy szkóviskálájú termékeket? Pont azért, hogy begyakorolj?
2: Én nem szoktam keresni, én a versenyeket keresem, és akkor lényegében
1: és a
2: ott
1: versenyen
2: gyakorolsz. Így a...
1: Jó. Nincs edződ? Nincs mögötted senki, aki azt mondja, na figyelj, ezt most meg kell csinálnod, ezt most le kell tolnod a torkodon ahhoz, hogy versenybe tudj maradni? Vagy ezt saját
2: magamnak
1: magad...
2: szoktam mondogatni verseny közben.
1: Ez jó. És egyébként hogy működik a versenyre való jelentkezés? Azt mindig interneten, telefonon, e-mailben, hogy lehet jelentkezni egy versenyre? Vagy már téged hívnak, hiszen most már híred van.
2: Hívni engem még külön nem szoktak. Aha. Vagyis van egy-két hely, ahova már hívtak, de egyébként folyamatosan keresni kell, hogy éppen melyik településen rendeznek csilievő versenyt.
1: És akkor te odamész.
2: Egyből jelentkezem.
1: És egyébként téged ott megismernek? Hát nyilván a szervezők, akik ebben benne vannak, ha más nem is, azért nekik kell, hogy jelentsen valamit a te neved. Tehát, hogy...
2: A szervezők nem ismernek meg, de a versenyzők közül mindig van egy-kettő, aki felismer.
1: Akikkel már találkoztál, gondolom, korábbi versenyeken.
2: Igen. Ugye szoktam nagyobb nevekkel is találkozni így versenyek közben.
1: A nagyobb név az mit jelent? Hogy tehát ebben a
2: Fekete
1: szakmában...
2: Miki, Zsozé atya, ilyenek.
1: Ja, hogy ők ugyanúgy járnak versenyekre.
2: Nem. Ők is szerveztek néha.
1: Ja, ők szerveztek. Azt hittem, hogy ők is versenyeznek, de nem.
2: Nem.
1: Értem. Jó, a világbajnokságról fogunk beszélgetni a folytatásban. Rövidesen jövünk vissza. Jakab János, Janonius, itt a Retro Rádióban, az

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Jakab János Jannonius, a mai beszélgető társam, aki világbajnokságra fog menni, mégpedig chili evő világbajnokságra. Ha jól tudom, akkor ez Amerikában lesz, és ráadásul most elküldtél nekem egy plakátot, amin az van, hogy Amerika versus Hungary, tehát Amerika csap össze Magyarországgal. Amerika nagyon nagy, tehát azt gondolom, hogy rengeteg versenyzőből kerül ki a legjobb Magyarországon, mivel ugye a felhozatal is kisebb, azt gondolom, hogy te vagy a legerősebb, és joggal képviseled a hazánkat. De az az amerikai fiatalember, aki ott lesz, ő az, akiről mondtad, hogy szintén van három öve?
2: Nem.
1: Nem?
2: Az egy amerikai nő.
1: Aha.
2: Annának hívják.
1: De nem vele fogsz versenyezni.
2: De nem vele fogok versenyezni.
1: De akkor miért, tehát akivel versenyzel a világbajnokságon, ő a korábbi világbajnok?
2: Igen, ő a korábbi világbajnok.
1: Tehát már... mint a bunyónál ki kell hívni a világbajnokot? Te hívtad őt ki?
2: Én igazából nem is hívhattam volna ki, de ugye akartam magamnak szerezni egy amerikai övet,
1: aha,
2: ezért jelentkeztem egy amerikai versenyre.
1: Igen.
2: Hogy kijutni, hogy fogok, azt nem tudom, de jelentkeztem rá.
1: Hát igen, oda vonattal nehezen.
2: És akkor felajánlották, hogy mivel én vagyok az egyetlen, akinek három öve van, legalábbis akkor még így volt, akkor versenyezhetnék a világbajnokkal is.
1: És akkor neked ezt csak el kellett fogadni nyilván.
2: Hát nagyon örültem neki, hogy felajánlották ezt, és persze, hogy elfogadtam. Hát ilyen lehetőség nem adódik még egyszer.
1: És hol lesz ez a verseny?
2: Ez a verseny Detroitban lesz.
1: Mégpedig augusztus 15-én, ha jól látom.
2: Egy szabadkőműves templomban talán.
1: Aha. És egyébként... én nem tudom, hogy van-e különbség az amerikai versenyek, meg az európai versenyek paprika vagy chili felhozatalában. Tehát, hogy lehet, hogy Amerikában más jellegű, vagy akár más Scoville számú paprikákat is kell fogyasztani, mint amiket te megszoktál, vagy amihez te hozzászoktál?
2: Két ugyanolyan Scoville érték nincsen egy paprikánál se,
1: aha,
2: mert mindegyik vagy erősebb, vagy gyengébb.
1: De a versenyek egyébként ugyanúgy működnek, ahogy az elején elmesélted. Hogy
2: persze, a versenyek ugyanúgy.
1: Aha. És akkor a leggyengébbtől a legerősebbig.
2: Mondjuk a világbajnokság az különleges,
1: na,
2: mert abban nincsenek gyenge paprikák. Ott végig csak a legerősebbek lesznek.
1: De most itt ketten vagytok a plakáton, ezek szerint ti ketten fogtok versenyezni?
2: Csak
1: vagy?
2: Ketten.
1: Aha, tehát itt ketten ültök egy asztalnál, és adagolják nektek ezeket az erős paprikákat, így szigorúan gumikesztyűben, hogy őket ne csípje, akik adják.
2: Még az adogatás annyira nem szokott csípni.
1: És én láttam ezeket videón, nyilván te is látsz egy csomó ilyen videót, ezt az embert, akit kihívtál, vagy akivel versenyezni fogsz, te ismered őt? Vagy láttad már versenyezni?
2: Még egyszer sem találkoztam vele, de láttam, hogy milyen dolgokat csinál. Hát az nem emberi, amiket szokott csinálni.
1: Fiery Red, ez az ő, nyilván neki is ez egy ilyen művésznév. Erre a versenyre például hogy fogsz felkészülni? Tehát mi az, ami esetleg, nem tudom, meglephet téged egy ilyen versenyen?
2: Az előbb mondtad, hogy a paprikák erőssége.
1: Igen.
2: Na. A magyar paprikák igazából ezen a szinten teljesen különlegesek, mert sokkal erősebbek, mint a bármelyik országban lévő paprikák.
1: De te akkor innen viszel nekik egy kis paprikát, hogy megkóstolják, hogy milyen a magyarok istene?
2: Akkor még nem lesznek megérve, mire menni kell.
1: Ja, értem, értem. Tehát akkor igazából ott...
2: Nem azt mondom, ott is erősek a paprikák,
1: hát persze. Hát benne, de hogy ezek szerint akkor a versenyeken mindenki ugyanazt kapja. Tehát olyan nincs, hogy elitek tesznek két paprikát, de az egyiknek erősebb, a másiknak nem. Hogy ellenőrzik azt le? Hát van olyan paprikát, nyilván nem fogják megvágni, és tehát hogy tudják azt leellenőrizni, hogy mind a két versenyzőnek, vagy egy másik verseny, mind a 10 versenyzőnek ugyanazt az erőségű paprikát
2: kapják. Hát ez szerencse kérdése, mert ugye, aha, a Carolina Reaper is olyan, hogy van, amelyik csak egy millió hatos,
1: aha,
2: de van olyan is, ami lehet 2 millió 4-es.
1: Értem.
2: Ez a 2 millió 2 csak az átlagja.
1: De ez hogy mérik? Tehát, hogy van egy műszer, ami ezt megméri, vagy...
2: A teljes részletet nem tudom. Az a lényeg, hogy mennyi vizet kell hozzá önteni, hogy egyáltalán ne csípjen.
1: Ja, értem, és akkor ez, aha, ez adja ezt a számot.
2: Igen.
1: Na, és ez egy érdekes helyzet, mert én láttam a Facebook oldalon is, ahol elég szép számú követőd van, hogy támogatókat keresel, hogy kijuss erre a versenyre. Mi van, ha nincs elég számú támogatód? Most nyilván sajnos kereskedelmi rádióban a támogatókat nem fogjuk tudni elmondani, de mindenképpen mész? Tehát, hogy
2: mindenféleképpen
1: akkor a családi félretett pénzből mész?
2: Kölcsönt veszek fel.
1: Mi a nyeremény egyébként? Vannak-e olyan versenyek, és most elvonatkoztatva ettől a VB-től, amik pénzdíjasok? Vagy mindig csak kapsz egy övet, kapsz néhány szószt, kapsz kupát, vagy van
2: néha
1: pénzdíj
2: is? Szokott lenni pénzdíj is.
1: Aha.
2: Tavaly például volt Baján is olyan verseny, ahol 70 000 forintot kaptam.
1: Aha. És Amerikában, amikor mész, tudod-e, hogy ennek a VB-nek mi a díja tulajdonképpen? Egy VB-öv?
2: A VB-öv, meg Amerikában van egy támogató, aki az összes amerikai meccset támogatja.
1: Aha.
2: És tudomásom szerint ezen a világbajnokságon úgy van, hogy a győztes fog 500 dollárt kapni, a vesztes meg 250-et.
1: Hát jó, de hát abban te vagy a győztes, mert nyilván így mész ki, hogy te 500-ért mész, még abból sem biztos, hogy megjárod oda-vissza.
2: Hát akkor nem, még biztos, hogy nem.
1: Nem fedezi az utadat.
2: De már oda talán meg lenne.
1: Igen. De egyébként, most még egyszer mondom, sajnos nem fogunk tudni a támogatók nevét elmondani, de jól állsz, a támogatók jelentkeztek?
2: Jelenleg van 10 000 forintomra.
1: Hát figyelj, abból, ha 600 forintjával számolunk, akkor Franciaországban eljutsz az óceánpartig. Onnan meg valahogy...
2: Na, már úszunk.
1: Valahogy ülj fel egy hajóra. Jó, hát figyelj, én nem tudom, hogy lehet oda eljutni, de én kívánok neked sok sikert, de jövünk még vissza, és beszélgetünk rövidesen, folytatjuk Jakab Jánossal, Janoniusszal, itt a Retro Rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Jakab János Janonius, a mai beszélgető társam. Amikor az ember túl van ennyi versenyen, és ennyi címe van már, meg ennyi nyereménye, és neve szerez ebben a szakmában, akkor érzi már azt, amit mondjuk a híres emberek szoktak érezni, hogy én egy ismert ember vagyok?
2: Egyáltalán nem.
1: Abszolút nem érzed ezt?
2: Én nem így vagy. Én azt érzem, hogy még tennem kell valamit, hogy jó legyen.
1: Igen, csak ez ugye azért érdekes helyzet, mert hogy te Magyarországot fogod képviselni, mint ahogy eddig is Magyarországot képviselted, de nem tudom, hogy van-e egy mezed, egy magyar válogatott mez, vagy valami, amivel te jelzed, hogy igen, én magyar vagyok. Tehát ezek szerint, ha nincs egy szövetség mögötted, akkor ezt nem is adja rád senki, nem. Tehát minden saját magadnak intézel.
2: Saját emblémám van, azzal fogok indulni.
1: Saját Janonius emblémád?
2: Így van. Egy tüzet okádó cica.
1: Egy tüzet okádó cica. Most itt közben nézem a Facebook oldaladon a profilképedet, ott is egy ilyen aranyos képű kis cica ül a válladon. Lehet, hogy ez AI kép, nem vagyok benne biztos.
2: Az AI kép, de valódi cicáról van mintázva.
1: Valódi cicáról. De miért pont cica? A tüzet okádó cica, miért? Ja, tudom, mert van az a paprika, amit a macska egyik bizonyos testrészével azonosítanak? Nem
2: ezt,
1: azért?
2: Hát ugye még mielőtt versenyeztem, már alapból a cica volt a jelképem egy éj alakban.
1: Aha.
2: És akkor azt formáltuk tovább, hogy már a paprika lett éj alakú, és akkor arra vetemedett rá a cica.
1: Aha. Figyelj, és hoztál nekem, nem nekem, még egyszer mondom, csak behoztál,
2: neked.
1: Behoztál egy csomó szószt. Ezek mik?
2: Igazából én sem tudom, de azt tudom, hogy meg akarom veled kóstoltatni.
1: Ez sajnos nem fog menni. Vagy akkor vége van a műsornak, de hetekre. És sajnos nem bírom az erőset.
2: Van itt a leggyengébb.
1: De beleszagolok, ezt megígérem neked, jó?
2: Ez jalapeño paprika.
1: Na, jalapeño paprikát egyébként szeretem az ízét. Most te figyelj, így ahogy bele szagoltam, azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon, és rá is van írva, hogy hegymagasi marhaság. Tehát illatra jó, de már most érzem, hogy tisztul az orrom tőle.
2: Ettől még nem lenne semmi bajom.
1: De egyébként arra ez rá van írva? Tehát ezt te tudod így fejből, hogy ez a szkóviskálán mit jelent?
2: A paprikát szoktam csak rajta nézni.
1: Aha.
2: És akkor... A jalapeño, azt látom, akkor ez nem fog annyira csípni.
1: Tehát ez nem egy ilyen nagyon-nagyon csípős. De mindenféle színek vannak, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy vannak persze pirosak, de van sárga, van olyan ilyen aranyszínű, mint ez? Méz lenne, van zöld színű kis üvegcse, és mindenféle formájú üvegség, olyanok, mint hogyha ugye gyógyszeres üveg lenne. Na, ezt már
2: útközben elfogyasztottad.
1: Ez a Carolina Reaper. Na, ezt már...
2: Ezt megettem, mondjuk, de...
1: Útközben elfogyasztottad. Ebbe is beleszagolok. Na, ez... Hát igen.
2: Ennek már a szaga is csíp.
1: Az van ráírva, hogy a alipas a bosszúja. De ez tényleg, ez olyan, hogy ha ezt most így nyitva hagyjuk itt a stúdióban, akkor holnap, mikor jönnek a bocsiék reggel, akkor érezni fogják. Úgyhogy gyorsan tedd rá a tetejét. Ez az, ami általában a versenyek végén van? És egyébként így, mert ez igen, nyilván igen. Ebben a kis üvegcsében ledarált formában van, de ti magát a paprikát eszitek, vagy ilyen szószokat kaptok a versenyen?
2: Ilyenkor tavasszal általában csak termékes verseny szokott lenni, tehát ilyen savanyúságok, szószok.
1: Aha.
2: Mert ugye nincsen még paprika.
1: Tehát mindig a friss paprika az, ami a legerősebb, tehát hogyha már egy idő eltelik, akkor veszít az erejéből?
2: Igen.
1: Aha.
2: Meg ahogy főzik, darabolják, meg mindent csinálnak vele, folyamatosan veszít az erejéből.
1: Tehát mindig egy kicsit veszít
2: tehát
1: az
2: erejéből. Tehát nem érzed vissza azt, ami valójában a paprika.
1: Értem, tehát frissen leszedve a tőről, akkor... Na, miket hozzá? Egyet még mutas.
2: Az előbb említetted hegymagast, ez
1: igen.
2: Pont onnan volt.
1: Igen.
2: Az előző versenyen volt egy héttel ezelőtt, és akkor ott kivételesen tényleg paprikák voltak, de azt Olaszországból hozták.
1: Értem. Na figyelj, most, mert eddig mind a kettő piros volt. Bonts ki nekem egy olyat, ami egy ilyen sárga, olyan, mint hogyha baracklekvár lenne egyébként. Tök jól néz ki.
2: De... Ebben a második legerősebb van.
1: Második legerősebb, azt mondja füstös 1552, azt mondja chili paprika van benne, csak mondom, hogy mik vannak benne, rá van írva, hogy Trinidad Scorpion moruga, az valami
2: az a második paprika. Legerősebb paprika.
1: Az a chili paprika fajtája, kaliforniai paprika van benne, més, só, balzsamecet, citromsav, nyilván akkor ez már egy olyan szósz, amiben egy kicsit az erősségét, ez a sok minden, amit beletesznek, az
2: ez
1: visszaveszi.
2: Ez már gyengíti, igen.
1: Gyengíti. Te ebbe így simán bele tudnál kortyolni? Tehát szállhoz embered, nem kell most megmutatni.
2: Bármikor.
1: Nyúlt érte, mondom a hallgatóknak. Én közben beleszagolok, hát ez is olyan, hogy hát tényleg úgy néz ki, mint egy baracklekvár, de azért látom benne a paprika magokat, nem innék bele. De te simán? Na mutasd, tessék, akkor legyen egy ilyen. Most Janonius beleívott, és le is nyeled.
3: Le.
1: És nem iszol rá, nem eszel rá.
2: Le. Mondjuk van itt olyan, ami most a hangom egy kicsit el fog menni.
1: De miatt? A paprika miatt? Aha.
2: Igen, mert mindegyik
1: nem
2: paprika...
1: Nem melegítettél be, látod? Hát most ki ne add itt magadból.
2: Nem.
1: Hívhatom a takarítókat.
2: Nálam mindig, amik bármilyen gyenge legyen, vagy erős.
1: Aha. Csuklást okoz.
2: Csuklást okoz.
1: Aha,
2: de csak az első.
1: Hozzak egy pohár tejet?
2: Nem, nem. Kell, köszönöm.
1: Nem, az már végét jelenteni. Majd a végén iszunk egy jó tejet.
2: Viszont van itt egy olyan, amivel át tudnálak verni.
1: Na, ez olyan, mint egy ilyen orvosi üvegcse, mint mondjuk egy ilyen szemcsepp lenne, vagy ilyen illóolajat ilyen kis üvegcsékből szoktunk
2: csepegtetni.
1: Ez várjál, most valami kifolyt, mert az ujjam olyan le, csak nehogy belenyúljak a szememben.
2: Ne nyújj bele semmibe akkor.
1: Megszagolom.
2: Semmit nem fogsz érezni.
1: Rácsöpegtessek kicsit az egérre, és akkor...
2: Nyugodtan.
1: Meg a klaviatúrára is. Átverjük egy kicsit. Na, de mivel... Tehát, hogy nem fogok
2: nem
1: érezni
2: fogsz semmit, nincs semmit érezni, nincsen. Mivel ez olajos bázisú.
1: Aha.
2: Ez a Bogi Ingyenc világának egy ilyen Reaper olaja.
1: Aha.
2: És akkor...
1: És?
2: Ennek úgy másfél perc múlva éreznéd az erejét.
1: Tehát ha most kóstolnék, akkor másfél percig még jó lennék, de másfél perc múlva jönne az a halál, amit te is átéreztél.
2: Így van.
1: Aha, jó, hát akkor ezt most visszaadom. Vigyázz, mert hogy tényleg, látod, nekem is olyan lett a kezem, de majd mielőtt itt kezet fogunk, jó kezet mosunk. Na, hát én le vagyok nyűgözve, hogy ennyi mindent hoztál magaddal, meg egyáltalán, hogy te így...
2: Ezt neked is adom.
1: Ah, közben kapok egyet, nagyon szépen köszönöm, Other Side a neve. Ebben mi van egyébként? Csak úgy rányúltál valamire, vagy ezt tudod, hogy...
2: Nem, ezt direkt neked hoztam.
1: De várj, ez valami csokis cucc?
2: Nem hiszem, azt nem olvastam el. Azt tudom,
1: hogy Habanero az... Chocolate, az van ráírva. Tehát, hogy van benne az összetevők között. Van benne cukor, almaecet, só, xantán, meg nátriumbenzonát. Hát van
2: annak csak a neve csokoládé. Ja, az értem. Azt jelenti, hogy barna volt a paprika, amit beleraktak.
1: Ja, értem. Oké. Figyelj.
2: Ez egy ilyen középmenőny, hogyha barna habanero van benne.
1: De egyébként azeket te tudod, hogy normál esetben, amikor valaki nem versenyezni, nem önmagában fogyasztja, akkor mikhez lehet jól fogyasztani? Tehát, hogy...
2: Hát általában húsokhoz.
1: Aha.
2: Ilyen barbecue-k.
1: Na, az van, hogy én látod...
2: Az ilyen olajos bázisok, azok meg levesekhez valók.
1: Jó. Képzeld el, én még hús sem eszem, de úgyhogy majd megpróbálom a sajtra rácsöpögtetni.
2: Arra is tökéletes.
1: Jó, de viszont a családomnak hazaviszem, megkóstolják, a gyerekeim biztos fognak örülni neki. Már nagyok, úgyhogy már kóstolhatnak ilyet. Egyébként van-e valamilyen korhatár, hogy kiindulhat egy ilyen versenyen?
2: 18 év? 18 évesnek kell lenni, vagy 16 akkor, hogyha ott van a felnőttje, és akkor
1: de figyelj,
2: beleegyezik.
1: És ki volt a legidősebb versenyző, akivel eddig találkoztál? Meddig lehet ezt húzni, ezt a versenyzést?
2: Már én versenyeztem 70 évessel is.
1: Te most hány éves vagy?
2: 33.
1: És mi a terved? Van-e valami terv, hogy ezt meddig fogod csinálni, ezt a versenyzést?
2: Ameddig tudom.
1: Ameddig tudod. De mitől lehet ezt az egészet abba hagyni? Vagy nem változik-e a... Tehát nem érzékelted-e az utóbbi években, hogy ennyit versenyzel, ennyi csípőset eszel, hogy mondjuk az ízlelő bimboid változnak?
2: Dehogy is. Ezek igazából nagyon egészséges dolgok. Uh-huh. Ugye a gyógyszerekben is ez van. Uh-huh. Szokták azt mondani, ugye, hogy a gyomrot ki fogjuk adni tőle. Ezektől uh-huh. biztosan nem.
1: Aha.
2: Csak a ilyen magyarban nagyon elhíresült paprikák, hogy alma paprika, hegyes erős, mert azoknak van egy kis vékony gyanta réteg, amit tényleg nem bír a hasad.
1: Aha.
2: De ezek teljesen egészségesek, erősödik tőle a hasad, meg minden.
1: Aha. Hát figyelj, mondom még egyszer le a kalappal, én abban bízom, hogy erre az augusztus 15-i Detroiti világbajnosságra... Augusztus 1-e?
2: Augusztus 1-e.
1: Ja, akkor én rosszul néztem a plakátot, bocsánat. Ja, tényleg augusztus 1-e, csak hogy first august, így van írva, és az S betűt 5-nek néztem el. Tehát augusztus 1-e lesz a világbajnokság. Igen, tehát 15-ére mennél, akkor elkésnél, úgyhogy 1-ére menj. Szóval én a magam módján, én azt gondolom, meg a Retro Rádión nevében nyilatkozom. Most ennyit tudtunk hozzátenni, hogy a nyilvánosságot megadtuk neked. Abban bízom, hogy
2: nagyon szépen köszönöm.
1: Felhívtuk a figyelmet arra, hogy te egy világbajnokságom Európát és ezen belül Magyarországot fogod képviselni, úgyhogy talán jelentkeznek majd olyan támogatók, akik segítnek neked oda eljutni. Addig hány versenyed van?
2: Addig? Most megyek ebben a hónapban még 2-re.
1: Aha.
2: Aztán még mielőtt kimennék Amerikába, akkor még megyek egyet Csehországba.
1: Tehát lesz időd ezek szerint bőségesen gyakorolni.
2: Így van, még van egy pár versenyem.
1: Na jó, hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, és azt kívánom, hogy világbajnokként térj vissza.
2: Úgy tervezek, és nagyon szépen köszönöm.
1: Jakab János Janonius, drukkolunk neked, és kösz, hogy jöttél.
2: Én köszönöm. Minden jókat.
1: Hello.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra. Ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből ki kell lehetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
4: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
3: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Tegnap egy őrületesen jó Charlie koncerten voltam. Tőle hallgatjuk pár perc múlva az Az légy, aki vagy című slágert, előtte pedig jön a Unique és a Csillagtenger.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az LGT zenélt, ez volt a Neked írom a dalt. Jön mindjárt az Arrivederci Amore című slágerivel a Dolliról, de csak Janicsák Vece után. Könnyek az esőben, most a Retro Rádióban.

0: Ott szeretnék én lenni a
1: csókirály.
2: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Hungária zenélt. Ez volt a Csókkirály. Az István a király rockopera egyik legnagyobb slágere szól pár perc múlva. Viki Dál Gyula, vagyis Koppány előadásában szól majd a Szállj fel szabadmadár, és elindult már is Olá Ibolya gyönyörű slágere a Magyarország a retro rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Péter Fibori és az ő Love Bandje. Ez volt a Hajolj bele a hajamba, a folytatásban pedig itt van Máté Péter felejthetetlen klasszikusa. Elmegyek a Retro Rádióban.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Groove House és a Hajnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Republik. Szól majd tőlük a Ha itt lennél velem, most pedig jön a Tank

Nagyobb slágerei Retro Rádió. Karamell énekelt, ez volt a lélek donor. Jön nem sokára a Heaven Street 7, ahol van az a krízi srác előtt, a Csini Baba című filmből hallgatjuk Závodi Gábor előadásában. Az Évele Boldogan című slágert itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a 4-es Street zenélt, ez volt a Mesélek a bornak. A Sorskerék című dalával érkezik pár perc múlva Tóth Vera, előtte pedig a jazz, meg azt hallgatjuk Csepp a tengerben, most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Omega és a Fekete Pillangó után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szalai Balázs lesz majd a vendég, az első magyar autóversenyző, aki sikerrel teljesítette a Dakar Rally távját. Várunk mindenkit tehát Szalai Balázzsal holnap este itt az Abaházi Presszóban. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csavát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Quimby dalával búcsúzom. Most múlik pontosan a Retro Rádióban. Visszhall!
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröment